Bizsuk csapatával néztünk ki a Beachre itt a Petőfi Rádióban. Milyen jól is tettük. A felfrissülés után pedig jár egy kis mocskonyi dörgő is mindenkinek. A 23 éves egyszálgitáros előadó az akusztikus pop balladákon át a pörgős rock and rollig nagyon sokféle dologba belekóstolt. A következő dal most az utóbbi kategóriából szól, amellyel megjárta az idei dalt is. Mindenkinek jár egy kis rock and roll!

miért mész? Ezt én is kérdezem, maradj és hallgasd a Petőfi Rádiót. A MyFly szólt az utóbbi percekben. Péli Barna pedig a következő barátod. 2000-ben a Magyar Rádió által megrendezett jazzének versenyen második lett, 2003-tól pedig a Megasztár tehetségkutató verseny zsűriének tagja. 2010 és 17 között tanított többek között Székesfehérvárot is egyetemen, aztán közben pedig a Be The First zenekar frontembere is lett, a Unitedről nem is szólva. Itt a Petőfi Rádióban most egy szóló darab, a Te vagy a világom szól. Ehhez kívánunk kellemes hallgatózást!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nyitott ablaknál aludni talán az egyik legjobb érzés, főleg, hogyha frissítő az éjszaka és átjárja a friss levegő, oxigénnel dús levegő a szobánkat. Remélem, hogy pihentető az éjszakát, ha pedig dolgozol, küldjük az energiát, meg a nyitott dalokat. A Dirty Slippers is egy ilyet hoz.

Lányregény áron felvétele szólt a Petőfi Rádióban. Amit mindenképp szeretném, ha megtudnának rólam, ezt a kérdést tették fel Berta Dánielnek, és azt válaszolta, hogy a nagyszüleim emléke ad erőt és bíztatás neki, amikor zenél. A következő felvételben is lehet, hogy éppenséggel ezek az emlékek segítettek neki. Hegyeken túl, ezzel folytatjuk a Petőfin.

0: Petőfi Rádió.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

Az Eucharist együttest hallottad a Petőfi Rádióban. Fel az égre, ez pedig már a Szintaxis első nagylemezének címe, amely 2023-ban jelent meg, és hát a lassú vonatok meghozta nekik az áttörő sikert és a széleskörű ismertséget, miután egyedi hangzású számokkal 2022-ben megnyerték Erdély első magyar nyelvű dalversenyét, az Erdély Dala című televíziós showt. És hát persze, hogy ezt a dalt mutatjuk meg neked. Ez a lassú vonatok itt a Petőfin. Szeret.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hajnal 4-kor is montázsod a Petőfi Rádiót, és Kenész Kolost hallgatod olyan különlegességek mellett, mint például Fekete Jenudala, Hol volt, hol nem volt, de Beretka Ádám, valamint a Nox egy-egy trackjét is megmutatjuk számodra. Galambos Péter pedig elkezdi most a következő óránkat. Ez az Ott marad.
0: Itt egy újabb óra. Kizáró.

Fekete Jenő dalolt neked, ez volt a Hol volt, hol nem volt itt a Petőfi Rádióban. Nagyon sok átalakuláson ment át az utóbbi években az Everfly zenekar, most legutóbbi formációjuk 2024-ben a Nyisd ki a szemed című dalt hozta el nekünk, amelyet meg is mutatunk számodra most a folytatásban. Ezzel egyébként bejutottak a dal 2024 elődöntőjébe is. Egy kicsit blues stílusba állították egyébként a dalt, és hát ezzel sikerült elnyerni a zsűri tetszését itt a Petőfi Rádióban, pedig meg is mutatjuk, hogy hogyan szól az eredeti verziója ennek a tracknek.

Ez a Petőfi Rádió, benne a folytatásban az Oreo Ára, amely Zsámbéki és Zsámbék környéki fiatalokból alakult 11 évvel ezelőtt. Példaképeik a hazai táncház mozgalmak, valamint a beat és alternatív mozgalom jeles képviselői, így zenéjükben, amelyet ők maguk ethnobeatként jellemeznek, koncepciózusan jelen van a sokszínűség. A zenekar neve, azaz a viszontlátásra arra enged következtetni, hogy a könnyű zenében a konkrét, egymástól élesen elválasztható stílusok ma már nem figyelhetők meg.

0: az Instagramon is együtt vannak.
1: Kövess minket Instagramon is! Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nincs is jobb felvétel az ébredés mellé, mint a Beatrice 8 óra munkája. Ezzel rázunk fel elsőként 5 órakor. Jó reggelt, kellemes napot, vasárnap van, szeptember 6-a. Úristen, majdnem augusztus, mondtam, de hát ezt még egy ideig szokjuk közösen.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

Áron Dalolt itt a Petőfi Rádióban, és már is Kecskemétre utazunk, ott született ugyanis Nagy Adri, aki 2010-ben jelentette meg első kislemezét, amely azonnal sláger lett. Szinglik éjszakája, a dalhoz videóklip is készült Tóth Geri rendezésével, a Viva Comet pedig ott volt az életében, fel is lépett 2011-ben.

Burcsányi volt a társad, ez volt a Tolva, és hát nem lopjuk tovább az időt, már is elindítjuk az Arcosok zenekardalát, a Patót, és egyébként ez az együttes bizony sokat koncertezett idén, és nem állnak meg, októberben második nagy lemezüket jelentetik meg.

0: Kívánok neked nagyon kellemes rádiózás Korcsok Laurával, velem Kenész Kolossal délután 2-kor lehet újra találkozni. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás Meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás Meseóra. A Petőfi Rádióban.
3: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Seyfried Adél.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos idő lesz eső nélkül. Moszkvában tárgyalt az amerikai elnök béke delegációja. Új vezetést választott a két farkú kutyapárt.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Baleset történt az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán Nagykanizsa közelében. A 212-es kilométernél a belső sávot lezárták. A Budapest félmaraton miatt időszakos lezárásokra kell számítani, amik érintik a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is. Már tegnap több területet lezártak, a mai verseny idején pedig nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Több elképzelést is megfogalmaztak az ukrajnai konfliktus lehetséges rendezésére a Fehérház küldöttei Moszkvában. Vlagyimir Putyin tegnap este több mint 3 órán át tárgyalt a Kremlben Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai elnöki külön megbízottakkal. Az orosz elnök megerősítette készségét, hogy folytatódjon az együttműködés az amerikaiakkal a politikai és diplomáciai megoldások keresésében. A külön megbízottak ma Kijevben tárgyalnak. Vlagyimir Putyin a tárgyalások idejére 3 napos tűzszünetet rendelt el. 7 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Vértesszőlősön, Apcon, Mosonszolnokon, Mihályházán, Nagyrécsén és Pusztaapátiban polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselőtestületek korábban feloszlatták magukat. Budaörsön egy képviselő halála miatt kellett választást kiírni. Szavazni este 6-tól, reggel 6-tól este 7 óráig lehet. Szakított az eddigi társelnöki rendszerrel és új elnökséget választott a magyar kétfarkú kutyapárt. Az új elnök Tóth Benedek család webfejlesztő lett.

0: Munkáját két alelnök, Váradi Zoltán és Budai Sándor segíti. Mandátumuk 4 évre szól. A Kutyapárt eddigi társelnökei Kovács Gergely és Döme Zsuzsanna nem indultak a vezetői tisztségekért. Vegyesen alakult a belföldi gyümölcsök és a zöldségek ára augusztus utolsó hetében az előző év azonos időszakához viszonyítva, összesítette az Agrár Közgazdasági Intézet. A főváros nagybani piacán a görög dínye 11%-kal drágult egy év alatt, a sárga dínye viszont negyedével olcsóbb lett. A piros szőlő ára 10, az őszi baracké 45%-kal csökkent, a vilmos körtéjé azonban emelkedett. A zöldségek közül a paprika félék ára vegyesen alakult, 10%-nál nagyobb árcsökkenést és 40%-ot közelítő drágulást is mértek egy időben.
1: Petőfi Rádió, időjárás.
0: Ma túlnyomóan napos idő várható, csak néhol lehet gyengén felhős az ég, de eső sehol nem lesz. A sokfelé élénkszelet helyenként erős lökések kísérhetik. A most hajnali 13-18 fok után napközben 24-28, késő este 12 és 20 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A hírek után
2: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Jó reggel, szeptember 6-a vasárnap reggel, 6 óra múlt kezdődik az Éles Stílus magazin. Én Korcsok Laura vagyok, a vendégem pedig nem sokára Nagy Bence orvostan hallgató lesz. Maradj itt velünk a beszélgetésre, mert hogyha ezt kihagyod, akkor jajdogán.

0: A Petőfi Rádió életmódmagazinja.
1: Az egészségmegőrzés nem csak a betegségek megelőzéséről szól, hanem a mindennapi döntéseinkről, a mozgásról, a lelki jólétről, és arról is, hogy merjünk segítséget kérni. Szeptember 12-én a Múzeum Kertben ismét megrendezik a Magyar Egészség Pikniket, ahol szakmai beszélgetésekkel, mozgással, szűrésekkel és közösségi programokkal várják az érdeklődőket. Ma reggel a vendégem Nagy Bence orvostanhallgató, a második Magyar Egészség Piknik főszervező helyettese. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
2: Köszönöm szépen a meghívást, és jó reggelt mindenkinek.
1: Beszéljünk egy kicsit az eseményről. Ugye tavaly volt az első alkalom, hogy megrendezésre került, idén pedig talán egy picit jobban törekedtetek arra a szervezésnél, hogy fesztiválos hangulat legyen. Mennyire fér össze így az egészség téma és a fesztivál hangulat, vagy mi volt a cél azzal, hogy ezt így alakítottátok ki?
2: Mi azt gondoljuk, hogy ez a kettő abszolút elfér egymás mellett, hiszen az egészségmegőrzést egyrészt nem lehet elég időben elkezdeni, másrészt meg nem szerettük volna, hogy ez a fogalom megfoghatatlan legyen az emberek számára, hanem igyekszünk minél közelebb vinni az emberekhez, és minél átélhetőbbé tenni. Ennek az egyik formája az, hogyha akár ilyen zenés programokkal, rendezvényekkel, vagy akár egy táncházzal színesítjük az egészet.
1: Mert hogy mi az, hogy egészségmegőrzés? Mit jelent az valójában?
2: Az egészségmegőrzés az egy életmód, az egy felfogás, ami nem abból áll, hogy beszedek valamilyen gyógyszert, vagy kipróbálok valamilyen diétát, hanem ezeknek az harmonikus összeállása és ezeknek a követése, akár az étkezés terén, akár hogy hogyan fordulunk egymáshoz, vagy önmagunkhoz, és eznek a komplex szemléletét szeretnénk átadni mindenkinek.
1: Hogyan törekedtek erre? Milyen programok lesznek? Már a felvezetőben említettem párat, de hát nyilván ennek te vagy jobban a tudója.
2: Nagyon fontosnak tartjuk az edukációt, ezért az egész nap folyamán a nagy színpadunkon különböző témákban panelbeszélgetések lesznek, különböző meghívott szakértőkkel, illetve különböző ismert személyiségekkel. Téma lesz például a gyermekvállalás, az e körüli kérdések, a mentális egészség, a különböző függőségek, illetve egyáltalán arról, hogy mi az egészségmegőrzés, és ezt hogyan tudjuk akár egyéni, akár közösségi szinten a legjobban elérni és megvalósítani.
1: Talán tavalyhoz képest még az a nagy változás, vagy az még jobban fókuszba kerül, hogy ezekről a úgynevezett tabu témákról is beszéltek, ami egy kicsit talán ciki, mondjuk ezek a függőség, vagy tényleg ez, amiket említettél. Miért fontos ez, hogy akár így nagyobb körben, több emberrel is eljussatok ilyen tabu témákhoz?
2: Azt gondolom, hogy nagyon sok ember szembesül olyan problémákkal, amik nincsenek megfelelően tárgyalva a közösségek által, és csak akkor tudunk változást elérni bármilyen téren, hogyha teret adunk a közös gondolkodásra, és teret adjunk arra, hogy mindenki elmondhassa, hogy mi a véleménye és milyen gondolata a témában. Például a függőségek terén sajnos az a tapasztalatunk, és a statisztikák is ezt mutatják, hogy nagyon sok magyar családban megjelenik ezzel kapcsolatos probléma, és csak akkor fogunk tudni változást elérni, hogyha őszintén szembenézünk ezzel, ennek szeretnénk egy teret biztosítani.
1: Szerintem ez egy nagyon jó tér lesz. Nem sokára azzal folytatjuk a beszélgetést, hogy ezekben a kis előadásokban, edukációs alkalmakban van-e esetleg a közönségnek, vagy a látogatóknak arra lehetősége, hogy kérdezzenek az előadóktól. A vendégem Nagy Bence orvostanhallgató, a második Magyar Egészség Piknik főszervező helyettese, itt az Életstílus magazinban.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban. Ez.

Petőfi Rádió. Could it be your pale hand waving towards me?

0: Petőfi Rádió életmód magazinja. A mai téma.
1: A mai témánk a második magyar egészségpiknik, amit szeptember 12-én rendeznek majd. A vendégem pedig Nagy Bence, orvostan hallgató, a második magyar egészségpiknik főszervező helyettese. Köszönöm, hogy továbbra is itt vagy velem.
2: Én is köszönöm szépen.
1: Beszéltünk már kicsit erről az alkalomról, erről a piknikről, ami kicsit a fesztivál hangulatot ötvözi majd az egészségmegőrzéssel és az edukációs tartalmakkal. Úgy gondolom, hogy nagyon sok emberben nagyon sok kérdés felmerülhet, így az egészségmegőrzéssel kapcsolatban is, illetve magával a saját egészségével kapcsolatban. Amikor ellátogat erre az alkalomra hozzátok, akkor hogyan tudjátok őket bevonni? Ugye említettük, hogy szűrőprogramok is vannak, illetve esetleg kis beszélgetések, workshopok. Mikre számíthatnak a résztvevők?
2: Így van, a ellátogató vendégeket mindenféle programokkal igyekszünk megszólítani. Egyrészt lesznek egész nap kitelepülő különböző civil szervezetek, akik akár mammográfiai szűréssel, bőrgyógyászati szűréssel, illetve egyéb szűrővizsgálatokkal jelen lesznek, és ingyenesen szűrést biztosítanak ezen látogatók számára. Ezen kívül lesznek különböző workshop alkalmak, amelyeket szintén ezek a szervezetek fognak szervezni, ahol teljesen interaktívan feltehetik a felmerülő kérdéseiket a látogatók, illetve akármilyen beszélgetés is kialakulhat ezek mentén. Illetve ezen kívül az egészségmegőrzésnek az egyik fontos eleme a sport, és ezért különböző sportolási lehetőségeket is biztosítunk a közönség számára. Lesz például jóga, babamama torna, ami szintén teljesen ingyenesen részt vehetnek a vendégeink.
1: Ahogy említetted, a mozgás több formáját is ki lehet majd nálatok próbálni, a jógától, a gyógytornán, ugye még a táncon keresztül is, ugye jól tudom?
2: Abszolút, igen.
1: Miért lehet ez egy jó lehetőség, vagy könnyebb esetleg csoportosan, vagy közösségben kialakítani ilyen szokásokat, akár hosszú távra is?
2: Én azt gondolom, hogy az egy nagyon összetett folyamat, hogy valaki megtalálja azt a mozgásformát, ami leginkább illik hozzá, és egy ilyen teljesen ingyenes lehetőséggel mindegyikbe belekóstolhat egy kicsit, és talán megtalálja azt, akár a közösség által, akár pedig maga a mozgásforma miatt, amely meg fogja szólítani őt, és amely akár hosszú távon is meg tudja ragadni.
1: A testi egészségünk mellett azért ott van a mentális egészségünk, jól létünk is. Erre hogyan tértek ki az alkalmon?
2: Nagyon fontosnak tartottuk, hogy ne csak a fizikális egészséggel kapcsolatban tegyünk felkiáltó jeleket az emberek fejébe, hanem a mentális egészség kapcsán is. Ezt kettő különböző panel beszélgetésünk kapcsán is igyekszünk megvilágítani. Az egyik az teljesen a lelki egyensúlyunk egy turbulens világban címet viseli, ahol tényleg megpróbálunk olyan a magyar társadalomban mélyen gyökerező tabukat, vagy bármilyen tévedéseket megtalálni és napvilágra juttatni, amely segítheti egy kicsit áthangolni a gondolkodásunkat, és egy kicsit talán jobb irányba terelni a mindennapi életünket is.
1: Azt említetted már, hogy a szakemberek mellett ismert személyek is lesznek az alkalmon, mint például sportolók, zenészek, írók. Ezzel folytatjuk nem sokára a beszélgetésünket, hogy ennek milyen szerepe van, vagy egyáltalán jobban meg tudja a közönséget szólítani egy-egy ilyen személy. A vendégem Nagy Bence, orvostan hallgató, a második magyar egészségpiknik főszervező helyettese itt az Éles Stílus magazinban.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet, stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban.

0: lesz. Ezt hallottad most Iderintől és a Follow the Flow-tól, itt a Petőfin Minden Magyar. És mi is rendben leszünk, hogyha figyelünk magunkra és az egészségünkre, ellátogatunk rendszeresen szűrővizsgálatokra, és figyelünk a testünk jelzéseire. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést itt az Éles Stílus magazinban, vendégemmel, Nagy Bencével, orvostan hallgatóval. Most azonban a hírpercek következnek, utána pedig ezzel a dallal megyünk majd tovább.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Seyfried Adél.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Kellemes napos idő lesz. Meghosszabbítják a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. Moszkvában tárgyalt az amerikai elnök béke delegációja.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Baleset történt az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán. A 94-es kilométernél a belső sávot lezárták. A Budapest félmaraton miatt időszakos lezárásokra kell számítani, amik érintik a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is. Már tegnap több területet lezártak, a mai verseny idején pedig nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: December végéig meghosszabbítják a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter a döntést indokolva azt mondta, a szeutai migránsválság megmutatta, hogy a legkisebb jogi változtatás is réseket tud ütni Európa külső határainak védelmén. Hangsúlyozta, hogy Magyarország nem vállalhat kockázatot, ezért fenntartják az intézkedést. A miniszterelnök hozzátette, a törvény a válsághelyzet maximum 6 hónapos meghosszabbítását teszi lehetővé, de a kormány csak 4 hónapról döntött most.
4: Ezt az időt arra használjuk, hogy mindenképpen elkészüljön az uniós intézményekkel egyeztetve az új szabályozás, amely lehetővé teszi, hogy maradjon a déli határkerítés, maradjon az erős határvédelem, a hatóságaink hatékonyan léphessenek fel, és közben megszűnjön az az áldatlan helyzet, hogy miközben védjük Európa külső határait, eközben ezért bírságolnak minket.
3: A dohány és a kaszinó koncesziók felülvizsgálata után az autópálya koncesziót is felszámolják, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, lépésről lépésre, forintról forintra szüntetik meg a közpénzek jogtalan felhasználását. Korábban Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt arról, hogy több mint 4-szer annyit költött az állam az autópályák üzemeltetésére és felújítására, mint a közutak fenntartására és karbantartására. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban induló 5 plusz 5 támogatási konstrukcióval, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, hogy a forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésben résztvevőknek. Magyar Péter közölte, hogy az elismeréseket az október 23-ai nemzeti ünnepen vehetnék át az érintettek. A kormányfő néhány napja jelentette be, hogy a paksi atomerőmű teljes kapacitással a névleges teljesítményéhez közelítve termeli az áramot, a megépített fenékküszöb pedig a tervezett módon ellátja feladatát. Nyílt levélben fordult a kereszténydemokrata néppárt a pedagógus szakszervezetek vezetőihez, hogy közösen tiltakozzanak az oktatási és gyermekügyi miniszter tanárokat érintő kijelentései miatt. Rétvári Bence, a párt parlamenti frakció vezetője közölte azt is, több mint 10 000 aláírást gyűjtöttek, Lannert Judit távozását követelve egy 3 évvel ezelőtti interjújában megfogalmazottak miatt, valamint a parlamentben megfogalmazott tanárokról, iskolaigazgatókról szóló véleménye miatt.
5: Iszonyatosan sértő, hogy Lannert Judit azt gondolja, hogy egy iskolaigazgató az egy erőszakos elnyomó. Nem a tantestületnek az összetartója, nem az iskolának, a gyerekek életének a szervezője, hanem egy erőszakos elnyomó vezető. Aki így vélekedik az összes magyar iskolaigazgatóról, akinek egy ilyen torz képe van, aki ellenséget lát az iskolaigazgatókban, az nem alkalmas arra, hogy oktatási miniszter legyen.
3: A pedagógusok demokratikus szakszervezete nem engedi, hogy bármely politikus kisajátítsa a pedagógusok képviseletét. Ezt írta Nagy Erzsébet, a PDF elnöke, a KDNP parlamenti frakció vezetőjének címzett válaszlevelében. Az érdekképviselet elnöke hozzátette, nem hagyják szó nélkül, ha Lannert Judit sértő kijelentéseket tett, de a PDS nem lesz politikusok szócsöve.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Több mint 3 órán át tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnök Donald Trump amerikai elnök 2 megbízottjával az ukrajnai háború lezárásáról Moszkvában. A Kreml hasznosnak nevezte a találkozót, áttörésről azonban nem számolt be. Steve Witkoff és Jared Kushner több lehetséges rendezési javaslatot ismertetett az orosz elnökkel, részleteket azonban nem közöltek. Az amerikai küldöttek látogatása miatt az orosz elnök 3 napra leállítatta a Kijev elleni támadásokat. A 2 külön megbízott ma tárgyal Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel az ukrán fővárosban. Megnyitották az új tanévet a kárpátaljai magyar iskolák. A nagyberegi református templommal rendezett tanévnyitón a magyarság politikáért felelős helyettes államtitkár elmondta, a kormány továbbra is támogatja a kárpátaljai magyar oktatást, és a nyári viharban megrongálódott tanintézmények helyreállításához 115 millió forinttal járul hozzá. 2 újabb túlélőt mentettek ki Nepálban 10 nappal a pusztító áradások után. Egy kínai munkást egy vízerőmű alagútjából, egy nőt pedig egy házból hoztak ki élve. A természeti katasztrófában legalább 1300-an meghaltak, több mint 5000 embert, köztük 3 magyart továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és a horvátországi Split között. Egyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Jó minőségű, de a vártnál jóval kevesebb szőlőterem az idén Magyarországon, erősítette meg a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke. Fritman János a Krónikának elmondta, a tartós hőség és a csapadékhiány is megviselte a tőkéket, így az elmúlt évtizedek messze legkevesebb termése várható. Hozzátette, hogy az egyre növekvő termelési költségek és a jelentős terméskiesés miatt a fehérboroknál elkerülhetetlen az áremelés. A belföldi értékesítéssel nem lesz gond, és a külpiacokra is jut majd a magyar borból.
6: A kunsági borvidéknél az Aszály mellé jött egy hatalmas fagy, az a borvidék adja tulajdonképpen az ország szőlőtermelésének a felét, ebből adódik ez a rendkívül alacsony termés várakozás, még nem tudjuk, de termelők nem kérték ki a papírokat, akkor fogjuk tudni igazán, hogy mennyi a termés, mikor a termelők kikérték, hát ez a november vége, de meg lehet tippelni, ez vagy nagyon kicsi lesz.
3: A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás fontosságára hívják fel a figyelmet az ELTE meteorológiai tanszékének kutatói. Szabó Péter és Pongrácz Rita a Másfél Fok című szakportálon olvasható tanulmányukban azt vizsgálták, milyen terméshozamokra lehet számítani Magyarországon a jövőben a legnagyobb területen vetett hazai szántóföldi növényünk, a búza esetében. Szabó Péter a Krónikának elmondta, hogy számításukban a jelenlegi szántóterületekkel dolgoztak, és nem vették figyelembe új búzafajták alkalmazását vagy a technológiai fejlődést.
7: 2030 után a búza terméshozamai inkább csökkenő tendenciát mutatnak, mint a jelenlegi érték. És azt is látjuk, hogy meg fog nőni az évek közötti változékonyság. Tehát ez azt eredményezi, hogy nagyobb lesz a különbség az egyes évek terméshozamai között, és romló tendenciát látunk a búza terméshozamaira, annak ellenére, hogy alapvetően a téli csapadék növekedését jelzik előre a klímamodellek.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Ma túlnyomóan napos idő várható, csak néhol lehet gyengén felhős az ég, de eső sehol nem lesz. A sokfelé élénk szelet helyenként erős tökések kísérhetik. Napközben 24-28 fok várható.
1: Petőfi Rádió. Sport.
8: Jó reggelt kívánok, Katona László vagyok. Győzelemmel folytatta szereplését a női kosárlabda válogatott a berlini világbajnokságon. Magyarország Nigéria 71-67. A találkozó legjobbja a 19 pontot és 16 lepattanót elérő Juhász Dorka volt. Mivel a franciák legyőzték a dél-koreaiakat, így tovább jutott a magyar válogatott. A fővárosban győzött a Kisvárda a labdarúgó élvonalban. MTK Kisvárda 1-2. Gólgazdag mérkőzésen Paks Debrecen 2-4. A másodosztályban a listavezető Soroksár 3-0-ra győzött az Ajka otthonában. A Premier League harmadik fordulójában Newcastle Bournemouth 2-2, a vendégeknél Tóth Alex nem volt a keretben. Manchester City Coventry Haaland góljával 1-0. Németországban Werder Bremen Leipzig 3-1, Willi Orbán a Lipcséjeknél végig a pályán volt. Schalke Bayern München 0-0. Schäfer András 10 percet töltött az Union Berlin együttesében csereként, a Leverkusen 4-0-ra győzött hazai pályán. Görögországban Vitális Milán és Varga Barnabás is pályán volt az AEK Athénban. Varga 2 gólt is lőtt az Aris elleni bajnokin, amelyet 5-0-ra megnyert a címvédő, vezeti a góllövő listát a válogatott csatár, vitális gólpasszt adott. Olaszországban a rangadón hiába vezetett 2 góllal a Napoli, a bajnoki címvédő Internazionale 3-2-re fordított. Fiorentina Torino 1-2 és AS Roma Atalanta 2-1. A női kézilabda bajnokok ligája első körében Kaproncza Győr 23-26 a B csoportban, Storhamar Metz ebben a 8-asban 23-32 győzött a címvédő. Az Alpine pilótája Pierre Gasly nyerte a Formula 1-es monzai nagydíj időmérő edzését. A francia versenyző első alkalommal indulhat pályafutása során az élről. Mögötte a Mercedes brit pilótája George Russell rajtolhat, a harmadik a monakói Charles Leclerc, a Ferrari versenyzője. Az összetettet vezető Kimi Antonelli a Mercedes-szel csak a 7. helyről indulhat a mai futamon. Köszönöm a figyelmüket!
2: A hírek után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A stúdióban
1: Korcsok Laura és a vendégem Nagy Bence, orvostanhallgató, a második magyar egészségpiknik főszervező helyettese. Köszönöm, hogy továbbra is itt vagy velem.
2: Ennyi ma megtisztelteti.
1: A második magyar egészségpiknikről beszélgettünk, a korábbiakban is, ami szeptember 12-én lesz a Múzeumkertben. Nagyon sok programot átbeszéltünk már, és felmerült az is, hogy a szakértőkön, a szakembereken kívül lesznek ismert személyiségek is, akár sportolók, akár zenészek is az alkalmon. Ez szerinted milyen célt szolgál? Az ő személyes történeteik, vagy az, hogy nem csak egy szakemberrel beszélgetünk ezekről a témákról, ez az átlag emberek, az átlag látogatóknak segít valamit?
2: Azt gondolom, hogy mindenképpen segít abban, hogy közelebb hozzuk ezeket a problémákat és kérdésköröket a mindennapi ember számára, mert az rendezvényel célunk egyrészt a hitelesség, és hogy olyan információkat kapjanak a rendezvényen részvevők, amikben megbízhatnak, de másrészt az is fontos, hogy a saját nyelvükön közérthetően tudjuk ezt eljuttatni, és ebben tudnak segíteni a különböző meghívott előadóink, ilyen például Kapás Boglárka olimpikon úszó, Szentesi Éva író, vagy akár Halász Judit énekesnő is.
1: Vagy Csorba Lóci, aki például egyébként már apuka. Tehát olyan aspektusból is meg tudja közelíteni.
2: Így van. És a szülést is, egyáltalán a gyermeknevelés megközelítő panelbeszélgetésünk kapcsán ő is részt fog venni a panelbeszélgetésen, hiszen nagyon fontosnak tartottuk, hogy az anyákon és a nőkön túl a férfiak is ugyanúgy részt vállaljanak és megszólaljanak ebben a rendkívül fontos témában.
1: Ja, ő nagyon kedves apuka, én már hallottam tőle történeteket a kisgyerkőccel kapcsolatban, aki már most interjút készít az apukájával. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó beszélgetés lesz. Ki a célközönség? Kiket szeretnétek megszólítani a programmal kapcsolatban?
2: Nincsen konkrét célközönségünk, hiszen az egészségmegőrzés az mindenkinek a feladata, ezért nagyon várjuk a fiatal, családos szülőket, hiszen számukra is biztosítunk akár szűrési, akár sportolási lehetőségeket. Nagyon várjuk az idősebb generációk tagjait, hiszen számukra is rendkívül sok és színes programmal készülünk, de akárki, aki úgy érzi, hogy fontos számára az egészségmegőrzés, vagy akár csak jól akarja érezni magát, annak ott lesz a helye szeptember 12-én a Múzeumkertben.
1: Számodra miért fontos ez? Miért szívügyed ez a program, ez a piknik?
2: Orvostan hallgatóként azért tettem, és azért fogok majd esküt tenni, hogy az emberek számára a lehető legjobb egészséget biztosítsam a leghosszabb távon, és ennek egy formája az, hogyha ilyen rendezvényeken keresztül juttatjuk el ezeket az információkat, vagy a lehetőségeket, ezért nem is volt kérdés, hogy minden követ megmozgatnék azért, hogy egy fantasztikus rendezvényt hozzunk létre, és minden ember számára elérhetővé tegyük.
1: Nagyon szép gondolat, és nagyon szép, amit tesztek. Köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk róla.
2: Én is nagyon szépen köszönöm.
1: Tehát akkor mindenkinek ott a helye szeptember 12-én a Múzeumkertben, a második magyar egészségpikniken. A vendégem Nagy Bence orvostanhallgató volt, a második magyar egészségpiknik főszervező helyettese.
0: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.

0: Utazunk máskor, a négyes Street dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Mi viszont nem máskor utazunk a mesék világába, hanem most. Ugyanis kezdődik a Csukás meseóra, mesékkel, gyerekzenékkel, mondókákkal, nyelvtörőkkel, jó kis tartalmakkal, utána pedig egy érdekes beszélgetéssel még hozzá a gyerekek dac korszakáról. Vida Ágnes pszichológus lesz a vendégem, úgyhogy tarts velünk a továbbiakban a legfrissebb hírek után mesés időtöltést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Kezdjük vidáman! A Kezdjük vidáman rövid, kedves útravalók. Olyan apró üzenetek, gondolatok, amelyek segíthetnek abban, hogy könnyebben induljon a családnapja. Mert a bölcsőde, óvoda és iskola kezdés nem mindig egyszerű. Augusztus 31-től szeptember 13-áig, minden reggel 7:30-tól Kezdjük vidáman! A Csukás Mese Rádió felkészítője.
2: A műsorajánló után...
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Seyfried Adél.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Sok napsütés lesz eső nélkül. Moszkvában tárgyalt az amerikai elnök békedelegációja. Orosz művész nyerte a Marton Éva énekversenyt.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Baleset történt az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kecskemét elkerülő szakaszán. A 94-es kilométernél a belső sávot lezárták. Két személyautó ütközött az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán Nagykanizsa közelében. A 212-es kilométernél a belső sávot lezárták. A Budapest félmaraton miatt ma is időszakos lezárásokra kell számítani, amik érintik a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is. Már tegnap több területet lezártak, a mai verseny idején pedig nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Több mint 3 órán át tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnök Donald Trump amerikai elnök két megbízottjával az ukrajnai háború lezárásáról Moszkvában. A Kreml hasznosnak nevezte a találkozót, áttörésről azonban nem számolt be. Steve Witkoff és Jared Kushner több lehetséges rendezési javaslatot ismertetett az orosz elnökkel, részleteket azonban nem közöltek. Az amerikai küldöttek látogatása miatt az orosz elnök 3 napra leállítatta a Kijev elleni támadásokat. A két külön megbízott ma tárgyal Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel az ukrán fővárosban. Idehaza 7 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Vértes Szőlősön, Apcon, Mosonszolnokon, Mihályházán, Nagyrécsén és Pusztaapátiban polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselőtestületek korábban feloszlatták magukat. Budaörsön egy képviselő halála miatt kellett választást kiírni. Szavazni este 7 óráig lehet. A közösségen belüli összefogást, valamint a jobb oldal önvizsgálatának és újjászervezésének fontosságát hangsúlyozták a Ne féljetek 2.0 elnevezésű tüntetés felszólalója Kossuth téren tegnap este. A rendezvényen fideszes önkormányzati képviselők mellett újságírók, véleményvezérek is felszólaltak. Az esemény célja az volt, hogy teret adjon azoknak, akik elégedetlenek a kormány és a miniszterelnök teljesítményével és kommunikációjával.

0: Valentina Pravdina, orosz szoprán opera énekesnő kapta az első díjat az idei Marton Éva nemzetközi énekversenyen. A Zeneakadémián két évente rendezett megmérettetésre rekordszámú 265 énekes jelentkezett idén a világ minden tájáról.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Ma túlnyomóan napos idő várható, csak néhol lehet gyengén felhős az ég, de eső sehol nem lesz. A sokfelé élénk szelet helyenként erős tökések kísérik. Napközben 24-28, késő este 12 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A hírek után. És most Csukás Mese Rádió. Indul a Csukás Mese óra. Itt.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Én nagyon szeretem.
1: Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva.

0: Csipes meseóra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi meserádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! De jó, hogy találkozunk. Réka vagyok. Nagyon szeretem a találós kérdéseket. Kitalálni és megkérdezni is. Mostantól gyakran fogunk találkozni, és minden alkalommal megfejtünk egy furfangos feladványt. A mai kérdés így hangzik. Vízen megy, de nem locsog. Úton megy, de nem zörög. Mi az? Na, gondoljuk csak át. Vízen megy, de nem locsog. Hajó nem lehet, annak bizony van hangja. De egy falevél szép csendesen úszik a víz tetején. Talán falevél? Nézzük a következő állítást. Úton megy, de nem zörög. Se jármű, se ember nem lehet. Falevél sem, mert az nem megy az úton. Akkor mi az? Na hát, ti már tudjátok is. Okosak vagytok. Igen, ez bizony az árnyék. Örülök, hogy együtt megfejtettük ezt a találós kérdést.
0: Lépj be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából.
2: Itt a Petőfi Rádió.
3: Sziasztok, én Kovácsovics Fruzsi vagyok, és most én mondom nektek a mesét. Szepes Mária, Pöttyös Panni az iskolában. A vízcsepp törpék. Nagymama, aki ismerte az eseményeket, rögtön tudta, hogy Panni a baba nagymosás kalandos történetét rajzolta a naplójába. A baba nagymosáshoz Jutka áthozta a teknőjét, ami még nem lett volna baj, de útközben találkozott Kockás Petivel, és egyszerre Peti is csatlakozni akart a nagymosáshoz. Mindjárt jövök, mondta Jutkának. Te csak menj előre. Amikor Jutka elmondta a dolgot Panniéknak, mindhárman valami rosszat sejtettek, és sejtelmük beigazolódott, mert néhány perc múlva megérkezett Kockás Peti úgy megrakva, mint egy teherautó. Egy csatahajót, három csónakot, egy vitorlást, két nagy úszókacsát, egy gumikereket és egy felfújható cápát hozott magával. Én a kádban akarok nagymosást csinálni, jelentette ki határozottan. Tele fogom engedni vízzel. Csúrik. Úgy, kérdezte a nagymama. Azért cipelted át ezt a hajóhadat? És ha szabad kérdeznem, mit akarsz kimosni abban az egész kádvízben? Péterke egy kicsit zavarba jött. A vitorlás vitorláját, mondta ki azután egy szuszra. A múltkori ütközetben egészen bepiszkolódott az ágyú tűzben, és ezt a buta nagy cápát is jól meg kell sikálni, mert folyton sárban hempereg a tenger alatt. Most már egészen gyorsan és folyékonyan beszélt. Érdekes, bólogatott a nagymama. Ha nem mondod, még azt hittem volna, hogy óriási pancsolást akarsz rendezni a fürdőszobában nagy mosás ürügyén. De azt előre megmondom, hogy a kádat nem lehet teleengedni vízzel. A lavorban ellenben kimoshatod a vitorlát, ha minden áron akarod. A fürdőszoba ajtót pedig minden esetre hagyjátok nyitva, hogy lássam, mi folyik oda bent. A fiúk nem is szoktak nagy mosást csinálni, szólt közbe Panni. Anyukám azt mondta, hogy a fiúk és a lányok mindenben egyenlők, vágott vissza Peti. És ez mindenkire érvényes? Kérdezte nagymama. Igen, bolintott Peti. Akkor miért mondtad azt tegnap, hogy Panni nem lehet mozdonyvezető vagy tűzoltó, mert lány? Az más, pirult el Peti. Mekkora az a vacak lavor? Kérdezte csak azért, hogy ne kelljen megmagyaráznia, miért egyenjogú ő Pannival mindenben, és Panni miért nem egyenjogú ő vele egy csomó dologban. Mert nagymamák az ilyesmit nem szokták megérteni. Na, az a lavor nem vacak, oktatta a nagymama. És éppen elég nagy ahhoz, hogyha komolyan veszed a vitorla nagymosást, akkor nagyszerűen sikerüljön. A gyerekek bevonultak a fürdőszobába, az ajtót nyitva hagyták. Perceken belül óriási locskolás, nevetés, sikongatás hallatszott ki a nyitott ajtón. Nagymama az ágyból sajnos nem látott rá a kádra. Arra sem gondolhatott, hogy öreg esernyője, amely ott lógott a fürdőszoba fogason, milyen eredeti ötletet fog sugalni Kockás Petinek. És így már csak a befejezett tényekről értesült. Amikor a kislányok átszóltak telefonon Peti anyukájának, hogy legyen szíves száraz ruhát meg cipőt áthozni a kisfiának, és Peti anyukája hazavitte tetőtől talpig csuromvizesre ázott csemetéjét, Panni is, Jutka is őszintén elmondta nagymamának, mi történt a fürdőszobában. Először is Kockás Peti meglátta az esernyőt. Az esernyőről eszébe jutott a kirándulás, és az, hogy az öreg esernyő milyen nagyszerűen elijesztette az esőt. Megkérdezte a két kislánytól, mit gondolnak, a zuhanyvizét is elijesztené-e. Persze súgva kérdezte, nehogy a nagymama meghallja. Azt mondta, a zuhanyból épp úgy zuhog a víz, mintha eső esnék. És mi volna, ha ő beállna a kádba, feje fölé tartaná az esernyőt, aztán kinyitná a zuhanyt? És miért nem szóltatok nekem? Kérdezte szemrehányóan a nagymama. Azért, mert mi is kíváncsiak voltunk rá, hogy az öreg esernyő elijeszti-e a zuhanyt, vallotta be Panni töredelmesen. Kockás Peti tehát cipőstől állt a kádba, kinyitotta az esernyőt, azután kinyitotta a zuhanyzó csapját. Arra egyikük sem gondolt, hogy az öreg esernyő már csupa lyuk, amitől Peti pillanatok alatt annyira megázott, mintha felhőszakadáskor kiállt volna az udvar közepére. Mert a zuhanyzó nem ijedt meg az esernyőtől. Sőt, elzárni se engedte magát. Bár az is lehet, hogy a gyerekek rémületükben rossz irányba csavargatták. Minden esetre nem csak Peti, hanem Panni, Jutka és a kutyus is megázott. Amikor mindannyian szárazba öltöztek, és Mackót is ledörzsölték egy törülközővel, a kislányok befejezték a babanagymosást. A szép, tiszta babaruhákat kivitték a konyhába megszárítani. Két szék közé párgát feszítettek ki, ráteregették a ruhákat, még csipeszekkel is megtűzködték, mint ahogy nagymama az udvaron. A konyhában ugyan nem kellett attól tartani, hogy a szél lefújja a ruhát, de így mégis igazi volt a nagymosás. Hát a szél nem is repítette le a babaruhát a spárgáról, szépen ott maradt minden a csipeszek alatt, a partedli kivételével. Mert az bizony hiányzott. Akkor tűnt el, amikor a kislányok bementek rendbehozni a fürdőszobát, és Mackóra bízták a ruhák őrzését a konyhában. Ó, hagyjuk azt a partedlit, ne erőltessük rá szegény Mackóra, mondta a nagymama. Majd elhordja Jutka babája köténynek. Ezt a babakötényt pedig nyugodtan kiszedhetitek a konyhaasztal vagy a konyhaszekrény alól, mert Mackó valószínűleg oda tuszkolta be.
0: Lépj be velünk a mesékbirodalmába! Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából.
2: Itt a Petőfi Rádióban.
4: Sziasztok, kedves gyerekek, én Varga Lilla vagyok, és most Janikovszki Éva Már óvodás vagyok című könyvéből fogom nektek elmesélni a Hogy megnőttünk című fejezetet. Amikor Dani először ment óvodába a nyaralás után, a dadus néni összecsapta a kezét. Hogy megnőtt ez a gyerek? A dadus néninek igaza volt, mert Dani valóban megnőtt, ez biztos, mert új cipőt kellett neki venni, és a nadrágja is kicsit rövidebb lett. Az óvodában is sok minden változott néhány hét alatt. Volt, ami megnőtt, és volt, ami összement. Megnőtt a fű a kertben, megnőttek a bokrok a kerítés mellett, megnőttek a virágok a pancsoló végében, és megnőtt a fűtő bácsi szakálla. Az nőtt a legtöbbet, mert azelőtt egyáltalán nem volt neki. De összement a pancsoló, mert a Balaton sokkal nagyobb volt, és összement a játékház, mert Daniék is ilyen faházban laktak, de sokkal nagyobban, és valahogy összement az egész udvar. Az is lehet, hogy csak Dani lett nagyobb. Dani Józsó nénit kereste, mert szerette volna, ha ő is összecsapja a kezét, és azt mondja neki, hogy na hát, hogy megnőtt ez a gyerek, és ha mind a két Józsó néni itt van, akkor mind a kettő. De egy Józsó nénit se látott, beszaladt hát a szobájukba. Biztosan ott lesz, vagy ott lesznek. Csak hogy a szobában egy egészen új óvónéni volt, egészen új gyerekekkel. Az új óvónéni kedvesen nézett Danira, de az új gyerekek csúnyán néztek, és kettő sírt is. Pedig csak hárman voltak. Ez a mi szobánk, akart tiltakozni Dani, amikor végre meghallotta a folyosóról Józsó néni hangját, és éppen azt mondta, amit hallani szeretett volna. Na hát, hogy megnőtt ez a gyerek? Dani, csak nem akarsz visszamenni a kis csoportba, gyere gyorsan, nézd meg az új szobánkat, a régit átadtuk a kis csoportnak. És Dani szaladt Józsó néni után az új szobába, és mindjárt látta, hogy ez az ő szobájuk, mert hiába volt új az ajtó, és új a szőnyeg, és újak az asztalok, meg a székek, és a polcok, meg a padok, de a pad végén ott ült Pöszke. Pöszke nem nőtt meg, csak több szeplő volt az orrán, és most is minden piros volt rajta, mint amikor először látta. Szia! Szaladt oda Dani Pöszkéhez. Józsó néni azt mondta, hogy mekkorát nőttem. A dadus néni is csodálkozott, hogy mekkorát nőttem. De Pöszke nem akart csodálkozni. Nézd meg a babot! Mondta, és a cserépre mutatott, amibe a babot ültették még tavasszal. Ami igaz, igaz, a bab sokkal többet nőtt, mint Dani. Egy karóval meg is kellett támasztani, hogy el ne dőljön. Közben egymás után jöttek a gyerekek, és mindenki örült a másiknak. Szia! Szia! Szia! Amikor már sokan voltak, akkor Juzsó néni azt mondta, hogy nézzenek jól körül, és gondolkozzanak, hogyan lehetne még szebb az új csoportszoba. Mindenki gondolkozott, de nem ugyanazt találták ki. Misu össze akarta tolni az asztalokat, hogy egy nagy asztal legyen, Dani meg sorban a pad elé akarta állítani. Ágika át akarta vinni a másik sarokba a babaházat, Zsoltinak meg eszébe jutottak a régi játékok. Édesüs, mondta Zsolti súgva Misunak, hozzuk át a régi szobából a régi játékokat, mert igaz, hogy sokat nőttünk, de azért tudunk még azokkal is játszani. Misu úgy gondolta, hogy ez nagyon jó lesz, és mindjárt elmondta Daninak is. Hárman indultak a régi szobába, hogy áthozzák a játékokat. Hova mentek? Szólt rájuk Juzsó néni, és meg kellett mondani neki, pedig jobban szerették volna meglepni a sok játékkal. De Juzsó néni így is nagyon meg volt lepve. Hát ezt meg hogy gondoljátok? Kérdezte, pedig már tudta, hogyan gondolják. Elhoznátok a kis csoporttól a játékokat? De azok a mi játékaink, mondta Zsolti, mindig mi játszottunk velük. Eddig ti játszottatok velük, mert ti voltatok a kis csoportosok, mondta Juzsó néni. De ha most elhozzátok az új kis csoporttól a játékaikat, akkor nem lesz mivel játszaniuk, és nem fogják elhinni, hogy jó óvodába járni. Meg aztán mit gondoltok, mi lett volna, ha a mostani nagy csoportosok is így gondolkoznak? Akkor ők is elvitték volna innen a játékokat a nagy csoportba, találta ki Dani. A régi nagy csoportosok meg elvinnék magukkal az iskolába, mondta Misu, mert most már ő is értette. És akkor a végén alig maradna itt az óvodában játék, fejezte be Juzsó néni. Az mégsem lenne jó, igaz? A gyerekek hallgattak, ami azt jelentette, hogy igaz. Aztán Eszter súgott valamit Pöszkének, aztán Pöszke Ancsának, aztán Misu is súgott Daninak, és Dani is Zsoltikának. Juzsó néni nem kérdezte, hogy mit sugdosnak. A vége az lett, hogy Gáborka arra kérte az óvónénit, hogy csak is és egyedül a tűzoltókocsit hozza át nekik a kis csoporttól, mert azt a régi nagy csoportosoktól kapták ajándékba. Juzsó néni beleegyezett és átment a kis csoporthoz. Amikor visszajött a tűzoltókocsival, a gyerekek már az ajtóban várták. Kezükön egy-egy bábu volt, Nyuszi, Csacsi, Kakas, Cica, Bohóc. Ezt meg mi adjuk ajándékba a kis csoportnak, és megmutatjuk, hogy kell velük játszani, mondta Pöszke. Akkor majd elhiszik, hogy jó óvodába járni. Na hát, ti igazán megnőttetek, mondta Juzsó néni, mert ilyesmi csak nagy gyerekeknek jut eszébe. És most kaptok tőlem egy-egy puszit, mert szeretsz bennünket, kiáltotta Ágika, és igaza volt.
0: Nem hagynak a gyerkőcök aludni a hétvégén. Lépjetek be a mesék birodalmába. Hallgassatok csodás meséket, dalokat és vidám tartalmakat a Csukás Meserádió kínálatából. Induljon mesésen a hétvégét. Csukás Meseóra a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. Egy csipetnyi meserádió, egy fejűeknek.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
1: Sziasztok, Hegedűs Johanna vagyok, és most én fogok nektek olvasni. Vadady Adrián Leszel a barátom című könyvéből a Leszel a barátom című mesét. Lea, Maja és Dorci kis csoport óta legjobb barátnők. Mindent együtt csinálnak. Együtt 10 óraiznak, ebédelnek és uzsonnáznak. Együtt játszanak a csoportszobában és az udvaron. Együtt vetkőznek, együtt öltözködnek, együtt mossák a fogukat, együtt járnak pisilni. Együtt ülnek le rajzolni, egymás mellett hallgatják a mesét, együtt dalolásznak és együtt járnak óvi után a játszótérre. Akármilyen jó barátnők, hármasban mégsem mindig olyan könnyű a játék. Amikor például az udvaron Lea beleül a hintába, és Dorci mögé áll az ülőkére, hogy hajtsa, Maja egyfolytában nyekerek, hogy hagyják már abba, és inkább menjenek vele homokozni. Vagy ha a Dorci hosszú haját Maja cicomázza, Lea nyafog folyton, mert ő nem szeret más hajában turkálni. Ha pedig sétálni mennek, és párt kell választani, sokszor összevesznek, mire eldöntik, kikinek a kezét fogja. De azért sok minden van, amihez pont jó, hogy hárman vannak. Ha anyukásat, apukásat játszanak, könnyen elosztják a szerepeket, mert az igazi családokban legalább egy kis baba is van. A doktornén is játékba is kell egy orvos, aki megmondja, mi a baj. Egy beteg, akinek itt is fáj, meg ott is fáj. És egy nővérke, aki segít begipszelni a törött lábat, és megírni a receptet. A baj akkor kezdődött, amikor Maja síelni ment, és egy egész hétig nem jött óvodába. Lea és Dorci nagyon jól megvoltak nélküle. Egész nap csak sugdolóztak, ha pedig már megunták a susmorgást, bebújtak a babaszobába, és hosszú percekig a legnagyobb egyetértésben játszottak a hosszú, szőkehajú babával. Ha meg sakkozni támad kedvük, csak abban kellett megegyezniük, hogy melyikük lesz Mátyás király fekete seregével, és kinek jut a tündérek fehér csapata. Amikor ma reggel Maja lebarnulva egy zacskó mézes mogyoróval megérkezett, az óvónéni nagy örömmel fogadta. Jaj, de jó, hogy újra itt vagy, Maja! És egy nagy puszival üdvözölte a kislányt. Maja az óvónéni nyakába ugrott, puszikat nyomott ő is az arcára, de szemével már a barátnőit kereste. Miután gyorsan elmesélte az ajtóban, hogy megtanult síelni, és a versenyen ő lett az első, és aranykupát is kapott, és mindenkinek hozott mézes mogyorót ajándékba, már szaladt is a babaszobába Leához és Dorcihoz, hogy lássa végre a barátnőit. A két kislány épp a hosszú, szőkehajú babával játszott, de amikor Maja melléjük ült a szőnyegre, rá se hederítettek. Játszhatok? Kérdezte vidáman Maja. Most légyci, ne! Válaszolta Fokhegyről Dorci. Most csak ketten játszunk, és hátat fordított Majának. Maja ült még mellettük egy darabig, aztán rágni kezdte a körmét, amit csak akkor szokott, ha zavarban van. Várta, hogy a két barátnő felnézzen rá, nagyot nevessenek, aztán végre elmesélje, hogy a válláig ért a hó, és látott hegyi mentőkutyákat is a nyakukban demizsonnal. De Lea és Dorci egyáltalán nem foglalkozott a rég nem látott barátnővel. Így hát Maja felállt, toporgott még körülöttük egy darabig, aztán levett a polcról egy teás csészét, hogy legalább egy teát főzzen a babáknak. De Lea rászólt. Léci, hagyd minket játszani! Maja nem értette, mi történik. A torkába gombóc nőtt, a szemébe könyv szökött, és borzasztóan hiányzott az anyukája. Kibújt a babaszobából, leült Zsófi meg Györgyi mellé rajzolni. Miért nem voltál óvodában? Kérdezte Zsófi. Síelni voltunk, felelte röviden Maja. És hoztál nekünk valamit? Tudakolta Györgyi. Mézes mogyorót, jött a válasz alig hallhatóan. Zsófi és Györgyi megnyalták a szájuk szélét, és folytatták a rajzolást. Maja még firkálgatott egy kicsit, aztán átült a fiúkhoz építeni. Dani rögtön megkérte, hogy tartsa a torony közepét, mert már olyan magasra építették Ákossal, hogy dülöngél. Dani fogta az alját, Maja a közepét, Ákos meg magasra nyújtózkodott, hogy felérje az utolsó kockával a torony legtetejét. Amikor készen lett a világ legmagasabb tornya, háromra elengedték. A torony megingott, majd óriási robajjal összeomlott. Mindhárman egymásra néztek, és nagyot nevettek. Milyen barna az arcod? Jegyezte meg Maja felé fordulva Dani. Síelni voltunk, ott barnultam le. Mesélte Maja, de nem szólt sem a versenyről, sem a hóról, sem pedig a hegyi mentőkutyákról. Dani nem is várt hosszú történetet, ehelyett újból neki látott, hogy még egyszer megépítse Ákossal a világ legeslegmagasabb tornyát. Maja egész délelőtt magányos volt. Hiába játszott vele sok gyerek, hiába hívta az óvónéni maga mellé, hogy segítsen festéket keverni. Ő igazán attól lett volna csak boldog, ha Lea és Dorci is örül neki, mert nélkülük mit sem ér az egész óvoda. Az óvónéni látta, hogy Maja szomorú. A játékidő végén maga köré gyűjtötte a gyerekeket. Tudjátok mit? Postás játékot fogunk játszani. Postás játékot? Kérdezte Bianca. Azt hogy kell? Az óvónéni elmagyarázta, hogy mindenki kap annyi borítékot, amennyi barátja van az óvodában. Aztán rajzolni fognak, de csupa olyan rajzot, amiken titkokat mesélnek el egymásnak. De olyan fontos titkokat, amiket csak a barátok tudhatnak. Végül belehajtogatják mind a borítékba, és egyesével kipostázzák az öltöző szekrények polcaira. De ne felejtsétek a borítékokra rárajzolni a jeleteket, hogy aki kapja, tudja, kitől érkezett a levele. Tette hozzá az óvónéni. A gyerekek megörültek a postás játéknak. Még sosem játszottak ilyet, de nagyon izgalmasnak tűnt. Az óvónéni már osztogatta is a piros meg kék borítékokat. Peti rögtön hatot kért, és már bújt is a fakockás láda mögé titkokat rajzolni. Egyedül Maja rágta a körmét, de nem azért, mert nem tudta, kinek rajzoljon. Attól félt, hogy az ő polca levél nélkül marad. Aztán odaállt az óvónéni elé, kihúzott a kezéből két piros borítékot, és behasalt az asztal alá egy csomag színes ceruzával. Leának a nagy havat rajzolta le, meg az aranykupát, Dorcinak pedig a hegyi mentőkutyát a nyakában demizsonnal. A rajzokat jó kicsire összehajtogatta, belerakta a borítékokba, és egykedvűen kiballagott az öltöző szekrényekhez. Az egyik piros borítékot Lea pulcsija alá rejtette, a másikat pedig Dorci óvistáskája mellé. Aztán visszaslatyogott a csoportszobába, és leült a szőnyegre. Amikor már mind kihorták a leveleket az öltöző szekrényekbe, az óvónéni a kis haranggal kettőt csengetett. Megérkezett a posta! Kiáltotta, és a gyerekek kiözöllöttek a folyosóra. Maja remegő kézzel fogta meg az öltöző szekrénye ajtaját. Lassan, félve nyitotta ki. De amikor a kis ajtó kitárult, a polcról csak úgy hullott a sok piros meg kék boríték. Az első magyar zászló volt, az Peti jele. A másodikon űrhajó, az Ákostól érkezett. Aztán görkorcsolya Danitól, Holdacska Zsófitól, ropogós kifli Györgyitől, vitorláshajó Zéténytől, Süni Rolitól, telefon Leventétől, és a legvégén egy piros boríték. Egyik oldalán szívecskével Leától, a másikon pedig pöttyös bögrével Dorcitól. Mire Maja ezt a sok levelet átnézegette, a barátnői már mellette is ültek a szőnyegen, és kérdezgették, hogy az aranykupa igazi aranyból volt-e, a hegyi mentőkutyát pedig meg lehetette simogatni.
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi meserádió egyfejűeknek.
2: Orgoványi Anikó. Kezdődik az óvoda. Elmondja Kassai Katalin. Piros labda fakocka, kezdődik az óvoda. Gyülekezik a sok gyerek, mint szőlőfürtön a szemek. Nem sok mindenkit ismerek, kicsi szívem picit remeg. Csüngök még az anyukámon, mint alma gyerek a faágon. Mosolyogva kezünk kéri a sok kedves óvónéni. Mennyi játék, mennyi kép, mennyi öröm vár itt még. Énekelünk, rajzolunk, és közben megokosodunk. Úgy döntöttem, ide járok. Barátokra itt találok.
0: Ha tetszett, amit hallottál, ha szeretnél még több mesét, zenét és szórakoztató tartalmat, keresd a Csukás Mese Rádiót, ahol az egész nap mesés. Vágj bele velünk a nagy kalandokba, repülj velünk a mesék birodalmába, hiszen a jó történetek sohasem érnek véget. A jövő hétvégén is várunk 7 órától a Petőfi Rádióban.
3: Most vissza a magyar szemékhez.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Meseóra velem Korcsok Laurával. Aki nevel gyereket, annak ismerős lehet a helyzet. Egy egyszerű nemből pillanatok alatt földön fetrengő sírás, kiabálás vagy dükitörés lehet. A dackorszak természetes része a fejlődésnek, de szülőként mégsem mindig könnyű tudni, hogy hogyan reagáljunk jól, különösen óvodás és kisiskolás korban, amikor a gyerekek még tanulják felismerni és kezelni a saját érzéseiket. Ebben segíthet akár egy jól megválasztott mese is. A történetek szereplőin keresztül a gyerekek biztonságos távolságból találkozhatnak a saját érzéseikkel és a konfliktusaikkal. De vajon hogyan kezeljük jól a hisztit? És mit taníthat nekünk erről a mese? Erről beszélgetünk ma reggel Vida Ágnes pszichológussal. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
1: Jó reggelt kívánok!
0: Kezdjük talán az alapoknál, hogy ilyenkor a gyerekekben mi történik, amikor a bizonyos dackorszakról beszélünk.
1: Igazából ebben az időszakban az történik, hogy ő elkezd leválni kicsit apáról, anyáról. Egészen odáig azt hiszi, hogy mi így együtt vagyunk, és közösen oldunk meg mindent, és ő rájön arra, hogy ő egy különálló személy, és saját akarata van, saját elképzelései, saját kis tervei, és akkor két dologgal találkozik. Az egyik az az, hogy vannak saját korlátai, hogy nem tudok mindent megcsinálni, mert nem vagyok még rá képes, és ez nagyon zavarja. Illetve azzal, hogy apa meg anya néha jön és megtiltja, hogy ilyen izgalmas dolgokat csináljak, hogy virágföldet megkóstolni, meg hasonló izgalmas dolgok. És hát ez is nagyon nagy csalódás, hogy hát mi azt, hogy megtiltják, hát egy éve még szabad volt, mert nyilván egy fél évesnek, vagy másfél évesnek mi sokkal kevesebb dolgot tiltunk meg, tehát ő azt hiszi, hogy gyakorlatilag mindenható. És hát egyre inkább ezzel találkozik, hogy mindenre az a válasz, hogy nem, ettől egyre frusztrálta, viszont ebben a korban még nem tudja kezelni az érzéseit neki, azok nagyon húsba vágó érzések, és nem tud vele mit csinálni, így elöntik az érzések. És ilyenkor az agyunk azt csinálja tulajdonképpen ilyen kiskorban, hogy annyira erős ez a sok érzelem, hogy így, mint egy ilyen kapcsolótáblán lefele nyomogatnánk a gombokat, sorra kikapcsolnak a képességei, tehát eltűnik a mindig az, amit a legfrissebben tanult, tehát például a beszédértés, nem tudja magát olyan jól kifejezni, meg nem érti annyira, hogy mi mit mondunk, mert az egy friss képesség. Utána egy idő után eltűnik a mozgás koordináció, olyankor jön, hogy csapkod össze-vissza, és harap, meg rúg csípvág, meg a földhöz veri magát, meg hasonlók, és amikor már teljesen kikapcsolt, mert már annyira maga alá került, akkor gyakorlatilag úgy működik, mint egy kis újszülött, hogy így teljesen kikapcsolt minden, és csak az ösztönök vannak, gyakorlatilag meg a sírás.
0: De nem csak ő találkozik azzal, hogy a szülők azt mondják, hogy nem, hanem gondolom így eltanulja, és onnantól kezdve ő is szabadon használja azt a szót mindenre, hogy nem. Ez miért van?
1: Hát igazából ez annak a jelzése, hogy szeretnék már én csinálni dolgokat, és jelzem, hogy hol vannak a határaim, ami valahol érthető is, mert valahol meg kell tanulnunk felnőtt korra, meg nagyobb gyerekkorra az egészséges határtartást. Csak ő most még, mivel nincs valódi én tudat, ugye 3 éves kor körül kezd kialakulni, hogy én nem anya meg apa vagyok, meg a Petike, hanem én a Petike vagyok, egy különálló gyerek, különálló személyiséggel, ez az én kezem, az én lábam, az én tárgyaim, stb. És innentől kell, vagy egészen eddig az időszakig az, hogy nem, az annak a jelzése, hogy nekem itt ez sok, és néha így túlzásba viszi. Tehát olyanra is azt mondja, hogy nem, ami csak kellemetlen, amit csak zavar egy kicsit, és kipróbálgatja, hogy mi mindenre mondhatom azt, hogy nem, azért, hogy kiszűrje a környezetéből, hogy milyen reakció jön rá. Tehát fontos, hogy ez egy kisgyereknél az, hogy azt mondja, hogy nem, az nem arról szól, hogy ez itt egy nagyon nem, és soha többet, hanem lehet, hogy 2 perc múlva már igen, az is lehet, hogy az egy talán, az is lehet, hogy tulajdonképpen csak mondtam egy kicsit, mert nagyon sokat hallom, ezért én is mondom, tehát nem kell úgy venni, hogy ez kőbe van vésve.
0: Nem sokára azzal folytatjuk, hogy ilyenkor egy szülő mit tehet. Hagyja inkább, hogy kihisztízze magát a gyerkőcnek egy kicsit, akkor hadonászon, vergődjön a földön, vagy ez ellen valamit tennie kell. A vendégem Vida Ágnes, pszichológus itt a Csukás Meseórában.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Meseóra a velem Korcsog Laurával. A mai vendégem Vida Ágnes, pszichológus. Köszönöm, hogy továbbra is itt vagy velem.
1: Én is köszönöm.
0: Ott tartottunk, hogy a kicsik dac korszakáról beszélgettünk, és arról, hogy ilyenkor jönnek a nem szavak mindenre, a szülőktől is egyébként, és akkor viszont válaszként a gyerekektől is, illetve a hisztizés, a földönvergődés, a hadonászás. Na hát ilyen esetben, mikor a szülő ezzel találkozik, ez neki is újdonság. Valószínűleg nem tudja először, hogy hogyan kezelje. Mi a teendő ilyenkor?
1: Hát a legfontosabb dolog, hogy ott abban a helyzetben, bár nagyon nehéz, de mi mutatunk a gyereknek példát a viselkedésünkkel. Neki azt kell megtanulni, hogy hogyan nyugodjak le, amikor belekerültem ebbe az állapotomba, és ezt példából tudja megtanulni. Szóval azt szoktam erre mondani, hogy egy újszülöttet se próbálok meggyőzni, hogy jaj, hát nincs olyan nagy baj, szedd össze magad, minden rendben, csak egy kicsit fáj a pocit, hanem fölveszem, megölelem, dédelgetem, megnyugtatom, azért, hogy vissza tudjon kerülni a nyugodt állapotában. Na most a hisztizős gyereknél is, mivel lekapcsolták a kapcsolókat, először meg kell nyugtatnom, hogy lássa, hogy nincsen semmi baj, hogy aztán elkezdje újraérteni, hogy mit mondok neki, visszanyeri a saját önuralmát, képességét, és akkor, amikor már megnyugodott, megbeszélhetem vele, hogy látom, hogy emiatt dühös vagy, de akkor se lehet megenni a virágföldet, meg nem piszkáljuk, nem húzzuk meg a cica farkát. Tehát, hogy lássa, hogy ott van az a határ, amit letettünk, meg hogy mi volt a probléma, de ugyanakkor segítsünk neki megnyugodni, mert ebből tanulja meg, hogy ilyen helyzetekben hogyan nyugtassa meg saját magát.
0: Erre talán mondjuk egy mese, vagy egy ilyen kitalált mese jó eszköz lehet, hogy mondjuk egy állat, vagy egy kitalált karakteren keresztül mutatjuk be ezt a helyzetet, és utána beszéljük meg, hogy hogyan kellene cselekedjen az adott helyzetben az adott karakter?
1: Igen, nagyon jól lehet ilyen helyzetben egyébként így mesékkel segíteni. Az egyik az nagyon jó, hogyha minél többet mesélünk neki arról, hogy mi történik benne, mondjuk azt meséljük, hogy van benned egy mérges kis mackó, és ilyenkor nagyon mérges lesz, és brúmog, és oda csapja a lábát a földre, és el is játszhatjuk, hogy ilyenkor mi történik, és el lehet mondani, hogy ezt a mackót meg lehet nyugtatni, meg lehet simogatni, lehet vele beszélgetni, és akkor megnyugszik a pocakodban. És amikor előjön az, hogy ő már hisztizne, vagy dühös, akkor mondhatjuk, hogy érzed, hogy most ott van benned a mérges kis mackó, gyere, nyugtassuk meg. És ezzel megtaníthatjuk neki önkéntelenül is, hogy hogyan nyugtassa meg magát.
0: Így a beszélgetésünk végére nézzünk egy példát. Szerintem sokan találkozunk olyan helyzetekkel, hogy mondjuk egy bevásárlóközpontban vagyunk, és egy kisgyerek kiabál, és dühöng, és szeretné azt a játékot, de nem kaphatja meg. És ilyenkor sokszor a szülő csak magára hagyja ezzel a gondolattal a gyereket, mert hogy majd lecsillapodik, majd megnyugszik. Ilyen helyzetben mit kellene tennie a szülőnek?
1: Az első és a legfontosabb ilyen nyilvános helyen, hogy a szülőnek is azért végesek az idegszálai, mert úgy van vele, hogy néznek, látnak, mi lesz ebből. Tehát először jó elvonulni valami olyan helyre, ahol nem látnak, próbafülkébe, vagy valami kis sarokba, és ott közösen megnyugodni. Egyszerűen azért, hogy ne az irányítsa a szülőt, hogy hú, de ciki, milyen kellemetlen, és akkor utána már könnyebb megbeszélni a gyerekkel, amit szeretünk. Tehát hiába mondjuk meg akarom győzni, hogy neki nincs szüksége arra a játékra, a hisztis állapotban nem tudom meggyőzni. Utána viszont lehet több mindent, és amikor meg kicsit lenyugodott, akkor vannak erre ilyen technikák, hogy vagy megbeszélni, hogy írjuk föl a Mikulás listára, és majd akkor a Mikulás majd meghozza neked, vagy lehet olyat is nagyon egyszerű módszer, hogy lefotózzuk közösen azt, amit szeretnél, és akkor itt meg lesz a telefonba, és majd megnézzük legközelebb is. És akkor ez így segít a gyereknek megnyugodni és elfogadni, hogy ezt most nem kaphatom meg, de például a zsebünkben egy fotóképében hazavihetjük.
0: Nagyon fontos szerintem, hogy már ilyen kicsi korban megtanuljuk akár a dühkezelést, vagy az indulatokat helyén kezelni, hiszen talán ez a későbbi énünkre is kihatással lesz, ha jól gondolom.
1: Abszolút, tehát ez az időszak, ezt érdemes szülőként úgy felfogni, hogy nekünk is segít abban, hogy megtanuljuk kezelni a saját indulatainkat, mert azért a gyereknek az állandó indulatkezelés az nagyon feszülté teszi a szülőt is, és hogyha elkezdjük ezt tudatosan mi is tanulni, akkor neki is jobban meg tudjuk tanítani.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hogy itt voltál velem ma reggel.
1: Köszönöm szépen.
0: Vida Ágnessel, pszichológussal beszélgettem ma reggel a Csukás Meseórában.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: Talán hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. A legfrissebb hírek következnek, utána pedig felpörgetjük a reggelt, méghozzá a Zaporozsec dalával.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Seyfried Adél.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Sok napsütés lesz eső nélkül. Tegnap Moszkvában tárgyalt, ma Kijevbe repül az amerikai békedelegáció. Jelentős fejlesztési támogatást kapnak a vállalkozások.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Baleset történt az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán. A 94-es kilométernél a belső sávot lezárták. A 9 órakor rajtoló Budapest félmaraton miatt időszakos lezárásokra kell számítani, amik érintik a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is. Már tegnap több területet lezártak, a mai verseny idején pedig nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 300.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Több mint három órán át tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnök Donald Trump amerikai elnök két külön megbízottjával az ukrajnai háború lezárásáról Moszkvában. A Kreml hasznosnak nevezte a találkozót, áttörésről azonban nem számolt be. Steve Witkoff és Jared Kushner több lehetséges rendezési javaslatot ismertetett az orosz elnökkel, részleteket azonban nem közöltek. Az amerikai küldöttek látogatása miatt az orosz elnök három napra leállította a Kijev elleni támadásokat. A két külön megbízott ma tárgyal Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel az ukrán fővárosban. Idehaza 7 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Vértesszőlősön, Apcon, Mosonszolnokon, Mihályházán, Nagyrécsén és Pusztaapátiban polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselőtestületek korábban feloszlatták magukat. Budaörsön egy képviselő halála miatt kellett választást kiírni. Szavazni este 7 óráig lehet. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Ganz-Ábrahám gazdaságfejlesztési programban induló 5 plusz 5 támogatási konstrukcióval, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, hogy a forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastrukturális fejlesztéseket hajthatnak végre. A dohány és a kaszinó koncesziók felülvizsgálata után az autópálya koncessziót is felszámolják, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, lépésről lépésre, forintról forintra szüntetik meg a közpénzek jogtalan felhasználását. Korábban Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt arról, hogy több mint 4-szer annyit költött az állam az autópályák üzemeltetésére és felújítására, mint a közutak fenntartására és karbantartására.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Ma túlnyomóan napos idő várható, csak néhol lehet gyengén felhős az ég, de eső sehol nem lesz. A sokfelé élénk szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Napközben 24-28, késő este 12 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. A hír

0: után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jó reggelt, jó reggelt! Hogyha tegnap volt szeptember első szombatja, akkor kizárásos alapon ma van szeptember első vasárnapja. Én Korcsok Laura vagyok, és egészen délig utazunk együtt a legjobb magyar zenékkel. Most például a kezdésben a Zaporozsesz dala.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zenékkel.
1: Ez a Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
3: Kardiológushoz mentem, a

0: hölgyek, ezt hallottad most Blanche-tól itt a Petőfin Minden Magyar, és Blanche belement abba is, hogy Nagy Bogi Akvárium Nagy Hallos koncertjén vendégként ott legyen, úgyhogy már ez fix, Blanche ott lesz, de mellette B. Nagy Réka is. Március 20-án a Boldogság Világnapján 2027-ben, ezt azért tudom így pontosan, mert ekkor van a születésnapa március 20-án, úgyhogy ez egy jó ajándék nekem is. Legyél ott te is, nem sokára indul a jegystart, most viszont egy olyan dalt hallgatunk meg, ami abszolút kedvenc volt a nyáron, méghozzá BSV és Nagy Bogi közös dala, Always Be Mine, ezt játszom most itt a Petőfin.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: de nem ezért van, hogy hozzád megyek.
1: Úgy akarja szervezetem, soha többé nem vagy senki nekem.

0: idők. Ezt hallottad most az Ivan and a Parazoltal, itt a Petőfin Minden Magyar. Nem tudom, hogy neked hogy tetszett a tegnapi időjárás. Délelőtt azért volt egy kis zivatar, egy kis eső, délutára pedig kitisztult az ég. A mai napra eső nem várható, ellenben napos időnk lesz, és képzeld, talán még most utoljára, de egy kánikula várható kedre, úgyhogy még így készülj, utána pedig szerintem most már beáll az az őszi időjárás, a kicsit hűvösebb esték, az őszi kabátos időjárás. Szerintem ez a kellemes idő, ez pont jó. Én már nagyon várom. Pont jó, ezzel folytatjuk itt a Petőfin.
1: Persze, te sike, aha, majd jön a duet, de most melóba vagyok, aztán meg majd jön a szünet. Menj le a boltba, hogy adjanak fület,

Én nem tűntem sehova, továbbra is itt vagyok, ez a Petőfi Rádió minden magyar földre való. Ezt hallottad most a Konyhától és Rúzsa Magditól. Na hát a folytatásban a tankcsapdával megyünk tovább, akik az évek alatt stílust és felállást is váltottak, ugyanis a korai punkból fokozatosan hard rockba és metalba hajlottak, de természetesen közben megőrizték azt a szókimondó, karcos attitűdöt, amit a kezdetektől fogva képviseltek, azonban őket nem nagyon hatja meg mások véleménye, például Lukács László azt nyilatkozta, hogy a rockzene ma már nem divat, de engem sosem a trendek érdekeltek, hanem az, hogy igaz maradjak önmagamhoz. Hogyha leülnél mellé, akkor szerintem ugyanez lenne a véleménye, ugyanezt mondaná neked. Ülj le mellém! Ezzel folytatjuk, a tankcsapdát játszom neked most itt a Petőfin.

0: hajrája.
1: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
2: Hajrá Magyarok!
0: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
2: Kizárólag a Petőfi Rádióban.

0: 0630303380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Seyfried Adél.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Sok napsütés lesz eső nélkül, reagált Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a KDNP-s petícióra. Javában tart a Budapest félmaraton.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon Tatabányánál egy defektet kapott műszaki hibás kamion vesztegel. Az 56-os kilométernél a külső sávot lezárták. A 8 órakor elrajtolt Budapest félmaraton miatt időszakos lezárásokra kell számítani, amik érintik a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is. A verseny idején nem lehet közlekedni az alsó rakpartokon sem. Ha bármi rendkívülét lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as szám.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Manipulációnak nevezte az oktatási és gyermekügyi miniszter a pedagógusokról szóló kijelentéseiből készült felvételt, amely miatt a KDNP aláírásgyűjtést indított a távozását követelve. Lannert Judit szerint egy 2023-as rádióinterjúból kiragadott részleteket magyaráznak félre. A pedagógusok demokratikus szakszervezetének elnöke közölte, nem hagyja szó nélkül, ha a tárcavezető sértő kijelentéseket tett, és hangsúlyozta, a pedagógusok nem politikai kampánykellékek. Létvári Bence, a KDNP frakció vezetője előzőleg arra kérte a pedagógus szakszervezeteket, foglaljanak állást Lannert Judit tanárokról tett korábbi kijelentéseivel kapcsolatban. Átalakítja a kormány a közfinanszírozott fogászati ellátást, miután az egészségügyi tárca egyeztetett a fogászati alapellátás petíció képviselőivel. A kezdeményezés elindítói a jelenlegi finanszírozás elégtelenségére és a praxisok működési nehézségeire hívták fel a figyelmet. Borbáci Krisztina államtitkár közölte, megemelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, rendezik az iskola fogorvosok helyzetét, és országszerte biztosítják a sürgősségi fogászati ügyeleteket. A finanszírozási rendszer átfogó reformjának kidolgozására állandó szakmai munkacsoportot is létrehoznak. Drágulhatnak a repülőjegyek jövőre, ha tartósan magasak maradnak az üzemanyagárak, közölte a Wizzair a 24.hu megkeresésére. A légitársaság szerint először a kapacitások csökkentése várható, ezt követheti a jegyárak emelése a kereslet és a kínálat függvényében. A repülőgép üzemanyagára jelenleg hordonként $140 körül van, ami egyes légitársaságokat akár piaci jelenlétük felülvizsgálatára is késztethet. Elrajtolt az idei Budapest félmaraton a Műegyetem rakpartról, a 10 kilométeres szakasz futói majd 12:45-kor állnak rajthoz. A 41. Budapest félmaratonra idén mintegy 25 000 neveztek. A pálya mentén, a Duna két partján és a hidakon 22 zenei pont várja a mezőnyt.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Ma túlnyomóan napos az idő, csak néhol lehet gyengén felhős az ég, de eső sehol nem lesz. A sokfelé élénk szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Napközben 24-28, késő este 12 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A hírek után
2: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 9 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod egészen délig. Szeptember 6-a van, vagyis szeptember első vasárnapja. Ezt is együtt töltjük, méghozzá a legjobb magyar zenékkel. Utazunk is tovább, otthon lenni valahol. Ez szól a folytatásban.
2: Itt egy újabb óra.

bocsba zár.

Megbabonáz, ezt hallottad most Pápai Jocitól itt a Petőfin Minden Magyar. 0630303380, ide írhatsz nekem SMS-t vagy Viber üzenetet. Így tett Bence is, aki azt üzeni a gimis osztálytársainak, hogy reméli, hogy hamarosan visszafizetik a horvátországi tartozásaikat. Jelentsen ez bármit is. Úgy tudom elképzelni, hogy mondjuk együtt nyaraltak nyáron Horvátországban, és itt mindent Bence fizetett, úgyhogy remélem, hogy most célba ért az üzenet és az osztálytársak, a gimis osztálytársak visszafizetik Bencének. Bence az üzenet mellett egy dalt is kért, méghozzá Margaret Island-től, úgyhogy engedd, hogy szabad legyek, ezt szól neked Bence vigaszdíjként most.

Ne is figyelj rám, ezt hallottad most itt a Petőfi Minden Magyar, viszont most figyelj rám, ugyanis egy szuper koncertet ajánlok neked. Szeptember 10-én felrobbantják a színpadot a Budapest Parkban, a Bohemian Betyársz és a Pornograszt közösen. Két őrült energia egy színpadon. Tegnap még a Bohemian Betyársz Pécsen járt, de egyértelműen a következő állomás, tehát a Budapest Park, ahol találkozhatsz velük, illetve most itt a Petőfi Rádióban. Csavargó, ezt játszom tőlük most neked.

0: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
1: Sziasztok, Kirádi Marcell vagyok.
2: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplum zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
3: a legújabb magyar zene.

0: Minden rendben, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar, és még én is például a Sziget Fesztiválon Wilcoxot láttam, addig én is úgy éreztem, hogy minden rendben, uralta a színpadot, uralta a DJ pultot, és utána volt szerencsém beszélgetni is vele, ahol elárulta, hogy a gyerekei kezdetben nem tudták, hogy pontosan apa mivel foglalkozik, mi az ő munkája, most pedig már nagyon-nagyon büszkék rá, és nagyon menőnek tartják, hogy az apukájuk DJ. Egyébként Wilcox helyében én is nagyon büszke lennék saját magamra, mert nagyon szuper dalt tudott készíteni karamellel, ami ráadásul fonogram díjas is lett. Az a slusszpoén, hogy pár évvel ezelőtt egy fonogram gálán találkoztak először, itt külön-külön kaptak díjat, ami úgyis megtisztelő volt, aztán kigondolta volna, hogy évekkel később közösen is díjazottak lesznek. Ez a dal következik most, Visszavágyom, tehát ezt játszom most itt a Petőfin.
1: Jó.

0: Kovalszkinek a Vega zenét hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. A folytatáson a legfrissebb hírek következnek, közlekedési infók, időjárás, utána pedig a Blaha Louisianával nem eresztjük ezt a nyár végi estét.
1: Nem ereszt engem sem az a nyár végi este. Nem ereszt engem sem az a nyár végi este.
2: A műsorszám termék megjelenítést tart.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Seyfried Adél.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Sok napsütés lesz eső nélkül. Moszkva után Kijevbe utazik az amerikai delegáció. Forgalomkorlátozásokra kell készülni a Budapest félmaraton útvonalán.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: A Budapest félmaraton miatt szakaszos és időszakos lezárásokra kell számítani, amik érintik a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is. A verseny idején nem lehet közlekedni az alsó rakpartokon sem. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Több mint három órán át tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnök Donald Trump amerikai elnök két megbízottjával az ukrajnai háború lezárásáról Moszkvában. A Kreml hasznosnak nevezte a találkozót, áttörésről azonban nem számolt be. Steve Witkoff és Jared Kushner több lehetséges rendezési javaslatot ismertetett az orosz elnökkel, részleteket azonban nem közöltek. Az amerikai küldöttek látogatása miatt az orosz elnök három napra leállítatta Kijev elleni támadásokat. A két külön megbízott ma tárgyal Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel az ukrán fővárosban. Három iráni tartályhajót tett működésképtelenné az amerikai haderő válaszul a korábbi iráni támadásokra. Az iszlám forradalmi gárda által kilőtt rakéták nem okoztak kárt a járőr feladatot ellátó amerikai hajókban, az iráni tankerek viszont teljesen használhatatlanná váltak. A három iráni hajó része volt Irán árnyék flottájának, amelynek révén Teherán bevételhez próbál jutni a szankciók kikerülésével. Teljesen átépítik a Herceg-Szántói közúti határátkelőt a magyar-szerb határon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid közölte, hogy a fejlesztés után a teherforgalom előtt is megnyitják az átkelőt, amely éjjel-nappal működhet majd, külön kamion és buszsávokkal, valamint kamionparkolóval. A beruházás célja a Röszkei átkelő és az M5-ös autópálya tehermentesítése, valamint Dél-Magyarország és a Vajdaság közötti közlekedési kapcsolat javítása. A közbeszerzést a következő hetekben írják ki. Drágulhatnak a repülőjegyek jövőre, ha tartósan magasan maradnak az üzemanyagárak, közölte a Wizzair a 24.hu megkeresésére. A légitársaság szerint először a kapacitások csökkentése várható, ezt követheti a jegyárak emelése a kereslet és a kínálat függvényében. A repülőgép üzemanyagára jelenleg hordonként $140 körül van, ami hosszabb távon egyes légitársaságokat akár piaci jelenlétük felülvizsgálatára is késztethet.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Országszerte süt a nap, és ez egész nap így marad, csak néhol lehet gyengén felhős az ég, eső sehol nem várható. A sokfelé élénk szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Napközben 24-28, késő este 12 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Nem tudom, hogy te hogy vagy veled, de én akárhogyan próbálom tudatosítani, hogy most már ősz van és szeptember elkezdődött, egyszerűen nem megy. Nem tudom elengedni a nyarat, itt van a fejemben, itt Motoszkálén Korcsok Laura vagyok, a kezdésben pedig a Blaha Louisianát játszom, nem erez?
1: Itt egy új

Gyermekem három múlt, én meg ültem az árokban, könnyem hult. Harcolunk, de mire jó? Van itt vesztenivaló. Csak egy jelvény és vége. Sírunk rövésre, hogy béke. Van még itt valami, hagyd a harcot.

Sorry, not sorry. Ezt hallottad most Király Viktortól. Itt a Petőfin minden magyar. A futásnak számos jó hatása van a szervezetünkre, azon kívül is, amit mi gondolnánk. Sokan ugye csak azért veszik fel a futócipőt, hogy fejleszék az állóképességüket, vagy formálják a testüket, pedig a futás ezen kívül is sok-sok olyan jótékony hatást gyakorol a szervezetünkre, amik elsőre talán nem is olyan egyértelműek, mint például az, hogy csökkenti a szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulásának kockázatát, hiszen a rendszeres futás erősíti a szívizmunkat, így a szívünk hatékonyabban tudja pumpálni a vért, és ezáltal hosszú távon csökkentheti a nyugalmi pulzusszámunkat és a vérnyomásunkat. Mindez pedig hozzájárulhat a magas vérnyomás, a stroke és más szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzéséhez, de hogy mi mindenre jó még a futás, ezt nem sokára mondom majd neked. Azonban szerintem időben ott tartunk, hogy a Wizz Air félmaraton futásának most lesz az eredmény hirdetése, úgyhogy előre is gratulálok mindenkinek, aki teljesítette ezt a távot, vagy akár kevesebbet is. Úgyhogy szerintem ez mindenkinek, akinek sikerült, ez egy vadonatúj érzés. Úgyhogy ezzel a dallal folytatjuk most Radics Gigi énekel, itt a Petőfi.

0: hazai zenét hallgatsz.
1: Ez a Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: magyar ez a Petőfi Rádió. Annyira boldoggá tesz látni ilyen közösségi eseményeket, mint például koncerteket, vagy a mai Wizzair félmaratont, amikor annyi különböző ember, annyi különböző helyről egy közös cél érdekében érkezik, és kedvesek egymással, mosolyognak, és vannak olyanok, akik tényleg csak azért érkeznek a helyszínre, hogy buzdítsák a futókat, és szurkoljanak. Úgyhogy ez kívülállóként is nagyon nagy boldogsággal tölti el az embert, hiszen amikor mosolygunk, akkor nem csak magunkra vagyunk jó hatással, hanem a többi emberre is, hiszen kutatások szerint csökkentheti a stresszt, erősítheti az immunrendszert, és javíthatja a hangulatot egyetlen mosoly is. Nem beszélve arról, hogy a mosolygás ingyen van, ezt ne felejtsd el. Amikor mosolyogsz, az agyad hangulatjavító neurotranszmittereket, például szerotonint, dopamint és endorfinokat szabadít fel. Ez javíthatja a hangulatodat, ettől boldogabbnak és nyugodtabbnak érezheted magad. Én most küldök neked egy mosolyt a Punani Masszív és a Mary Pop Kids jóvoltából.
1: Hajnali fény, az élet kékegén veled, életképregényben élek én, a tábor tűzlángja meg sebzett vadként űz, halaványul a vágy, ha magányomban mellé ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek, mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen? Legyél szín a szürkületben, egedi az aurát, ha túszük a szórát, ne sietesd az órát.

Egy a millióból. Ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Én pedig a millió jótékony hatásából a futásnak mondok még egyet, hiszen ezt ígértem. A rendszeres futás javítja az izmok állóképességét és terhelhetőségét, bár elsősorban a lábizmokat mozgatja meg, de a törzs és a hasizmoknak is fontos szerepe van a stabil testtartás és a mozgás koordinációjának fenntartásában. Segít megőrizni az izületek és csontok egészségét, nem beszélve arról, hogy ha rendszeresíted a futást, és újabbnál újabb célokat tűzöl ki, több és több kilométer szeretnél megtenni, és ez sikerül, akkor büszke lehetsz magadra, boldog, mosolyoghatsz, és kitűzhetsz újabb és újabb célokat. Úgyhogy a futásnak én nem találtam rossz hatását, úgyhogy ha teheted, akkor próbáld ki magad ebben a sportban is. Lévi Kóka, ezzel folytatjuk most, a Karszonkomától ezt játszom, itt a Petőfin. Elő!

0: első kézből.
1: A mikrofonnál Seyfried Adél.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Sok napsütés lesz eső nélkül. Moszkva után Kijevbe utazik az amerikai delegáció. Minden EKG készüléket digitálisra cseréltek a Debreceni Egyetemi Klinikán.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: A Budapest félmaraton miatt szakaszos és időszakos lezárásokra kell számítani, amik érintik a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is. A verseny idején nem lehet közlekedni az alsó rakpartokon sem. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Kijevben tárgyal ma Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, Donald Trump amerikai elnök két külön megbízottja, Steve Witkoff és Jared Kushner előzőleg Moszkvában több mint 3 órán át egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai háború lezárásáról. Részleteket egyelőre nem hoztak nyilvánosságra. Közben éjjel drónokkal támadták egymást az oroszok és az ukránok, a fővárosok ellen nem indítottak harci eszközöket az amerikai közvetítők látogatása alatt. Csak nem 260 drónt lőtt le éjjel az orosz légvédelem. A harci eszközöket 15 régióban, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett semmisítették meg. 3 ember életét vesztette. Ukrajnában egy család 3 tagja halt meg a Harkivi régióban. Az ország romániai határán pedig le kellett zárni egy határátkelőt orosz dróntámadás miatt. Lecserélték az összes EKG készüléket a Debreceni Egyetem klinikai központjában, így az országban elsőként mindkét debreceni sürgősségi klinikai részlegen teljesen digitális rendszer működik, írja a HVG az egyetem tájékoztatása alapján. Az EKG felvételek bármikor előhívhatók a beteg nyilvántartóból, ami gyorsabbá és egyszerűbbé teszi az orvosi konzultációt és a sürgősségi betegellátást.
0: Petőfi Rádió. Sport.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. A magyar női kosárlabda válogatott tegnap izgalmas végjátékot követően 71-67-re jobbnak bizonyult Nigériánál a berlini világbajnokság csoportkörének második fordulójában. Mivel Franciaország 95-69-re verte Dél-Koreát, így együttesünk már tovább jutott a négyesből. Hogy a második vagy a harmadik helyen, az a holnapi koreaiak elleni találkozó eredményétől függ. A labdarúgó NB1 hetedik fordulójában a Kisvárda 2-1-re győzött az MTK ellen az Újhideg Kuti Nándor stadionban, a Debrecen pedig 4-2-re nyert Pakson. Ma 3 találkozót rendeznek a labdarúgó NB1 hetedik fordulójában, köztük a Ferencváros Újpest derbit. A 17 óra 45 perckor kezdődő összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti, csak úgy, mint 3:30-tól az Alaegerszeg Puskás Akadémia és 8 órától az Eto FC Kispest Honvéd meccset. A győri Eto 26-23-ra nyert a horvát Kapronca otthonában a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörének első fordulójában. Bondár Anna párosban tovább jutott a második fordulóból az amerikai nyílt teniszbajnokságon, miután az ukrán Angelina Kalininával 3 játszmában fölülmúlta a Maja Kvalinska Magdalinet lengyel duót. Marozsán Fábián az egyes után párosban is az első körben búcsúzott a New Yorki versenytől, mivel az argentin Sebastián Baezzal 6-2-6-4-re alulmaradt egy kazak-kínai kettőssel szemben. Nagy meglepetése, Pierre Gasly szerezte meg az első rajtkockát a Formula 1-es olasz nagydíj időmérőjén, így az Alpine francia versenyzője indulhat az érről a ma 15 órakor kezdődő futamon.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Országszerte süt a nap, csak néhol lehet gyengén felhős az ég. Eső sehol nem lesz. A sokfelé élénk szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Napközben 24-28, késő este 12 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A hírek után.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 11 óra múlt kezdődik a Befordultam a konyhára című műsorunk, én Korcsok Laura vagyok, a vendégem pedig nem sokára Lőrinc Eszter dietetikus lesz. Ugyan elköszöntünk a nyártól, beköszöntött az ősz, viszont a kezdésben nosztalgiázunk egy kicsit. Régi nyár, ezt játszom.
0: Itt egy újabb óra.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgy sem tehetek.

0: Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsok Laurával. Ugyanaz időjárásban még nem azt tapasztaljuk, de megérkezett az ősz, és vele együtt pedig visszatér a megszokott hétköznapi ritmus. Munka, iskola, korai indulások, és persze az örök kérdés, mit csomagoljunk magunknak, és mit tegyünk a gyerekek uzsonnás dobozába. Ilyenkor különösen fontos, hogy ne csak gyorsan együnk valamit napközben, hanem olyan ételeket válasszunk, amelyek valóban táplálnak és energiát adnak. És ősszel természetesen ott van még a folyadékbevitel is, amire ritkán figyelünk tudatosan. A vendégem Lőrinc Eszter dietetikus, és ma ezeknek járunk utána. Köszönöm, hogy itt vagy velem.
1: Köszönöm, én is izgatottan várom a mai részt is.
0: Kezdjük talán a felnőttekkel. Visszaülünk az irodába, visszamegyünk abba a munkakörnyezetbe, így a nyár után. Mi az, amire figyeljünk? Tehát ilyenkor azért még nehéz kora reggel felkelni, és tudatosan reggelizni, hiszen elméletileg ugye a reggeli nagyon fontos. Mi a helyzet ezzel?
1: Igen, nagyon jól mondtad, hogy valóban ez egy picit terheltebb időszak minden szempontból, főleg, hogyha még gyerkőcök is vannak, akkor az egy extra stressz tud lenni, hogy ott is elindul az óvoda, iskola, de nagyon fontos, hogy a napi rutint akár közösen is, vagy hogyha még nincs gyerekünk, akkor úgy is kialakítsuk, és valóban ne úgy induljunk el otthonról, hogy teljesen így gyomorra. Én azt szoktam javasolni, hogy az ébredés után olyan egy-másfél órán belül legyen meg egy reggeli. Ennek nem kell nagy mennyiségűnek lennie, de tartalmazzon megfelelő minőségű szénhidrátokat, fehérjét és zsiradékot is.
0: Mi a megfelelő?
1: Hát a megfelelő alatt arra gondoltam, hogy lassan felszívódó komplex rozsdús szénhidrátokat, egy teljes kiörlésű kovászos kenyér, vagy a zappehely, csiamag, ezek mind jó alternatívák.
0: Ez úgy is jó, hogyha nem otthon fogyasszuk, hiszen annyival korábban én nem biztos, hogy szívesen felkelnék munka előtt, hanem elvisszük magunkkal?
1: Abszolút, egy szendvicset például nagyon jól el tudunk csomagolni, de akár egy zapkását is össze tudunk készíteni úgy, hogy az útra kész legyen, és el tudjuk magunkkal vinni.
0: Maradjunk is a szendvicsnél. Mit használjunk kenyér alternatívaként? Tehát tegnap már említetted a kovászos kenyeret, azon kívül, vagy azzal együtt mi az, ami jó?
1: Így van, tegnap már beszéltünk a kovászos kenyérnek az előnyeiről, és én ezt továbbra is tartom, hogy ez egy nagyon jó alternatíva. Ha mondjuk a gyerkőcöknek, de akár a felnőtteknek is akár választhatunk egy teljes kiörlésű tortillát vagy pitát, ha picit szeretnénk változatosabban étkezni, nem kell minden nap kenyeret fogyasztanunk. Amit még szoktam javasolni, hogy figyeljünk, hogy a vaj helyett valamilyen zöldségkrémet, vagy egy picit magasabb fehérje tartalmú, például egy túrókrémet, szkírjoghurtot válasszunk kenyérfeltétnek.
0: Vagy humusz?
1: A humusz is egy tökéletes alternatív, ugye a csicseri borsó az alapja, szuper jó a fehérje és a rozstartalma, úgyhogy kiváló ötlet, nagyon jó választás.
0: És a kenyérnél sima kovászos, vagy teljes kiörlésű, vagy az igazából mindegy?
1: Én általában a teljes kiörlésűt szoktam javasolni, itt is a rozstartalom miatt jobban eltelít, lassítja a gyomorürülést, alacsonyabb a glikémiás indexe és szépen szabályozza a vércukorszintünket.
0: Jó, azt hiszem a reggelivel meg vagyunk. Talán még itt az a kérdéses, hogy most talán ugye divatosabbá vált a matcha latte, mint kávé helyettesítő, vagy további alternatíva. Szerintem ezzel folytatjuk a következő részben. Most egy kicsi zene következik, aztán ezzel folytatjuk. A vendégem Lőrinc Eszter dietetikus, itt a Befordultam a konyhára című magazinban.
2: Én vagyok az, aki szeret, ki is voltam te nélküled.

0: Ez a Petőfi Rádió, minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsok Laurával. A mai vendégem továbbra is Lőrinc Eszter dietetikus. Köszönöm, hogy itt vagy velem.
1: Köszönöm én is.
0: Átbeszéltük már, hogy ilyenkor, hogyha korán felkelünk, indulunk munkába, mit reggelizünk, vagy mit vigyünk reggelire magunkkal, de ilyenkor még kérdéses az is, hogy mit igyunk reggel. Tehát azért olyanokat olvastam, hogy természetesen az első, akár a kávé, vagy a tea, vagy a koffein tartalmú italok előtt egy pohár víz. Ez így van?
1: Igen, abszolút jó, ezzel picit tudjuk hidratálni a szervezetünket, beindítani az emésztésünket, úgyhogy ez abszolút egy jó választás.
0: Vagy talán citromos víz, ezt is olvastam.
1: Nincs különösebb relevanciája, hogy most ez egy natur pohár víz, vagy citrom is kerül bele.
0: Na és akkor utána jól bevált szokás kávét inni, de most már talán egy jó másik alternatíva a matcha latte is. Erről mesélj egy kicsit, most azért már egy kicsit többet hallunk róla, vagy már nem olyan új keletű, mint eddig volt, attól függetlenül még sokak számára szerintem ez egy bizonytalan kérdés, hogy mi is ez pontosan.
1: Igen, ez egy nagyon jó alternatíva és nagyon divatos, aminek én valójában nagyon is örülök. A matcha tea egy finomra őrölt por, amely a teljes tealevél elfogyasztása miatt lényegesen magasabb hatóanyagtartalommal bír, mint egy hagyományos áztatott zöld tea, úgyhogy ez már egy fő pozitívuma igazából. Hosszabb tartó, kiegyensúlyozottabb energiát biztosít, ugyanis L-teanin nevű aminosav található benne, ami lassítja a koffeinnek a felszívódását. Tehát ha valaki szeretne valamilyen koffein tartalmú italt fogyasztani, azonban a kávénak a koffein tartalma negatívan hat rá, például erős szívdobogás érzést okoz neki, vagy izzad tőle a tenyere, vagy esetleg nagyon elfáradt tőle hirtelen, akkor szoktam javasolni, próbáljuk ki esetleg a matcha teát.
0: Tehát ez igazából egy tea?
1: Így van.
0: Amit amúgy tea formában is ihatnánk.
1: Igen, de így, hogy őrölve van, és az őrleményt fogyasszuk el, így egy picikét magasabb a hatóanyag tartalma. Magasabb az antioxidáns tartalma is például, ami például egy tök jó gyulladás csökkentő is.
0: Mi az, amit még ihatunk reggel? Akár egy jó gyümölcs turmix?
1: Akár turmixot is lehet fogyasztani, de ott nagyon fontos, hogyha mondjuk sok gyümölcsöt tartalmaz ez a turmix, akkor megdobhatja a vércukorszintünket, és utána ez leesik a vércukorszintünk, akkor könnyebben éhesek leszünk. Tehát ha mondjuk csak banán és tej kerül ebbe a turmixba, az nem tökéletes választás. Ilyenkor még érdemes belecsempészni valamilyen olajos magot, vagy mondjuk chia magot, lendmagtöretet, hogy egy picikét komplexebbé varázsoljuk ezt a turmixot.
0: Jó, szerintem az otthoni résszel meg vagyunk. Menjünk oda tovább, hogyha elindulunk munkába, akkor mi az, amit vigyünk magunkkal, akár ebédre, akár egy kis nasolnivalónak?
1: Igen, ez megint egy picikét nehéz kérdés, hogy akkor most mit csomagoljunk magunknak. Ami ilyen Jolly Joker és mindig egy jó választás, az az, hogyha valamilyen gyümölcs kerül a táskánkba, amit sótlan és pörköletlen olajos magokkal is kiegészítünk. Ez egy tök jó snack lehet a nap folyamán, vagy ha mondjuk nem bírjuk ki ebédig a reggeli után, akkor nem farkaséhesen esünk be a kantinba, hanem előtte egy picit tudunk úgymond nasizni. De ha van időnk otthon előre készülni egy picit az ebéddel is, hát az a legjobb, és az egészségtudatosság jegyében talán az a legjobb megoldás, hogyha otthon előre készülünk, és én erre szoktam javasolni a dobozolást, hogy ne kelljen minden este a következő napra előre készülni, hanem 2-3 napig tök jó, hogyha már be vannak dobozolva a hűtőbe egyébként a fogások, amik a következő napi ebéd lesz. Itt szoktam javasolni, hogy mindenképpen tartalmazzon szénhidrátot az az adott étkezés. Nyilván nagyon sok energiát elhasználunk, akár egy stresszes helyzetben, vagy a napi feladatok ellátásában. Sokszor azt tapasztalom azonban, hogyha valaki egészségtudatosan szeretne étkezni, vagy fogyni szeretni, akkor a szénhidrátot teljesen kihagyja. Itt is, ahogy már korábban is említettem, a komplex, lassan felszívódó szénhidrátok kapjanak helyet.
0: Akkor most nem sokára jönnek a gyerekek, mármint, hogy róluk beszélünk, hogy ők nekik mit csomagoljunk, akár az általános iskolába, vagy akár már a gimnáziumba. A vendégem Lőrinc Eszter dietetikus, itt a Befordultam a konyhára című magazinban.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsok Laurával. A vendégem Lőrinc Eszter dietetikus. Köszönöm, hogy továbbra is itt vagy velem.
1: Köszönöm én is, hogy itt lehetek.
0: Átbeszéltük, hogy mit tegyünk reggelire. Azt is, hogy a munkába mit vigyünk magunkkal, milyen kis nasit, milyen ebédet. Fontos, hogy ha tudunk, akkor előre tervezzünk, dobozoljunk, és úgy vigyünk magunkkal tudatosan ebédet. Na de mi a helyzet azzal, hogy ha valaki természetesen gyerekekkel, családban él együtt, akkor nem csak magára kell gondoljon, nem elég, hogy kora reggel fel kell, még a reggelivel foglalkozik, hanem még a gyerekeknek is ki kell találni, hogy mi finomat egyenek, amit ők is szívesen megesznek. Mit javasolsz? Mi az, amit nekik reggelire készítsünk, illetve mit csomagoljunk nekik uzsonnára?
1: Igen, ez biztos, hogy sok fejtörést okoz a szülőknek, ugyanis fontos, hogy szeressék a gyerekek, könnyen vihető legyen, könnyen szállítható legyen, és valamilyen szinten azért az egészséget is megtartsuk egy füst alatt, sőt, még a gyerkőcök is szeressék azt. Hát a szendvics, illetve az apkása az mindig egy Jolly Joker. Mind a kettőt nagyon sokféleképpen tudjuk variálni, ahogy éppen a gyerekek szeretik. Aztán ami még ilyen alternatíva lehet, hogyha mondjuk összevágunk különböző zöldségeket, azt két tanóra között a szünetben el tudják ropogtatni. Igazából nem igényel hűtés, hogyha mondjuk sárgarépát, karalábét vagy koktélparadicsomot, esetleg paprikát összevágunk, és ezt nagyon jól el tudják ropogtatni akár két tanóra között is.
0: Ilyenkor ősszel, amikor már kevésbé van forróság, kevésbé nagy a hőség, akkor kevesebbet is izzadunk, ezáltal nem jut eszünkbe, hogy szomjasak lennénk, tehát így a folyadék fogyasztásra sem figyelünk eléggé. Hogyan tudjuk felismerni azt, hogy na, most már tényleg innunk kellene valamit?
1: Az agyunk az rendkívül érzékeny a folyadékbevitelre, és nekem is az a tapasztalatom, hogy amikor a téli, őszi-téli időszak eljön, akkor már sokkal kevésbé figyelünk rá, a munka, illetve a tanórák is elviszik a fókuszt, sőt, sokszor a tanórákon egyébként nem is ihatnak a gyerkőcök, pedig nagyon-nagyon nagy folyadékigény van ilyenkor is. Néhány százalékos hidratáció csökkenés is okozhat már dekoncentrációt, fejfájást vagy álmosságot. Szóval, hogyha ezeket tapasztaljuk magunkon, akkor az elsődleges legyen az, hogy megiszunk legalább 1-2 deciliter vizet. A legjobb egyébként, hogyha tiszta vizet fogyasztunk. Hazánkban a vezetékes víz szigorúan ellenőrzött, és nem terhelt mikroműanyagokkal sem, úgyhogy igazából elsődlegesen mindig a tiszta vizet válasszuk. Ha mondjuk a gyerkőc sportol esetleg egy óránál többet, vagy azért a sportolás közben, akárhogy is már nincsenek ezek az óriási melegek, nagyon kimelegszik, megizzad, akkor izotóniás italt is készíthetünk. Viszont itt sem arra gondolok, hogy a bolti flakonos verziót válasszuk, hanem készítsük el inkább otthon. Egy-egy arányban érdemes összekeverni 100%-os gyümölcslevet, illetve vizet, és egy literenként másfél gram sót is érdemes hozzáadni, ezzel egy tökéletes izotóniás italt kapunk.
0: Nem is hallottam még erről.
1: Érdemes kipróbálni.
0: De akkor gondolom ez a felnőtteknek is ugyanúgy.
1: Abszolút, természetesen, hogyha egy óránál többet sportolunk, vagy ha nagyon kimelegszünk, izzadunk, akkor mindenképpen javaslom ezt a kis praktikát.
0: De akár ezt a folyadékot bevihetjük gyümölcs-zöldség formájában is. Ugye itt már említettük a szezonális zöldséggyümölcsöket, hogy az a legjobb alternatíva, illetve a gyerekeknél is említetted, hogy csomagoljunk zöldségeket kis hasábokra felvágva. Na de mik a mostani szezonális zöldségek, gyümölcsök, mit érdemes így ősszel fogyasztani?
1: Hát ősszel télen azért egy picivel kevesebb a szezonális zöldséggyümölcs, de a cékla, sütőtök, édesburgonya, kelbimbó mind csodálatos alternatíva, bár ezeket ritkábban fogyasztjuk nyersen, de sütőben sütve vagy krémlevesként egy humuszba beletéve csodálatos alternatíva. Ezen kívül, amit ilyenkor szoktam javasolni, azok a fermentált zöldségek, például egy savanyú káposzta, cékla vagy mondjuk a kimcsi, ugyanis fermentáció során jótékony bacik elszaporodnak, amik nagyon-nagyon támogatják a bél mikrobiomot, emellett kiváló vitamin és rostforrás is. Arról talán egy picit kevesebb szó esett, hogy nem csak zöldséghasábokat lehet csomagolni, hanem a szezonális gyümölcsöket is érdemes előtérbe helyezni, akár egy kompót formájában, de nyersen is tökéletes, az alma, körte, szilva, szőlő, mind szezonális az őszi időszakban, úgyhogy ezeket is mindig javaslom, hogy építsük be az étrendbe, akár egy szilvás zapkása formájában, vagy ahogy korábban is említettem, kompótként, mind nagyon jól megállják a helyüket, és szuper jó változatos étrendet tudunk belőle összeállítani.
0: Én személy szerint nagyon vártam már az őszt, és többek között a szezonális gyümölcsek, zöldségek miatt is. Aztán majd jön a tél, a mandarin, a narancsvaj, hát ez egy nagyon jó időszak.
1: Mindig van valami.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, és beszélgethettünk erről.
1: Én is hálásan köszönöm, hogy itt lehettem.
0: A vendégem Lőrinc Eszter dietetikus volt a hétvégén a Befordultam a konyhára című magazinban.

0: nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Elbírjuk a súlyt, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Mindenkinek, akinek kicsit nehéz visszazökkenni a munka világába a mindennapokba, annak azt üzenem, hogy kitartást, elbírjuk közösen a súlyt. Én itt leszek, segítek neked jövő héten is, már azonban elbúcsúzom, Korcsok Laurát hallottad. Maradj itt a folytatásban, ugyanis érkezik hozzád Szikora Tomi, vele kezdődik a Petőfi 56, utána pedig Kenész Kolos vár téged délután. Legyen csodás napod, jó hétvégét, jövő héten találkozunk. Addig is mosolyog sokat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Seyfried Adél.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Marad a kellemes késő nyári idő. Lannert Judit szerint a KDNP hergelni próbálja a pedagógusokat. Segélycsomagokat juttatott a nepáli károsultaknak a baptista szeretetszolgálat.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.

0: pedagógus szakszervezetek állásfoglalását követelve. Lannert Judit szerint egy 2023-as rádióinterjúból kiragadott részleteket magyaráznak félre. A pedagógusok demokratikus szakszervezetének elnöke közölte, nem hagyja szó nélkül, ha a tárca vezető sértő kijelentéseket tett, és hangsúlyozta, a pedagógusok nem politikai kampánykellékek. Átalakítja a kormány a közfinanszírozott fogászati ellátást, miután az egészségügyi tárca egyeztetett a fogászati alapellátás petíció képviselőivel. A kezdeményezés elindítói a jelenlegi finanszírozás elégtelenségére és a praxisok működési nehézségeire hívják fel a figyelmet. Korpáczi Krisztina államtitkár közölte, hogy megemelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, rendezik az iskola fogorvosok helyzetét, országszerte biztosítják a sürgősségi fogászati ügyeletet, az átfogó reform kidolgozására pedig szakmai munkacsoportot hoznak létre. 500 segélycsomagot osztott ki Nepálban a Baptista Szeretett Szolgálat a természeti katasztrófa túlélőinek. A higiéniai csomagokon túl hamarosan víztisztító eszközöket, gyógyszereket és takarókat is visznek a térségbe. A segélyszállítást földcsúszamlások és a nehéz közlekedési viszonyok is hátráltatják. Az augusztus végi katasztrófában a legfrissebb adatok szerint 1300 ember vesztette életét. Megkezdődött a tartományi parlamenti választás a keletnémetországi Sachsen-Anhaltban. Több mint 1,7 millió választópolgár este 6 óráig adhatja le szavazatát. A közvéleménykutatások szerint a szélső jobboldali Alternatíva Németországért párt nagy előnnyel vezet, és akár az abszolút többséget is megszerezheti. A 2013-ban alapított párt az Európai Unió jelenlegi működését bíráló bevándorlás ellenes programot hirdet.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Országszerte süt a nap, csak néhol lehet gyengén felhős az ég, eső sehol nem lesz. A sokfelé élénk szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Napközben 24-28, késő este 12 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Belevetjük magunkat a délutánba, top magyar kedvencekkel. A hivatalos lágerlistánk indul a Petőfi 56, és következik a mai etap a top 28. Hello, én a lista vezető Szikora Tamás vagyok, erős lesz a kezdés. Jude Law, Vroom, ezen a héten ez a 28.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
2: Ez a Petőfi Rádió.
1: A 28.

0: hét legjobbjaival. Petőfi Rádió.
1: Az éterben Paulina új dala, a Ragada, mit a Petőfi Rádióban, amelyet nálunk személyesen is bemutatott, hiszen a Kultúr Fitness vendége volt, és Szani Rolanddal beszélgetett az esti műsorban. Az új dal kicsit balkáni lüktetésű, és mintha változott volna valami a korábbiakhoz képest, ezt ő maga, Paulina is mondta az interjúban, felidézünk most néhány mondatot ebből.
2: Valami, mintha változott volna a dalszerzésemben, illetve a stúdiózásban is a fiúkkal. Én sem tudnám pontosan megfogalmazni, hogy micsoda ez. Nem is biztos, hogy be kell skatujázni, mert akkor lehet, hogy túlságosan irányt szabnék neki, viszont az tény, hogy amikor ezt megírtam, igyekeztem tudatosan figyelni arra, hogy ezt most, ezt a dalt hogy sikerült kinyomnom magamból, és hogy legközelebb tudjam ugyanezt a mechanizmust használni a dalszerzésnél.
1: Tehát akkor úgy tűnik, hogy ez egy új irányvonal lehet Paulina számára. Paulina Ragada, ez szól most a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján.

0: Petőfi Rádió.
1: Orevoár, ösztönlény, egy új zene. Ez szól most a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján. A dal, amely kicsit érdekes, mert mindenkiben van egy olyan rész, amit megtanulunk, vagy megpróbálunk elrejteni. Viszont vannak olyan emberek, akik ezt előhozzák belőlünk. Szóval egy szabadabb, egy vadabb énünk, ami azért néha előbújik egy kapcsolatban. Na kicsit erről szól ez a dal. Orevoár, ösztönlény, a Petőfi Rádiós lágerlistáján.

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: Vissza a nyárba a következő dallal. A zene, amely konkrétan három eltérő zenei világból érkező alkotók közöse. Fluor Tomi, aki szerintem nem kell bemutatni a Well Hello-ból, vagy akár szóló előadóként is, tényleg generációs lágereket tudhat maga mögött. Itt van Sofia, aki a dal másik kult szereplője. Ő a fiatal ukrán-magyar énekesnő, aki a TikTokon keresztül kezdte el építeni a közösségét. A produkció mögött pedig Sose Hol áll, aki producerként az utóbbi évek egyik legizgalmasabb feltörekvő alakja, együtt dolgozott már Méringer Marcival és Laurival is. Ez a közös zenéjük, a keserű, a nyár egyik legnagyobb dobása a Petőfi Rádióban. Mutatom az eheti helyezését.

0: Magosi Rádió.
1: Itt a Magosi Rádió Company és a Zuhanás. Hogyha szeretnéd ezt a dalt élőben is meghallgatni, akkor csekkoltam a közelgő koncerthelyszíneket. Például jövő hét szombaton a 44. Honti Kulturális Napokon lépnek majd fel, de lesz balatoni koncertjük is, október 3-án Balaton akaratján. Itt a Zuhanás mindjárt a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
0: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
2: Már 2 éve minden magyar.

0: 0630 30 30 380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar. Itthon.
1: Otthon. Program

0: Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
0: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúrfitnessben.
2: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
0: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
1: Ez a Kultúrfitness.
0: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban, Szani Rolanddal.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: A műsor ajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Seyfried Adél.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Marad a kellemes késő nyári idő. Moszkva után Kijevben tárgyal az amerikai delegáció. Idén a fesztiválzenekar gyerekkórusa is fellép a Hősök terén.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: A Budapest félmaraton miatt szakaszos és időszakos lezárásokra kell számítani, amik érintik a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is. A verseny idején nem lehet közlekedni az alsó rakpartokon sem. Ha bármi rendkívülét lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
4: Kijevben tárgyal ma Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, Donald Trump amerikai elnök két külön megbízottja, Steve Witkoff és Jared Kushner, előzőleg Moszkvában több mint három órán át egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai háború lezárásáról. A Kreml hasznosnak nevezte a találkozót, áttörésről azonban nem számolt.

0: koalíció képviselőivel. A tervek szerint megemelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, rendezik az iskola fogorvosok helyzetét, és országszerte biztosítják a sürgősségi fogászati ügyeletet. Teljesen átépítik a Herceg-Szántói közúti határát kelőt a magyar-szerb határon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid közölte, hogy a fejlesztés után a teherforgalom előtt is megnyitják az átkelőt, amely éjjel-nappal működhet majd külön kamion és buszsávokkal, valamint kamionparkolóval. Drágulhatnak a repülőjegyek jövőre, ha tartósan magasan maradnak az üzemanyagárak, közölte a Wizz Air a 24.hu megkeresésére. A légitársaság szerint először a kapacitások csökkentése várható, ezt követheti a jegyárak emelése a kereslet és kínálat függvényében. A tartósan magas kerozinár egyes cégek piaci jelenlétét is veszélyeztetheti. Gyerekeket is várnak a Budapesti Fesztiválzenekar idei ingyenes szabadtéri koncertjére a Hősök terére. A jövő szombati hangversenyen Schubert 8. szimfóniája, egy észt kórusmű és Prokofjev hamupipőke szvitje is elhangzik. Vezényel Fischer Iván. A részvételhez nem szükséges regisztrálni.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Országszerte süt a nap, csak néhol lehet gyengén felhős az ég, eső sehol nem lesz. A sokfelé élénk szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Napközben 24-28, késő este 12 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Bagosi Brothers Company zuhanás. Ezzel nyitunk egy újabb órát a Petőfi Rádióban, és top zenéket ígérek, top magyar kedvenceket. Folytatódik a hivatalos lágerlistánk a Petőfi 56, ez már a top 14. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Gyere velem a folytatásban!
2: Itt egy újabb óra.

0: Ez a hivatalos magyar zenei lista. Petőfi 56 a stúdióban.
1: Szikora Tamás, hello! Tavaly ősszel pedig Lengyel Johannáról szóltak a hírek, mert a Megasztárt tényleg lenyűgözte nem csak a zsűrit, hanem a nézőket és a szakmát is. Sokan már akkor úgy vélték, hogy a hangja és az előadás módja nemzetközi színvonalat képvisel, és konkrétan a világ legnagyobb színpadain is megállná a helyét. Azóta sem lassított, következik az aktuális zenénk tőle a Petőfi Rádió slágerlistáján. Lengyel Johanna, Egyenes az út.

0: nekem is jár.
1: Hazai zene minden mennyiségben.
2: A magyar zene hivatalos listája a Petőfi Rádióban.
1: Petőfi 56.
2: A hetedik.
3: Persze, te sike, aha, majd jön a duett, de most melóba vagyok, aztán meg majd jön a szünet. Menj le a boltba, hogy adjanak fület.

0: a Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája.
1: A Petőfi 56, amelyben R&B-re váltunk, Juhos Zsófival, Szófiával, következik a kart, az énekesnő, aki konkrétan a kanapén ülve szinte majdnem, hogy megírta a teljes dalt, bár mindig így szokta, hogy szinte 80%-osan elkészíti a dalokat, aztán pedig folyamatosan befejezi őket, ahogyan jönnek a gondolatok, ahogyan megszállja az ihlet. Minden zenéje személyes élményből íródik, ez is, jelen esetben a kart az önbecsülésről, a függetlenségről, valamint a belső erőről szól, hogy nem kell megmentőre várni, a saját életünk a mi kezünkben van. Szófia, kart a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján. Mutatom az eheti helyezését.

0: Petőfi 56, a hét legjobb hazai zenéivel.
1: Már a dobogósok a legjobbak, ezúttal Kis Kevin és Marics Peti, akik közös dalt villantottak még nyár közepén. Itt az Elszáll az idő, a zene, amely nem csak nálunk hódít, hanem a klip is jól megy a YouTube-on, a 12. a legnépszerűbb zenei videó között ennek a dalnak a klipje. Kis Kevin, Marics Peti, Elszáll az idő a Petőfi Rádióban.

0: Egységben. A magyar zene hivatalos listája a Petőfi Rádióban. Petőfi 56.
1: A hét kedvence pedig egy kellemes indie dance, tropical house alapú dal, amely szerintem visszahozza a nyári estéket, szóval a nyári playlistedre felkerülhet. Mira vonakadala, a Feel Alive, amely ezen a héten megnyerte a Petőfi Rádiós lágerlistáját.
0: Adjunk!

0: Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája.
1: Minden hétvégén dél és kettő között összesítjük a hét legkedveltebb, legtöbbet kért magyar zenéit. Jövő héten friss listával jelentkezünk majd, úgyhogy akkor is számítok rád. A délutánban Kenész Kolosé a terep, az éter, aki várja az üzenetedet és a közlekedési infódat. 0630303308 van az SMS számunk. Teljen kellemesen a délutánod. Én léptem, Szikora Tamás vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
0: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
2: Ez a Hajrá Magyarok.
0: Egyedül vagy bandával.
2: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
3: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
0: Hajrá Magyarok!
2: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
0: Kizárólag a Petőfi Rádióban. A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
2: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
0: a Kultúrfitnessben.
4: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
2: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
0: Ez a Kultúrfitness.
2: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban, Szani Rolanddal.

0: Viberen a 0630303380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar. Itthon.
1: Otthon.

0: Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőd ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Ismét melegszik az idő, átalakul az állami fogászati ellátás, megújul a Hercegszántói határátkelő hely.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M60-as autópályán, az M6-os autópálya felé vezető oldalon a Szederkény-Bój csomópont, illetve az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak. A 2-es és az 5-ös kilométer között lezárták a belső és a leálló sávot, csak a belső sávon halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Átalakítja a kormány a közfinanszírozott fogászati ellátást, miután az egészségügyi tárca egyeztetett a fogászati alapellátás petíció képviselőivel. A tervek szerint megemelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, rendezik az iskola fogorvosok helyzetét, és országszerte biztosítják a sürgősségi fogászati ügyeletet. Az élethosszig tartó tanulás szükségességére figyelmeztetett az első éves hallgatókat a Semmelweis Egyetem rektora az intézmény tanévnyitó ünnepségén. Merkeli Béla arról beszélt, olyan szakterületeket választottak a hallgatók, ahol a tudásanyag néhány szakterületet néhány év alatt megkétszereződik. Tavalyhoz képest 8%-kal több, 4400 új

0: megkeresésére. A légitársaság szerint először a kapacitások csökkentése várható, ezt követheti a jegyárak emelése a kereslet és a kínálat függvényében. A tartósan magas kerozinár egyes cégek piaci jelenlétét is veszélyeztetheti.
1: Petőfi Rádió, időjárás.
0: Holnap napos idő várható, a délután képződő gomoly felhőkből eső nem lesz. A déli szél többfelé megélénkül. A hűvös hajnal után 25 és 32 fok közé melegszik a levegő, nyugaton lesz a melegebb.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Szép délután kíván neked a műsorvezető Kenész Kolos. Megérkeztünk, és belemarjuk a délutánodba a legmenőbb mosolyt és a legvidámabb hangulatot. Ebben pedig segítenek már is a Valmaros srácok Manuellel. Éget minket az a bizonyos nap. Hát hál' Istennek kicsit még fel tudunk frissülni, miközben gyűjtjük a D-vitamint is.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel.

könnyed kis lazulás Kálai Szonders Andrással. Take Me Back Home szólt a Petőfin 14-18-kor. A nap legszomorúbb híre. A libegő nem üzemel a kedvezőtlen időjárás miatt. Hát reméljük, hogy nem most tervezte éppen oda programot, hogyha mégis, akkor jó, ha tudod. Bár amúgy azon gondolkodtam, hogy még a városban annyira talán nem is jelentős a szél, hogy ezt lehessen mondani. Ezek szerint ott a hegyekben talán jobban fúj, szóval frizurát nem most kell beállítani, vagy lehet, hogy így megúszod a fodrászt, ez is rajtad múlik. 06303030380 az SMS szám, ami már nyitva áll előtted. Szia Kolos, tegnap volt a 7. szülinapja kisfiamnak, boldog születésnapot kívánunk Ákos, nagyon szeretünk Fanni, anya, apa, hát Isten éltesen Ákos nagyon-nagyon sokáig, egy Balkán VIP dalt küldünk ezért cserébe, hadd szóljon addig is a Kaliadoszkop, amíg te is pötyöksz.

0: Csinszka egy újdonsága szólt, a Fata Morgana itt a Petőfin 14.32-kor. Hogy tetszett? 06303030380, ez meg a tetszetős SMS számova írt is nekünk Hanna Róza, bár egyébként a Messenger-t is ajánlhatom. Szia Kolos, irodalom tanulásra szeretnék kérni egy pörgőszámot, köszönöm szépen, hát pörgünk majd a következő percekben, mindenképp ezt ígérem neked. Aztán persze van még ígéretünk, például meglesni, hogy mit történik a fejünk felett, alapvetően a napsütés meghonosította most ezt a vasárnapot. Egy kicsit szeles ugyan a nap, de ettől függetlenül szerintem legalább egy kicsit felfrissülhetünk, arról nem szólva, hogy egyébként ennek ellenére is egészen magasak a hőmérsékleti értékek az ország déli részén, 30-31 fok, aztán az északi részeken pedig 25-26 fok tapasztalható Magyarországon. Az utak helyzetére gyorsan rálesünk, hál' Istennek rendkívül esemény nem történt, ügyes vagy, csak így tovább. Nagyjából 5 perces plusz menetidő Győr és Budapest között, ez az egyetlen egy info, ami most fontos.
1: Sziasztok, Soblóher Barbara vagyok a Blaluzianából. Hallgassátok

Ivan and the Parasol, néha kevés itt a Petőfi Rádióban. És hogy miből van kevés? Hát belőled, 0630303380. Itt tudunk dumálgatni a délutánban, és nem sokára pedig benépesül a stúdió. Vendég újra a fedélzeten, hogy kicsoda, mondjuk majd nem sokára a részleteket. Addig viszont, hogyha már egyébként Vitális Ivánt hallottuk az utóbbi percekben, akkor ajánlom figyelmedbe a Budapest Park Facebook oldalán egy nemrégiben elkészült videót, amiről egyébként már korábban hallhattál, nagyon-nagyon izgalmasan sikerült, feldolgozták Cseh Tamás Budapest című dalát, és Iván énekel benne, annyira zseniális hangulata van, hogy az valami egészen elképesztő, a Budapest Park Facebook oldalán találod meg, és rengeteg sztár szerepel benne, a videót pedig Miki 357 rendezte egyébként, hogyha érdekel, akkor nézd hozzá a képet is, úgy az igaz élmény. Nálunk pedig élmény lesz a folytatás, mindjárt jön a Halott pénz a hajtó, a Szívik című dallal, de most mire mondok, és a Feel Alive!

0: Anyu, ez hangos, és a szétcsúszva itt a Petőfi Rádióban. Mi pedig összeszedtük neked egy csokorba a legfontosabb infokat. Vörös Domonka segít nekünk már is ebben, aztán pedig várjuk a fedélzetre Jude Law-t. Érkezik a Vrum Vrum!
1: Nem hallott semmit, csak hogy vrum vrum. Mennyire kár, hogy nem maradt veled. Senkit nem dől el a már.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Hétről hétre különleges vendégek.
5: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
3: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
4: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
6: Ismét melegszik az idő, átalakul az állami fogászati ellátás. Holtan találták az Ozora Fesztiválról eltűnt férfit?
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Az M60-as autópályán, az M6-os autópálya felé vezető oldalon a Szederkény-Bolt csomópont, illetve az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak. A 2-es és az 5-ös kilométer között lezárták a belső és a leálló sávot, csak a belső sávon halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
6: Átalakítja a kormány a közfinanszírozott fogászati ellátást, miután az egészségügyi tárca egyeztetett a fogászati alapellátás petíció képviselőivel. A tervek szerint megemelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, rendezik az iskola fogorvosok helyzetét, és országszerte biztosítják a sürgősségi fogászati ügyeletet. Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit, a Debreceni Egyetem tanévnyitó nyilvános szenátusi ülésén azt mondta, szakítanak az előző kormány megosztó politikájával, amelynek következtében széttagolttá vált a pedagógus képzés. A tárcavezető hozzátette, jelenleg az NKN folyó képzés megszüntetésének jogszerű és méltányos lebonyolításán dolgoznak, másodpedig egységes, átlátható és magas színvonalú pedagógus képzés kialakítását segítik. Holtan találták azt a fiatal férfit, aki júliusban az Ozora Fesztivál második napján tűnt el, ahol testre egy dátpuszta melletti kukoricásban bukkantak mezőgazdasági munkák közben. A rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a körülményeket, bűncselekmény gyanúja nem merült fel. Megdőlt tegnap az országos melegrekord. Az Alföld délkeleti részén 35 fok feletti adatokat mértek, a Békés vármegyei Dombegyházon 36 fokig emelkedett a hőmérséklet. Az erre a napra vonatkozó korábbi rekord valamivel 35 fok felett volt.

0: hetedik percben készítette elő a végeredményt jelentő gólt. Karsai Gábor és az augusztusi Birmingham Európa-bajnokság női maratoni versenyének ezüstérmese Vindics Tóth Lilianna nyert a Budapest félmaraton keretében rendezett országos bajnokságot. Mindketten címet védtek. Márton Viviana 9-ként végzett a 67 kg-osok között a tekvándósok dél-koreai Grand Prix tornáján. Párizsi olimpiai bajnokunk első kiemeltként erőnyerőként kezdett, majd a 16 között jordáni ellenféltől kapott ki 3 menetben. A viadal másik magyar indulója az idei Európa-bajnoki bronzérmes Patakfalvi Luca 2-0-ra maradt alul az 57 kg-os súlycsoportban szintén jordániai riválissal szemben a 16 közé jutásért rendezett összecsapáson. Önök a sporthíreket hallották, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap napos, gomoly felhős idő várható, eső nélkül. A déli szél többfelé megélénkül. A hűvös hajnal után 25 és 32 fok közé melegszik a levegő, nyugaton lesz a melegebb.
1: A hírek után.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Dalpremier közeledik itt a Petőfi Rádióban, 4 perccel 3 óra után Kenész Kolos bejelentkezik, és mindjárt a kettes mikrofonnál Forma, aki egy friss dalt mutat meg neked, illetve kicsit belelesünk majd egy olyan trackbe, amit még sehol máshol nem hallhattál. Részletek mindjárt, előtte Jude Law.
3: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenét.

0: Ő volt Szoler, akit hallottál. Tőle pedig a boldogok vagyunk-e. 15 óra 09, ez a pontos idő. A fedélzeten pedig Kenész Kolost hallod, és hogy ígértem, bizony-bizony benépesül a stúdió a másik mikrofonnál. Itt van velünk Forma, hello, szép délután!
1: Hello, sziasztok, szép délután kívánok mindenkinek!
0: Hogy érkeztél meg hozzánk ide a fedélzetre?
1: Motorral jöttem, de hosszú volt az út, dudáltak rám, meg stb., de túlvészeltem.
0: Mondjuk hozzáteszem, amikor én is jöttem, bár egy gyalog jöttem, pont valaki így szembe próbálta a rakpartra bekanyarodni, és pont itt állnak most a rendőrök a lezárások miatt, és akkor hova mész? Már elkezdődött a dolog, de te ide értél, és itt vagy, és jaj, de jó, hogy jöttél. Hogy miért beszélgetünk? Hát nagyon-nagyon izgalmas, hoztál nekünk új dalt, és hoztál nekünk egy olyan dalrészletet is, amit még senki sehol nem hallhatott. Erre készülhetnek majd a hallgatók, na, de ennyire még nem menjünk messzire. A Kikeltetőből, illetve a Sávlekötőből is ismerhetünk téged. Nagyjából 4-5 éve zenélsz, igaz?
1: Körülbelül. A 4 évet már szerintem megütöttem, de igen, szóval hát a legnagyobb ilyen mondhatni hype az így ugye a Sávlekötőből volt, az sokat adott hozzá nekem, hogy innen nagyon szépen köszönök is.
0: Önállóan jött a jelentkezés ötlete?
1: A Sávlekötőben? Hogyne, igen. Úgy, hát láttam, hogy előtte volt Szolnoki haverom, és láttam, hogy ez milyen tök jó megméretetés tud lenni, és akkor úgy jelentkeztem én is, hogy mondom, hát kíváncsi vagyok, hogy ez hogy tud működni.
0: Mi volt mondjuk így a legnagyobb tanulság, amit így el tudtál hozni?
1: Fú, azt, hogy próbáljak meg ne annyira önző lenni, hogyha másokkal dolgozok.
0: Másokkal dolgozni?
1: Hát figyelj, alapvetően én annak vagyok a híve, hogyha én zenét csinálok, akkor én nagyon a saját ötleteimet meg akarom valósítani. És hogyha van valami Pacsi a fejemben, akkor muszáj megcsinálnom, és egyből nekiülök, és hogyha másokkal dolgozol, akkor ugye másokra is figyelni kell. Sajnos, nem sajnos, de amúgy meg alapvetően, hogyha meg kirugaszkodsz így a ketrecben, amiben benne vagy, hogy te most saját magadnak csinálod, és másokra is hallgatsz, akkor meg tök új dolgok tudnak kisülni belőle, szóval. Mm-hmm.
0: És hogy érzed, sikeres volt?
1: Sávlekötő? Nem.
0: Nem erre a válaszra számítottam.
1: Én magamnak, én mindig úgy vagyok fel, hogy a Sávlekötőben sokkal többet tudtam valaki hozni magamból fixen, csak hát tényleg az a reggeli gyomorgörcs, amivel keltem, meg stb., hogy ugye hogy rajtam van a stressz, hogy most hogy mit csinálok, meg hogyan kell csinálni, meg hogy féltem előtte, mert még azelőtt éve úgy jelentkeztem, hogy életemben először prodoltam magamnak, producerkedtem magamnak, és ugye ez így, hogy elsőnek ott kell legyek egy versenyen, ahol saját magamnak kell prodolni, meg stb. Így rendesen rajtam volt így a stressz, hogy most mit csinálok, hogy nehogy valami elcsúszson, stb.
0: És mondjuk a többiek ezt így érezték, vagy így adták az erőt, támogatást, vagy
1: bármit,
0: teljesen magadra?
1: Bármit, akikkel voltam. Aha. Hát ugye a Twist Olivérékkel voltam akkor még együtt, ugye az első napon. Hát ott voltak nézeteltérések, amik ugye később derültek ki, hogy ugye nem tetszett annyira nekik ez a pop stílus, amiben elmentünk, stb., de hát ugye ezek dráma.
0: Meg ízlések és pofonok, nem?
1: Pontosan, hogy ne. Tehát nehéz úgy elkezdeni valakivel dolgozni, hogy nem ismered egyáltalán semmilyen munkáját, szóval ezzel a Lilfrakék egy picit megszivattak minket.
0: De ettől izgalmas a koncepció, nem akármint néző, tudom ezt mondani.
1: Hát hogyne. Így sikerült drámát csiholniuk belőlünk.
0: Még egy dolog jutott eszembe egyébként, hogy mondjuk ott is biztos, hogy nagyon sok ingerért, vagy új ingerért, de mondjuk miből szoktál töltekezni, milyen zenéket hallgatsz, mert azért ami születik, az mindig nagyon sokszínű és változatos.
1: Én nagyon annak vagyok a híve, hogy én nem szeretek egyetlen műfajt se, én a zenét szeretem. Aha. És a zene az bármiben meg tud jelenni, és lehet az bármilyen trap, jazz, mindenféle, én tényleg mindenevő vagyok.
0: De jó.
1: És szerintem ez a zenéimen hallatszódik is, minden szeretek csinálni, nincs olyan műfaj, amiben nem tudnám megtalálni valamilyen módon magamat.
0: Akkor lehet a következő egy jazz quartet lesz?
1: Amúgy pont ezen gondolkodtam, hogy annyira találtam egy olyan albumot, ami annyira tetszik, csak hát most nem tudom a címét, mert egy orosz valami, valami orosz album, és akkor az annyira egy jazz album, és angolul nyomja benne az orosz csávó, tehát így brutálisan lenyűgöző volt számomra, és akkor így ez annyira meginspirált, hogy lehet, hogy a következő album, vagy ezutáni, következő utáni album, belekezdek egy ilyen jazzes cuccba, szóval én...
0: De jó, feldobtad a labdát, új album, ezzel folytatjuk akkor nem sokára itt a Petőfi Rádióban. Forma a vendégünk, most pedig fogadjuk sok szeretettel Fluort, Sose volt és Szofiát, ez a Kese.

0: Nálunk pedig új ajtók nyílnak. Forma a másik mikrofonnál. Csáó, szia!
1: Hello, sziasztok ismét!
0: Arról beszélgettünk, hogy milyen a rádiós létés, hogy te kipróbálnád ezt.
1: Nagyon kipróbálnám, de hát most is kipróbálom, csak ugye nem szerkesztőként.
0: Mm-hmm. És mondjuk, hogyha azt mondanám neked, hogy add el a következő dalt, amit látsz, már kifigyelted az előbb.
1: A következő szám... Várj! Szóval, a következő szám, el kell adnom, tehát vagy csak fel kell konferálnom, az nem mindegy. Jó, tehát akkor a következő szám egy olyan szám, amit még nagyon sokan hallottak, de bizony te most itt a Petőfi Rádióban tökéletes minőségben, a legmagasabb herceken, tökéletesen kimaszterelve meghallgathatod a Imago Munitól az Elszállnék című számot.
0: Szerintem profi, de az Imago Mundisokat akkor meghagyjuk egy kicsit későbbre, jó? Visszatérünk még rájuk, az biztos, jó. De hoztál nekünk egy másik meglepetést, egy új albumról, azon lesz rajta, ugye?
1: Igen.
0: Mit kell tudnunk erről a korongról?
1: Az albumnak az lesz a címe, hogy ugye Ego, és csináltunk rá egy karaktert, és ugye ez egy ilyen egoista karakterről szól majd az egész album, ami az én énem, az egyik énem, csak... úgy vezetném fel, hogy van a forma, meg van az ego. És a forma, az megvannak a saját gondolatai, amiket ugye szebben mondanak ki, vagy szimplán nem mond ki. Az ego bizony ezt telibe, hát igen, ő ezt így kimondja ezeket a dolgokat helyettem is. És hát ő egy egoista karakter, tehát az nevéből is kifolyólag. És igen, tehát hogy ez a karakter... Ez csinálja a zenéket, mondhatni, és ebben egy picikét mentem is olyan irányokba, amikben még soha nem mozogtam, szóval emiatt izgalmas tud lenni a régebbi hallgatóknak is, meg az új hallgatóknak is az album.
0: De most felmerül bennem az, hogy azért most, ha nem lenne az emberben akár egy kicsit elnyomva, akár egy kicsit elrejtve ilyesfajta gondolkodás, akkor nem tudná ezt hitelesen megcsinálni. Azért van benned egy kicsit ez a stílus, így nem tudom, hogy elő tud bújni.
1: Elő tud bújni, hát amiatt is tudom megcsinálni ezt az albumot, tehát hogy egyértelmű, hogy mindig volt bennem, hát de alapvetően nem vagyok az a karakter, aki ilyen hatalmas ego, és hát voltam egoista, de hogy azóta már így telnek az évek, benőtt a fejem lágya valamennyire, szóval próbálkozom minél jobban így nem az lenni, de hogy így alapvetően van bennem, ami miatt meg tudom ezt csinálni.
0: És amint már ugye mondtuk, hoztál egy kis meglepit, Mázli, ezt most kilékeljük itt a Petőfi-rádióban. Mit kell erről tudnunk?
1: Ez egy olyan szám, ami ez majd egy nagyon gyönyörű szép videóklip is fog forogni majd. Ez albumon fog kijönni, szóval amúgy még nagyon távol van a release-e, csak úgy gondoltam, hogy ez olyan rádiókompatibilis, meg annyira fülbe mászó szép refrénje van, hogy lehet, hogy a hallgatók majd izgatottan fogják várni azt, hogy megjelenjen, szóval remélem tetszik majd nekik.
0: Hát meg ugye miért jó rádiót hallgatni az ilyen meglepetések miatt?
1: Pontosan.
0: Hát akkor most megmutatjuk itt a Petőfi Rádióban, tényleg senki se fia borja, nem hallotta még akkor a Mázliból ezt a részletet, hadd szóljon, aztán utána még dumálunk erről is.

0: Hát köszönjük szépen, hogy megmutattad nekünk ezt a kis részletet a Mázliból.
1: Nincs mit bármikor.
0: Petőfisek 06303030380, várjuk a további fötyögéseket, és akkor dumálunk még az egyik legújabbról is. És elhoztál egy teljes dalt is, nem csak egy ilyen kis részletet.
1: Pontosan.
0: De addig akkor érkezzen az a te általad nagyon jól eladott dal, az Elszállnék.

0: Iszogatunk nagyon sok.
1: Imádom, mondi, elszállnék, ez volt a Petőfi Rádióban 15 óra 24 perckor, és mi szállunk tovább, annyira beszélgetünk, hogy észre veszünk, hogy újra már adásban vagyunk. Forma a vendégünk, szia-szia!
0: Hello, sziasztok ismét!
1: Egy taps is azért jár, és hát most így pont az Imágo Mundi kapcsán eszembe jutott, többen megosztották az utóbbi napokban, hogy ezek a srácok nagyon-nagyon ügyesek, nagyon-nagyon tehetségesek. Neked van-e esetleg mondjuk olyan előadó, akit így magyarok közül szívesen hallgatsz, és így most azt érzed, hogy túl kevesen ismerik ahhoz képest, hogy mit tud?
0: Hát szerintem egyből shoutout-u szólnak ki, meg Wasp, meg Huzugának. Így a Újfalú Kávéháza, mi kollektívánk, így a haverokkal. Ők még mindig underrated-ek, mindannyian azok vagyunk szerintem, és ők nagyon sokkal több figyelmet megérdemelnek. Szolnokinak is pont egyszerre droppoltuk, ugye a következő szám, ugye, ami érted, bármi lesz, azon a napon őnek is megjelent egy szám, ami nagyon jó, szóval rád gondolok.
1: Össze tetszettek beszélni?
0: nem beszéltem vele össze, de hogy arra hallgassatok rá, mert nekem azóta az megy a fejembe körülbelül az a zene, szóval őket mondanám így, akiket így nagyon szeretek így undergroundba.
1: És most egyébként beszéltünk ugye a Vadi új korongodról, ez hány százalékos készültségen áll most?
0: Vadonat új korongó? Micsoda?
1: Hát az új lemez.
0: Jaj. Úristen!
2: Miért is vagyunk ma itt? Akkor kezdjük előről.
0: Nem esetlen, hoki korong is jutott eszembe, értem, úristen, várjál.
1: Jó, oké, nem használok több szinonimát, ígérem.
0: Szóval, hát figyelj, már ott tartunk, lesz a Sky Master eltettünk, és ugye a promókra megyünk rá nagyon, ugye az egésznek egy szép kerítést akarunk csinálni, egy körítést, szóval rajta vagyunk, egy picit meg vagyunk csúszva az idővel, de rajta vagyunk minden.
1: Van céldátum?
0: Van. Hát november vége fele, és ugye hát most még szerintem bejelentem, hogy december 4-én lesz egy koncert, egy album bemutató, szóval arra nagyon készülünk.
1: Hát remélem, hogy sikeres lesz majd ez az album bemutató, és hát mielőtt még tovább engednélek az utadon, mondasz egy pár szót a következő dalról, érted, bármit, ez az, amit hoztál, ez most az országos premierünk itt a Petőfin, mit kell róla tudni?
0: Budapest Park Campen voltunk, a Banner Records csinált ilyen, mi ez, dalszerző tábort. És ott volt az, hogy a második napon úgy volt, hogy ugye akit felvettek, oda jelentkezni kellett, és akkor volt 4 nap, és ugye az utolsó 2-re tettek be engemet. Én bizony a második napon már ott voltam, betörtem, és így megkértem őket, hogy figyeljetek, hagyj maradjak már, ne kelljen már hazamennem, és akkor...
1: Milyen jó hangulat volt.
0: Ahogy, hát ingyen kaja volt, meg minden, hát én nagyon értem, a seteményeket elloptuk a Szolnokival, meg
1: a
0: seteményes tálcát. És akkor azokat így, aznap este volt az, hogy ugye napközben vannak feladatok, amiket megcsinálunk egy számra, de bizony este meg ugye összeülhetek bármilyen zenét csinálni. És akkor Nájp, Kasó, én, meg Szolnoki, meg még pár haverunk összeültünk a stúdióba, és elkezdtük ezt a zenét megcsinálni. És ugye a refrénnél ugye elég magas hangon éneklek, és amikor megmutattuk mindenkinek, hogy jöttek befele meghallgatni, hogy mi újság van, és akkor mindenki kérdezte, főleg Lauri mondta ezt nekem, hogy ki az a lány, hol van az a lány, aki énekli a refrént, és mondta, hát figyelj, lehet, hogy nem lány.
1: Hát mit szólnál hozzá, hogyha ezt a magas hangot megpróbálnánk előhozni?
0: Most?
1: Hát figyelj!
0: Timing
1: challenge-ről van szó, Petőfisek már nagyon jól ismerik. Az lesz a lényeg, hogy elindítok neked egy dalrészletet. Már itt jön a feszültség, hogy véget ért a kis zenénk, és az a lényeg, hogy követned kell a szöveget, és egy idő után el fogom venni alólad a zenét. És visszaadom majd egy random idő múlva, és megnézzük, mennyire csúszol el a dalbeli önmagadtól.
0: Jó, ezt amúgy adom?
1: Ne?
0: Ez jó.
1: Hát akkor figyelj, 3, 2, 1, nem találom az egerem, mert ez nem az, ez hadd szóljon.

0: kebledre, nem kell szenvedj, hisz intézem az utazás, kártyámon a munka nélküli segély utalás, remélem leesik majd az utalás, hogy én
1: állandóan...
2: Össze.
0: A fele vigyára, egy metronomot betehettél volna azért.
2: Ez benne pont a kihívás. Jól van. De nagyon ügyes voltál, köszi Zebra, hogy benne voltál ebbe a kis örültségbe, jár a taps természetesen, meg jár a sok siker kívánata. Remélem, hogy még találkozunk, és akkor itt a Petőfin meg is hallgatjuk.
0: Köszöntöm
2: ezt a Vadi új érted bármit című dalt, ami nálunk szól most elsőként az országban a rádióban.
0: Pontosan.
2: Mit üzenünk a hallgatóknak?
0: Sok boldogságot mindenkinek, és szeretetet, és egészséget.
2: Nagyon köszi, Forma, hogy jöttél, vigyázz magadra.
0: Puszi, puszi, sziasztok.
2: Mindenképp írjátok meg, hogy tetszik a felvétel, 0 30 30 33 80 az SMS számunk.

Ezek a dallamok már nem hagynak idegenként. A Stranger szólt az Autogántól a Petőfin. A 76-os úton Nagykapornak közelében egy motoros árokba hajtott. A 44-es kilométernél a helyszíne és idejére a forgalom félpályán halad. Óvatosan, jó 06-30-30-33-80, ide akár az útinfok is jöhetnek, de persze az átadandó pötyögéseket is nagyon szívesen továbbítom, akár hogyha a Zakariásokat köszöntenéd, ők ma szeptember 6-án a négynaposok. És hát nagy forma volt ez a csávó, aki itt járt nálunk, biztos sosem hallottam még ezt a poént. Forma volt a vendégünk a mai délutánban, és elhozta nekünk Vadi új Érted bármit című dalát, amit még sehol senki nem hallhatott. A videóklip pedig forog, érdemes követni a srácot a közösségi médiában, és akkor biztosan értesülsz majd az új korongról is, amit tehát, mint hallhattad, november környékén jelenik meg. És kövess minket is, Kenész Kolos néven megtalálsz Instán, illetve a Petőfi Rádiót is Facebookon, Instagramon, oda extra tartalmakkal mindenképp készülünk. És van extra most is, a Görbúd újdonság, a Csendháborítás mindjárt, de most Kurta és Béler közösen, nem kell a fém már.

0: micsoda dallamok húznak minket. Ez volt a Love Story itt a Petőfi Rádióban, és lesz még mibe beleszerelmesedni. Érkezik Zsagár az Esti Kornél, vagy épp Dániászi Gergő, majd Vörös Domonkos legfontosabb infóit követően, hiszen már is 4 óra ezeket hallgatjuk most itt élőben a Petőfin.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Újra melegszik az idő, átalakul az állami fogászati ellátás. Elborította Dalmáciát a boszniai erdő tüzekfüstje.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Árokba hajtott egy motoros a 76-os főúton Nagykapornak közelében. A 44-es kilométernél a forgalom félpályán halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Átalakítja a kormány a közfinanszírozott fogászati ellátást, miután az egészségügyi tárca egyeztetett a fogászati alapellátás petíció képviselőivel. A tervek szerint megemelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, rendezik az iskola fogorvosok helyzetét, és országszerte biztosítják a sürgősségi fogászati ügyeletet. Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit, a Debreceni Egyetem tanévnyitó nyilvános szenátusi ülésén azt mondta, szakítanak az előző kormány megosztó politikájával, amelynek következtében széttagolttá vált a pedagógus képzés. A tárcavezető hozzátette, jelenleg az NKN folyóképzés megszüntetésének jogszerű és méltányos lebonyolításán dolgoznak, másodpedig egységes, átlátható és magas színvonalú pedagógus képzés kialakítását segítik. A mezőgazdasági géptüzek veszélyeire hívta fel a figyelmet a katasztrófavédelem. A tűzoltók szerint az őszi betakarítási és feldolgozási munkák idején is legalább akkora a tűzveszély, mint aratáskor. Idén eddig több mint 70 traktor, kombájn és pótkocsi égett le, valamint csaknem 100 hektáron megsemmisült a termés is. Sűrű füst borította be Dalmáciát a Bosznia-Hercegovina déli részén pusztító erdőtűz miatt. A füstöt az erős szél sodorta az Adriai-tenger partvidéke felé. A levegőben a szállópor koncentrációja a szokás.

0: kilogrammosok között a tekvándósok dél-koreai Grand Prix tornáján. Ázsiai olimpiai bajnokunk első kiemeltként erőnyerőként kezdett, majd a 16 között Jordánia ellenféltől kapott ki 3 menetben. A viadal másik magyar indulója az idei Európa-bajnoki bronzérmes Patakfalvi Luca 2-0-ra maradt alul az 57 kg-os súlycsoportban szintén jordániai riválissal szemben a 16 közi jutásért rendezett összecsapáson. Önök a sportíreket hallották, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap napos idő várható, a délután képződő gomoly felhőkből eső nem lesz. A déli szél több felé megélénkül. A hűvös hajnal után 25 és 32 fok közé melegszik a levegő, nyugaton lesz a melegebb.
1: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Lehet, hogy csak egy borsonyival több dolog kell a délutánodban, és már is jobban érzed magad, és reméljük, hogy ezek a borsószemek összeállnak egy egész főzeléki, amit el tudsz fogyasztani. Ez a mi zenei kínálatunk. Csáó, szia, itt van Kenész Kolos, meg a Petőfi Rádió. 4:04 és Dánielfi Gergő már is belecsap. Ez a Mamma Mia.
3: Itt egy újabb óra. Kizárt.

Egy gyönyörű dal a Margaret Island jó voltából. És hát reméljük, hogy megvalósul, amiről Lábas Viki mondani dalolt volt ebben a dalban, és jön az eső nem sokára, ránk fér, meg a földekre legfőképpen. Bízunk benne, hogy majd a következő hét tartogat ilyesmit is. A mostani előrejelzések alapján egyébként csütörtök pénteken jöhet egy kis csapadék, és úgy tűnik, hogy beköszönt majd az ősz, és te is beköszöntél hozzánk. 06 30 30 33 80. Sziasztok, lejátszanátok nekünk egy számot, itt vagyunk a Balaton közepén, a Koptahajón. Gyöngyének és kedves férjének köszönjük, hogy kihoztak minket. Hálásan köszönöm a beolvasót, hála és köszönet Rita. Hát akkor nektek szól most egy vadonatúj filó felvétel, ami nálunk debütált a tegnapi napon. Ez nem más, mint a Szalma számít a srác. Személyesen hozott el a drága Petőfi rádió hallgatóknak. Extra tartalmak már ott vannak az Instán, Kenész Kolos néven keres. Ez szól nektek, Rita. Hangosíts!

Don't be afraid, egy zseniális dal, Azaria és Blanks közösében itt a Petőfi Rádióban, 3 perccel fél öt után. Örülök, hogy most is velünk vagy, szép délután kívánunk neked. Képzeld el, most már nagyon sok területünkön ugye ott van az AI, na de mit keres a mosógépben? Igen, kihozott egy cég egy mosógépet, amiben beépítették a mesterséges intelligenciát. Hogy mitől jobb, mint ez egy sima mosógéptől, nem sokára meglesünk közösen itt a Petőfin, addig viszont oda tesszük a folytatást mindjárt a Bermudával, szól a szólj. Ha indulunk, de előtte még a Nestek, az Iron Mafia és Betonofi közösében.

0: Itt a Petőfi Rádióban 16:46-kor. Ott az AI a telódban, lehet, hogy használod a melóban, vagy csak előveszed, ha eszedbe jut valami őrültség, amiről meg kell győződnöd azonnal. Na de gondoltad volna, hogy már a mosógépben is ott lehet a mesterséges intelligencia? A Haier új gépek kamerával és egy rakás érzékelővel figyeli, hogy mennyi és milyen ruha került a dobba, és ezek alapján választja ki az ideális mosási beállításokat. Figyeli például a ruhák mennyiségét, a színeket, menet közben pedig a vízszintet is korrigálja, valamint a hőmérsékleten is módosít, sőt a hab mennyiségét is beállítja. Ha kell, az egész programot megváltoztatja. A mosószert sem neked kell kimérni, a rendszer bizony magától kiszámolja, mennyire van szükség. A végén pedig bemondja:
1: lejárt a mosás, drága gazdám, gyere, teregess ki!
0: Na jó, ez a funkció pont nincs benne, ezt nem csinálja, de ami igazán high-tech, megtanulja a szokásait. Ha mindig ugyanazokat a programokat használod, megjegyzi, és később már ezek alapján ajánl neked beállításokat, vagyis a hagyományos mosógéppel ellentétben nem csak végrehajtja, amit beállítunk, hanem folyamatosan próbálja optimalizálni a mosást kevesebb vízzel, energiával és mosószerrel. Te kipróbálnád? Mosás

0: Infoink vannak, legfőképpen az autópályákról. Győr és Budapest között 7 perc, Miskolc és a főváros között 6 perccel több menetidővel számolj. További részletek már is Vörös Domonkostól, friss hírek, infok 5 órakor, aztán pedig jön Morjonesz.
1: Tudom jól, hogy az út, az mindegy, hova is húz, a szívemben a zobánat, ami engem is nyúz.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Melegszik az idő, létszámleépítés jöhet a győri Audinál. Elborította Dalmáciát a boszniai erdő tüzegfüstje.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 60-es bag, vagyis az 54-es és a 47-es kilométer közötti szakaszon a terelésben az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Egy személyautó árokba hajtott bócsa közelében az 54-es főúton. A 34-es kilométernél a műszaki mentés és a helyszínelés idejére a forgalom félpályás útlezárás mellett irányonként váltakozva halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit, a Debreceni Egyetem tanévnyitó nyilvános szenátusi ülésén azt mondta, szakítanak az előző kormány megosztó politikájával, amelynek következtében széttagolttá vált a pedagógus képzés. A tárcavezető hozzátette, jelenleg az NKN folyó képzés megszüntetésének jogszerű és méltányos lebonyolításán dolgoznak, másodpedig egységes, átlátható és magas színvonalú pedagógus képzés kialakítását segítik. A debreceni polgármester szerint az oktatási miniszter kérésére nem vehetett részt a Debreceni Egyetem tanévnyitó ünnepségén, ahol Lannert Judit beszédet tartott. A fideszes Papp László a közösségi oldalán úgy fogalmazott, a hagyomány szerint az egyetem és a város vezetése közösen köszönti az első éves hallgatókat. Szolnok polgármestere szintén arról számolt be, hogy megkérték, maradjon távol az eseménytől. Györfi Mihály ennek ellenére elment az ünnepségre. A győri Audi üzemet is érintheti a Volkswagen csoportnál bejelentett leépítés. Erről a német lap a Die Welt írt. A Volkswagen csütörtökön jelentette be, hogy újabb 50 ezer munkahelyet szüntet meg a Volkswagen csoport, miután a jármű választékát a felére csökkenti. A cégcsoport már korábban döntött 4 németországi gyár bezárásáról, egyebek mellett az erősödő kínai verseny és az amerikai vámok miatt. Sűrű füst borította be Dalmáciát a Bosznia-Hercegovina déli részén pusztító erdőtűz.

0: világbajnokságot. Mindketten címet védtek. Márton Viviana 9-ként végzett a 67 kg-osok között a tekvándósok dél-koreai Grand Prix tornáján. Párizsi olimpiai bajnokunk első kiemeltként erőnyerőként kezdett, majd a 16 között Jordánia ellenféltől kapott ki 3 menetben. A viadal másik magyar indulója az idei Európa-bajnoki bronzérmes Patakfalvi Luca 2-0-ra maradt alul az 57 kg-os súlycsoportban szintén jordániai riválissal szemben a 16 közi jutásért rendezett összecsapáson. Önök a sportíreket hallották, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap napos idő várható, a délután képződő gomoly felhőkből eső nem valószínű, a déli szél több felé megélénkül. A hűvös hajnal után 25 és 32 fok közé melegszik a levegő, nyugaton lesz a melegebb.
1: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Mindig azt mondjuk, hogy késő van már elkezdeni edzeni, késő van már felhívni életet, szerelmét, erről lemaradtam. Vannak ilyen pillanatok, de jobb túllendülni rajtuk, és lépni, most azonnal, Morjones is motivál, ez a Késő van című dala.
3: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag

partizánkodtunk egyet a Punani Massziffal itt a Petőfin, és hát az időjárás is partizánkodik, mert ha mindig belógatja nekünk az esőt, aztán általában semmi nem lesz belőle. Hogy mi lesz hétfőn? Hát túlnyomóan napos időre számíthatsz, fátyol felhőkkel, legfeljebb késő délután este éjszakon jelent meg több felhő az égen, de csapadék továbbra sem lesz. Hajnalra képzeld el 5, még egyszer mondom 5 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, délutára pedig 25 és 31 fok, tehát igen tág lesz ez a intervallum, amiben mozog majd a hőmérő. Az biztos, hogy egyébként a szellőztetésre ez egy tökéletes alkalom, és hogy a legfőbb kérdésre is válaszoljunk, hogy mikor jön eső, kérlek szépen felmelegszik majd az idő 33 fokig majd szerdáig, aztán utána pedig puh! Így esik le majd a hőmérséklet, ahogy most a zene is eltűnt, és lesz 20-21 fok, és jön bizony csapadék, egyelőre úgy tűnik nem sok, de jön.

Teljes depresszióba estem. Nem alszik ma nálam Bertalami, de nálad sem. Ez a Petőfi Rádió, 17 óra 48 perc van, 06 30 30 33 80. Ez meg az SMS szám. Lehet, hogy egy üzenet, amit átdobsz a barátodnak, jobb pszichológus lesz, mint egy kádvíz, amit sokszor tanácsolnak, hogy kiürítsd az agyadat, aztán valaki bírja 10 percnél tovább, valaki pedig azt mondja, hogy én nem bírom ezt az unalmat, és hát amíg a rádió szól a háttérben, addig viszont nem unatkozunk, ezt is bizonyítja a következő néhány perc. Méringer Marci, Presser Gábor Szabadságdal nem sokára. A koncert látható volt az M1-en, amit a Szigeten adott Marci, és a Média Klikken is visszanézhető. Remélem, hogy megnézed, mert nagyon izgalmas a produkció, de mielőtt még velük folytatnánk, Nora Till lesz a következő társad.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgysem tehetek.

0: Ákost hallhattad, ez volt az Indián tánc itt a Petőfi Rádióban. Mi is táncolunk tovább, mindjárt érkezik Vörös Domokos a hírekkel, aztán pedig a Blaha Louisiana.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virágillatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap, vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
2: A társadalmi célú reklám után.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Ismét melegszik az idő, megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Nagy területen ég a száraz növényzet az ország több pontján is.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: A 76-os főúton Nagykapornak közelében egy motoros árokba hajtott. A 44-es kilométernél a helyszínelés idejére a forgalom félpályán halad. Az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 60 és Bag, vagyis az 54-es és a 47-es kilométer közötti szakaszon a terelésben az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit, a Debreceni Egyetem tanévnyitó nyilvános szenátusi ülésén azt mondta, szakítanak az előző kormány megosztó politikájával, amelynek következtében széttagoltá vált a pedagógus képzés. A tárcavezető hozzátette, jelenleg az NKM folyó képzés megszüntetésének jogszerű és méltányos lebonyolításán dolgoznak. Másod pedig egységes, átlátható és magas színvonalú pedagógus képzés kialakítását segítik. Közben már több mint 17 ezeren írták alá azt a KDNP-s petíciót, amelyben Lannert Judit lemondását követelik, tudta meg az M1 híradója. Rétvári Bence még csütörtökön tett közzé részleteket az oktatási miniszter egy korábbi klubrádiós interjújából. Ebben például kisiskolák megszüntetéséről beszél. Lannert Judit szerint a közzétett interjú manipuláció, hiszen azt 3 évvel ezelőtt készült. Azonnali kormányzati beavatkozást sürget az üzemanyag kiskereskedelemben a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Egri Gábor azt mondta, kormányzati beavatkozás nélkül 6-700 vállalkozás működése kerülhet veszélybe. A szövetség elnöke szerint a megoldás alapvetően az lenne, ha piaci árazás működne. Ezzel ugyan emelkedne a benzin és a gázolaj literenkénti ára, de ezt célzott támogatással ellensúlyozhatná a kormány. Megszegte az ígéretét a benzinára kapcsán a kabinet, erre hívta fel a figyelmet Bóka János. A Fidesz frakció vezetője a benzin és gázolaj jelenlegi árát mutatta be, és azt mondta, ők az energiaválság miatt védett árat vezettek be a kampányban, Magyar Péter pedig még annál is olcsóbb benzin követelt. Ehhez képest most drágább az üzemanyag. Nagy területen ég a száraz növényzet az ország több pontján, közölte a katasztrófavédelem. A Hajdú-Bihar megyei Újszentmargita határában több hektárnyi legelő és erdősaj növényzet kapott lángra, a Baranyai Versennél pedig gyepes területek égnek. 5 hektáron ég az erdő a Csongrád-Csanád megyében Kiszombor mellett. Mindhárom helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Kreisz Bálint hallják. A 19. helyre rajtoló olasz Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es olasz nagydíjat. A Mercedes 20 éves versenyzője pályafutása 7. futamgyőzelmét ünnepelte Monzában, hazai közönség előtt. Ezzel megszakadt egy 60 éves sorozat, hiszen 1966 óta Antonelli az első, aki olaszként megnyeri hazája a nagydíját. A 2. helyen csapattársa George Russell intették le, a dobogó 3. fokára Max Verstappen állhatott fel. Az Zalaegerszeg Machado 2. percben szerzett góljának köszönhetően 1-0-ra legyőzte hazai pályán a Puskás Akadémiát az OTP Bank Liga 7. fordulóján.

0: címet védtek. Ezek voltak a sporthírek, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Petőfi Rádió, időjárás.
2: Holnap napos idő várható, a délután képződő gomoly felhőkből eső nem valószínű, a déli szél több felé megélénkül. A hűvös hajnal után 25 és 32 fok közé melegszik a levegő, nyugaton lesz a melegebb.
1: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Óriási akció, nullát fizet és mindent vihet. Ez a Petőfi Rádió és a zene minden mennyiségben 6 óra után 4 perccel is. Csáó, szia, Kenész Kolos itt a fedélzeten. Mindjárt az óceánban úszhatsz egyet Kálai Szander Szandrásékkal, de most a túlélésre fókuszálunk. A Blaha Louisiana támogat.
3: Itt egy újabb óra. Kizáról.

Egy ilyen dal után nehezen találom a szavakat. Ő volt Paulina, akit hallhat el, ez volt a Ragada itt a Petőfi Rádióban, és hát reméljük, hogy a rádió is ragad a jó hangulat. És az SMS számunk 06303030380, tessék megjegyezni, és tessék nekünk írni, pötyögni üzeneteket, miközben mi is pötyögünk neked információkat, elpötyögtetjük, hogy az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé tartó oldalon Bicske térségében három személyautó karambolozott, a 36-os kilométernél zárva a belső sáv, már 3 kilométeres a torlódás, mindez tehát az M1-esen, arrafelé óvatosan. A rádiókkal pedig jó hangosan mindjárt Frank, de most egy nagyon király felvétel, aminek már te is tudod a szövegét.

Szoler volt hallható, ez volt az Üveghegyit a Petőfin. 5 perccel járunk fél hét után. Örülök neki, hogy most is minket választották Kenéc Kolos itt a fedélzeten. Szeptember 6-a van, az első hétvége. Lassan pipa az őszből. Reméljük, hogy te nem vagy pipa, és minden szuper volt az első héten. Igazán fura élmény volt egyébként most, ahogy a mai délutánban érkeztem be a Petőfi Rádió stúdiójába látni a villamoson. A sok-sok öltönyös vagy szép ruhába felöltözött fiút és lány bizony-bizony sok helyen ma vannak az évnyitók. Reméljük, hogy mindenki túlélte a himnusz meghallgatását és a rengeteg kifejezetten informatív beszéd befogadását. Itt a Petőfi Rádióban a beszédeket százszor nem ismételjük meg, maximum a jó dalokat. Ebben segít Filó és Tonik neked. Ez a százszor.

Azaria, tőle pedig a Mindegy szólt a Petőfi Rádióban, 18 óra 47 perc van, és hát valakinek szomorú, valaki pedig ezt az időszakot várta, de bizony egy óra múlva ilyenkor már sötétedik, és most is érezni ennek a hatását. Hűl a levegő, a fővárosban például 24 fok tapasztalható, de az ország legmelebb pontjain még most is 30 fokot mérünk. Nemes Nép térségében például utóbbi értéket mutatják a hőmérők, és hogy mi vár ránk a következő időszakban, erről is pár szó. Hétfőn egyébként frissítő lesz a reggel, akár 5 fokig is lehűlhet majd a levegő, napközben pedig 24-25 fok tapasztalható. Nálunk pedig továbbra is a legmenőbb hazai felvételek hallhatók. Resz és a Jófiú, ezzel folytatjuk, és hogyha nagyon szemfüles vagy, még Lil Frog hangját is felismered ebben a felvételben. Na, hadd szóljon, köszi, hogy továbbra is velünk vagy!

0: átfonta délutánunkat, lassan már az esténket. Mova is, ez volt a Belefonja itt a Petőfi Rádióban. Vörös Domonkos is fonyogatja az infokat. Már is tőle hallgatjuk a legfontosabbakat, hiszen 7 óra aztán pedig Odette jön.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Visszatér a nyárias idő, megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Holnapig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Két autó ütközött össze az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Bicske térségében. A 36-os kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás meghaladja a 7 kilométert. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán a 60 és Bak között kiépített terelésben az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit, a Debreceni Egyetem tanévnyitó nyilvános szenátusi ülésén azt mondta, szakítanak az előző kormány megosztó politikájával, amelynek következtében széttagolttá vált a pedagógus képzés. A tárcavezető hozzátette, jelenleg az NKM folyó képzés megszüntetésének jogszerű és méltányos lebonyolításán dolgoznak, másodpedig egységes, átlátható és magas színvonalú pedagógus képzés kialakítását segítik. Közben már több mint 17 ezeren írták alá azt a KDNP-s petíciót, amelyben Lannert Judit lemondását követelik, tudta meg az M1 híradója. Rétvári Bence még csütörtökön tett közzé részletet az oktatási miniszter egy korábbi klubrádiós interjújából. Ebben például kisiskolák megszüntetéséről beszélt. Lannert Judit szerint a közzétett interjú manipuláció, hiszen az 3 évvel ezelőtt készült. Holnapig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az oktatási hivatal honlapján találhatók. Nagy területen ég a száraz növényzet az ország több pontján, közölte a katasztrófavédelem. A Hajdú-Bihar megyei Újszentmargita határában több hektárnyi legelő és erdősaj növényzet kapott lángra, a baronyai versennél pedig gyepes területek égnek. 5 hektáron ég az erdő a Csongrád-Csanád megyében Kiszombor mellett. Mindhárom helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Kreisz Bálintól hallják. A 19. helyre rajtoló olasz Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es olasz nagydíjat. A Mercedes 20 éves versenyzője pályafutása 7. futam győzelmét ünnepelhette Monzában, hazai közönség előtt. Ezzel megszakadt egy 60 éves sorozat, hiszen 1966 óta Antonelli az első, aki olaszként megnyeri hazája nagydíját. A második helyen csapattársát George Russellt intették le, a dobogó 3. fokára Max Verstappen állhatott fel. Az Zalaegerszeg Machado 2. percben szerzett gólyának köszönhetően 1-0-ra legyőzte hazai pályán a Puskás Akadémiát az OTP Panklia 7. fordulójának első vasárnapi találkozóján. Ami pedig a forduló rangadóját illeti, ezekben a percekben is tart a Ferencváros-Újpest mérkőzés, vagyis a derbi, amelyet az M4 Sporton és a Nemzeti Sportrádióban is élőben követhetnek. Távozik a Debrecen ukrán védője, Vyacheslav Kubáčuk. A 22 éves játékos hazájában az élvonalbeli Krivpár csapatában tölti majd a szezont kölcsönben, amely végén akár le is igazolhatják a sportolót. Kubáčuk 2025 nyarán csatlakozott a DVSC-hez, és 7 mérkőzésen lépett pályára. Karsai Gábor és az augusztusi Birmingham Európa Bajnokság női maraton versenyének ezüstérmese Vindics Tóth Liliana nyert a Budapest félmaraton keretében rendezett országos bajnokságot. Mindketten címet védtek. Ezek voltak a sporthírek, további kellemes rádiózást kívánok.
2: Petőfi Rádió, időjárás.
3: Holnap napos idő várható, a délután képződő gomoly felhőkből eső nem lesz. A déli szél több felé megélénkül. A hűvös hajnal után 25 és 32 fok közé melegszik a levegő, nyugaton lesz a melegebb.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termékei

Valaki végre bemutathatna már nekem egy nem olyan lányt. A Well Hello volt itt velünk az utóbbi percekben, 19 óra 21 perc van, ez meg a Petőfi Rádió, és ez meg az SMS számunk 06 30 30 33 80. Tessék, tessék kötyögni, és akkor mindenképp átadjuk az üzeneteket még az estében, hiszen az utolsó hajrában is itt vagyunk vasárnapon. Remélem, hogy nem idegeskedsz a hétfő miatt, hogyha mégis van benned egy kis félsz, segítünk, jó, ellátunk információkat. Például arról is szót ejtünk, hogy mi az, amire esetleg lehet számítani, jön első vagy nem, és hogyha igen, akkor mikor lehet majd erre készülni, osztjuk veled folyamatosan az infókat. Viszont nem sokára kicsit lassítunk, hogy még a hazafele vezető út néhány kilométerre nehogy idegbajban teljen. Ebben Ónodi segít neked már is a hideggel, de mielőtt még belelúgatnád a kislábúdat a hidegbe, ez a Kard Szófiától. Ez

itt a Petőfi Rádióban a Hallott Pénztől. Ez volt a Szívedből minden kell, amit közösen hallgattunk. Vasárnap, szeptember 6-a, és a pontos idő pedig 19 óra 35. És lehet, hogy már te is készülsz a holnap reggelre, mi is segítünk a felkészítésben. Csapadék nem várható, tehát erre alapvetően esernyővel, esőkabáttal nem kell készülned, egészen csütörtökig lassú melegedés kezdődik az időjárásban. 24 fokról egészen 33-ig rúgjuk el a biciklit, és mondhatni, hogy akkor lesz a csúcsosodás majd szerdán, egy kis széllel megspékelve, utána pedig lehűl majd, mínusz 12, azaz 21 lesz majd a végén, micsoda matek tudás, és akkor bizony érkezik majd csapadék, ezt mondják legalábbis most a szakemberek, és már itt van gyakorlatilag összeszorítva az ujjam, szorítunk ezért, jöjjön csak az eső, nagyon nagy szükségünk van rá, ez hát a következő hét programja gyakorlatilag az időjárásban, így kellene készülned, egyenes az út, tehát a hétvégéig mondhatnám ezt is, remélem, hogy te is így érzed, már az egyetemeken is elindul az oktatás, nem csak az általános iskolákban és a gimnáziumokban, és ehhez pedig természetesen dukál a jó zene. Készülünk a hétfőre, Lengyel Johan!

Itt volt az ördöglakat, mégpedig Fekete Borítól a Petőfi Rádióban, 19 óra 48 perc van. És nem kell még elbúcsúzni a Petőfi Rádiótól, hiszen van mire figyelni, nagyon sok izgalmas műsor érkezik még így 8 órát követően is.

Fitness Szagrilóiban, mely első órájában Ötvös Zsuzsi cukrás séf érkezik, akivel a mentes sütikről lesz szó, aztán utána pedig Molnár Karesz és Nagy Richard musical szerzők lepik el a stúdiót, és Annabál musical írás, valami Balatonfüredis téma lesz, hiszen ez a település nagyon fontos szerepet tölt be az életükbe, hogy miért? Ez persze majd a műsorból kiderül. Aztán jön a tűzesen sütle Fekete Lacival, Christoph Huber, aki a jazz zene helyzetéről oszt meg részleteket, érdemes lesz fülelni. Meg a most következő dalra is. Feledő Flow, Tídeni rendben lesz.

0: veszed el.
1: Még akár szeptemberben is beleférhet egy jó fürdőzés a Balcsinál, ez volt a 30Y, és te pedig fürdőzhetél a magyar zenében, valamint a délután folyamán formában is az ő dalában. Remélem, hogy élvezted a beszélgetést, amit vele készítettünk extra tartalmak Kenész Kolos Instáján. Aki köszöni a figyelmet, találkozunk jövő héten. Ciao.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
3: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
2: a Kultúrfitnessben.
4: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
3: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kultúrfitness.
3: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban, Szani Rolanddal. Magyarországon van egy műsor.
2: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
3: Ez a Hajrá Magyarok.
2: Egyedül vagy bandával.
3: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
5: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz élőben.
2: Hajrá Magyarok!
3: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
2: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
3: A műsor ajánló után. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk. Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
7: Ismét melegszik az idő, ütemezetten halad a paksi fenék küszöb építése, mondta Magyar Péter. Holnapig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Két autó ütközött össze az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Bicske térségében. A 36-os kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás meghaladja a 7 kilométert. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán a 60 és Bak között kiépített terelésben az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
7: Ütemezetten halad a munka a Paks és Dunaszent Benedek között. Csaknem 70 ezer köbméternyi követ építettek már be, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, egy fenékküszöb építésekor a meder mélyülése természetes folyamat, írta a kormányfő Facebook oldalán. Hozzátette, a Duna bal partján jól halad a kikötő építése is, a paksi atomerőmű stabilan termel. Várhatóan 250 milliárd forint jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére. Ezt mondta a Híradónak a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügy megújításához szükséges döntésekbe. Az ágazatnak juttatott plusz forrásokból jut majd pénz az új bértáblára. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszer dolgoznak ki, amely jobban elismeri az egészségügyben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és képesítéseket. Holnapig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az Oktatási Hivatal honlapján találhatók. Nagy területen ég a száraz növényzet az ország több pontján, közölte a katasztrófavédelem. A Hajdú-Bihar megyei Újszentmargita határában több hektárnyi legelő és erdősaj növényzet kapott lángra, a baranyai Versentnél pedig gyepes területek égnek. 5 hektáron ég az erdő Csongrád-Csanád megyében Kiszombor mellett. Mindhárom helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók.
2: Petőfi Rádió. Sport.
8: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Kreisz Bálintól hallják.
0: 2-2-es döntetlennel ért véget a Ferencváros-Újpest mérkőzés a labdarúgó OTP Bank Liga 7. fordulójában. A derbin a Fradi 2 gólos előnybe került, innen tudott egyenlíteni a lila-fehér együttes, amely most ugyan tudott pontot szerezni, de 2015. decemberre óta nem győzte le a legnagyobb riválisát. A nap másik már véget ért összecsapásán, Zalaegerszeg Puskás Akadémia 1-0. A 19. helyre rajtol olasz Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es olasz nagydíjat. A Mercedes 20 éves versenyzője pályafutása 7. futamgyőzelmét ünnepelte Monzában, hazai közönség előtt. Ezzel megszakadt egy 60 éves sorozat, hiszen 1966 óta Antonelli az első, aki olaszként megnyeri hazája nagydíját. A második helyen csapattársát George Russellt intették le, a dobogó harmadik fokára Max Verstappen állhatott fel. Karsai Gábor és az augusztusi Birminghami Európa-bajnokság női maraton versenyének ezüstérmese Windisch Tóth Lilianna nyerte a Budapest félmaraton keretében rendezett országos bajnokságot. Mindketten megvédték címüket. Ezek voltak a sporthírek, további kellemes rádiózást kívánok!
3: Petőfi Rádió, időjárás.
7: Holnap napos idő várható, a délután képződő gomoly felhőkből eső nem lesz, a déli szél több felé megélénkül. A hűvös hajnal után 25 és 32 fok közé melegszik a levegő, nyugaton lesz a melegebb.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Holnap után magazinműsor a fenntarthatóságról és környezetről.

0: Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok, üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit, ez itt a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Pandur Zsanett, a hosszú hetényi Sztyeppekert megalkotója, gyakorló permakultúrás gazdálkodó, aki hosszú évek óta foglalkozik a vízönellátással, méghozzá a csapadék alapú vízönellátással, és azt gondolom, hogy egy ilyen nyár után, amilyen mögöttünk áll, ez a téma különösen aktuális lehet. Valószínűleg sokak fejében születik meg a gondolat, vagy az igény, hogy valamit kellene tenni, hogy tudjunk védekezni tulajdonképpen az ilyen vízhiányos nyarakon. Hát üdvözöllek, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy.
3: Köszönöm, hogy itt lehetek, és én is üdvözöllek, meg a hallgatókat is üdvözlöm. Igen, így van, amit mondtál, az idei nyár az erősen próbára tesz mindenkit, van, akit jobban.
2: Ha jól tudom, akkor ti a Sztyeppekertben egyáltalán nem használtok vezetékes vizet, tehát minden csepp víz, amit használtok, az tulajdonképpen a területen kerül begyűjtésre, illetve eltárolásra. És ugye az adásban nagyjából ezt fogjuk megnézni, hogy ez hogy néz ki konkrétan, hogyan működik, illetve hogy milyen praktikákkal lehet hasonló módon elkezdeni a vízönellátást, mint ahogy ti csináljátok. Beszéltünk itt akár városról, akár vidékről, talán mindenhol vannak olyan praktikák, amiket lehet alkalmazni, viszont talán az elején kezdjük inkább azzal, hogy beszéljünk egy kicsit arról a dologról, amit úgy hívnak, hogy vízkörforgás. Mit kell erről tudni, és hogyan működik?
3: A vízkörforgásaink, amit ugye még talán emlékszünk sokan, hogy az általános iskolában még úgy tanították így a nagy vonalakból, ugye, hogy vannak a nagy óceánok, a föld bolygón, azok vizet tartalmaznak, és ez a víz az ugye párolog, hogyha rásüt a nap, fölmelegszik, és akkor ez a pára, ez bevonul a szárazföldek fölé, ott felhő formájában tovább megy, és akkor aztán a felhőből meg kicsapódik, és ez lesz az eső. Tehát ez a nagy logikája a dolgoknak, amiről már akkor is kevesebbet hallottunk, most már szerencsére azért egyre többet szoktunk, azok a kisebb vízkörforgások, amik ilyen regionális szinteken is működnek, a regionálisan helyi szinten a növényzethez kapcsolódóan működnek, tehát az alapelv ugyanez, hogy kell pára és kell lecsapódás, viszont ahhoz, hogy le tudjon csapódni, ahhoz szükséges az, hogy legyen zöld felület. És a megborulásnak az egyik legnagyobb oka az, hogy nagyon-nagyon lecsökkentek a zöld felületek, ahol az ember megjelent, ott ugye elkezdte beépíteni a környezetét. Nem csak a házra kell gondolni ilyenkor, hogy háztető, hanem minden, amit most már annyira természetesnek érzünk, hogy nem is gondolunk bele, az összes burkolt felület, a járda, az utak, amiken az autóinkkal járunk, a parkoló, az összes épített közeg, és akkor ehhez sajnos még hozzájön a mezőgazdaság megváltozása is, ugyanis ott is a szántóföldek, azok gyakorlatilag majdnem egy ilyen burkolt felülettel felérnek abban, hogy milyen hatásuk van. Úgyhogy nagyon-nagyon sok minden megváltozott nagyon rövid idő alatt, bolygószinten, és ezért borult föl ez a rendszer.
2: És ebben van valamiféle visszaút, tehát ismerjük annak a receptjét, hogy hogyan próbáljunk visszafelé táncolni esetleg, és visszabillentjük a helyes kerékvágásba?
3: Hát vannak tudásaink arról, hogy mi kellene ahhoz, igen, hogy ez jobb legyen, az kellene, hogy az arányokat visszabillentjük, tehát a probléma az mindig az arányokban van, sokkal több zöld, több szintű

0: Növényzet, sokkal kevesebb szántó, sokkal kevesebb burkolat. Igen.
1: És ez kis léptékben is tud működni? Ugye mondtad, hogy vannak ilyen kis vízkörök is, tehát hogy nem csak a nagy globális hálózat létezik, hanem vannak ennek lokális elemei is. Hogyha most mi mindent elkezdünk megtenni annak érdekében, tehát mondjuk fákat ültetünk a városokban, mondjuk a tájhasználatváltást kezdünk el, akkor lokálisan ezt vissza tudjuk annyira állítani, hogy annak érezhető hatásai legyenek, vagy ehhez tényleg egy globális változásra lenne szükség?
0: Amivel ugye az egész zöld mozgalom elindult, a gondolat, hogy gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan, az nem véletlen. Tehát a sok kicsi az összerakódik nagyba, úgyhogy mindig lokálisan kell gondolkodni és cselekedni, már csak azért is, mert az mentálisan is egy befogadható szint, ugye, tehát ez is fontos, hogy úgy próbáljunk cselekedni, hogy ne azt érezzük, hogy sziszifuszként nyomulunk fölfele, de igen, egyébként a helyi változásoknak nagyon látványos helyi eredményei is tudnak lenni, és erre most már szerencsére azért nagyon sok olyan példa van, amikből nemzetközileg is tudunk meríteni. Kínában, most már Afrikában is, Indiában is olyan beavatkozások vannak, amik tényleg visszahozzák úgymond a vizet a tájba. De ez nem egy varázspálca jelleggel működik, így van. És az, hogy melyik régióban mit lehet elérni, az mindig nagyon egyéni, és úgy kell mérlegelni.
1: Igen. Tehát akkor ez nem úgy működik, hogy előzetünk 100 000 fát, és akkor ott hirtelen megjelenik a csapadék.
0: Akkor nem, igen, tehát nem ennyire egyértelmű, hanem végig kell gondolni, hogy az adott területnek milyen geológiai, geográfiai, topográfiai, mit tudom én, különböző ilyen szempontjai vannak, és azt szerint kell cselekedni, és hogy ott milyen vizek vannak már, azok hol voltak, hova tűntek, miért nincsenek most éppen ott, és akkor így kell gondolkodni, igen, igen.
1: De hogy kiveszem a szavaidból, azért az a jó hír, hogy ezt nagyon piciben is el lehet kezdeni, tehát hogyha mindenki csak a saját kertjében változtat, akkor azzal a nagyobb rendszerre is tudunk hatást gyakorolni.
0: Hát ez az én hitem, erre ezt tudom mondani, így van, a jövőt azt ugye nem látjuk, de igen, tehát nekem ez a mély meggyőződésem, hogy egyénként mindenki a saját házatáján, ha elkezd tevékenykedni, akkor az összefogadódni.
1: Egy előadásodban mondtad, illetve én máshol is hallottam már azt, hogy a víznek tulajdonképpen a negyedik halmazállapota az a növény. Ez mit jelent?
0: Szeretném mondani, hogy én ezt a Balogh Pétertől hallottam, és ő is már valaki másnak olvasta, de azóta is szeretjük ezt emlegetni, mert nagyon-nagyon fontos. Ez ugyanoda utal vissza, amit ugye az elején mondtunk a vízkörforgásoktól, tehát növényzet nélkül nincs víz, gyakorlatilag ezt mondhatjuk, és fordítva is ugye víz nélkül sincs növényzet, tehát a víz és a növényzet, ezek egy ilyen nagyon szoros összekapcsolódásban léteznek, és ahhoz, hogy működjön ez a párologtató rendszer, ahhoz kellenek nekünk a növények, és akkor az, hogy ettől megjelenik a víz, ez vissza fog csatolódni, ugye, tehát ez a kettő együtt van. Tehát azért érdemes erről így gondolkodni, mert hajlamosak vagyunk, amikor vízre gondolunk, akkor így már szerintem így a nagyon urbánus neveltetésünk miatt, tehát most már az generációk ugye városban élnek, és eltávolodva ezektől a zöld létezési formáktól. Tehát amikor vízre gondolunk, akkor ilyen medencéket látunk magunk előtt, meg folyókat, esetleg patakokat, ilyesmit, és egyszerűen nincs már meg ez a koncepció a fejünkben, hogy ez nagyon-nagyon szorosan összefügg a zöld elemekkel, amik körülöttünk vannak.
1: Ez, hogyha valahol zöldet látunk, legyen az fa vagy bármilyen vegetáció, akkor tulajdonképpen vizet is látunk.
0: Így van, így van.
1: És ugye azért nagyon fontos, amiről beszélünk, a növények párologtatása, mert ugye ezen a nyáron megtapasztaltuk, hogy a vízhiány az csak az egyik része a történetnek, a másik az a borzasztó és pusztító forróság. És a párologtatás, azt, hogyha jól tudom, akkor ezen is tud segíteni, tehát a mikroklímát helyben tudja befolyásolni a növényzet.
0: Abszolút, ezt megint csak ugye volt, hogy tanultuk az iskolában, ugye ahol folyadék elpárolog, ott hőelvonás van, és akkor ott csökken a hőmérséklet, ez egyszerű fizika, így van, de hát aki már ült egy nagyobb fa árnyékában, ugye ezt pontosan ezt érezte, csak akkor lehet, hogy nem tudta, hogy mi a tudományos háttere, így van, tehát ahol van növény, ott ellehül a hangulat, meg a levegő.
1: Hát akkor megnéztük azt hiszem az alapokat, és most már értjük azt, hogy miért fontos tenni, viszont a folytatásban meg is nézzük azt, hogy hogyan lehet tenni, és elkezdünk beszélgetni a sztyeppekertről, hogy ott mit hajtottatok végre, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után jövünk vissza.
2: Ez a greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.

és ne szomorkodj többet, hisz kinek kellenek az istenek. Azt mondták, soha nem kell félned, mert többé nem veszíthetsz semmit el.

0: Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Pandur Zsanett, a hosszúhetényi Sztyeppekert megalkotója és gyakorló permakultúrás gazdálkodó, és a szünet előtt megnéztük azt, hogy mit kell tudni a vízkörforgásról, ennek felborulásáról, és hát megalapítottuk, hogy hogyan kellene elkezdeni visszafordulni ezen az úton, és hát ennek a visszafordulásnak egy nagyon jó példája a Sztyeppekert, ugyanis gyakorlatilag vezetékes víz nélkül teljesen önellátásban kizárólag a csapadékból fedezitek a szükségleteiteket. De akkor ezt nézzük is meg közelebbről, hogy ez hogy néz ki ez a történet, de leginkább is azzal kezdjük, hogy mi volt a motiváció, hogy létrehozzatok egy olyan helyet, ami szinte teljesen önellátó.
3: Amikor én először a permakultúrával találkoztam, akkor még nem ott éltünk, egy másik helyen, ahol az is már egy ilyen vidéki birtok volt, de ott volt vezetékes víz, és elkezdtünk gazdálkodni, és bekúszott az életünkbe a permakultúra, és ahogy egyre többet gondolkodtam erről, számomra így nagyon összeállt ez az egész kép, tehát nekem ez így nagyon organikusan adódott, hogy ez az az út, amivel én úgy önazonosan tudok létezni.
2: Vissza akkor a vízönellátáshoz. Tehát mit jelent az, hogy egy csapadék vízönellátó rendszer? Gyakorlatilag ami lehullik csapadék, az valamilyen módon begyűjtitek, és azt használjátok fel, ebbe beleértve például az ivást is?
3: Így van. Úgy érdemes gondolkodni, hogy mire kell a víz. Tehát, hogy milyen fajta vízfelhasználási területünk van az adott háztartásban, birtokon, bármi, ahol élünk. Ez nálunk három fele szokott főleg oszlani. Az első, mondjuk legfontosabb, az ember számára a legfontosabb szempont ugye az, hogy a háztartásban legyen víz, mosakodni, mosni, fürdeni, inni, ahogy mondod. Ehhez a leginkább a háztető felületét szokás használni, meg a házat körbevevő épületek, melléképületek, tehát arra ezek tökéletesek. Ezeket a vizeket akkor föl lehet fogni, és legfőképpen föld alatti tározókban érdemes őket tartani, ahol ugye biztonságosan tisztán tudjuk tartani. Tehát ez a ciszterna hagyományosan betonozva, úgyhogy ott nálam is a ház mellett van egy ciszterna, abban van a használati víz, az bejut a háztartásba egy hidroforon keresztül, bent a házban pedig olyan, mint bármelyik másik lakás, csapok vannak, zuhany van, mosógép van, stb. Boiler van. Ami meg már a házon kívül van, az szintén a leérkező csapadékvíz, tehát minden a birtok területén belülre érkező csapadék, azokat pedig különféle módon meg lehet fogni. Erre vannak különböző ilyen technikák, meg stratégiák. Tehát ez megint attól függ, hogy mire szeretnénk használni.
2: És még maradva itt egy kicsit ennél a víznél. Ugye azt mondod, hogy ezzel mosogattok, ezzel fürödtök, és ezt fogyasztjátok. Ez mennyire egészséges? Tehát, hogy ez tulajdonképpen csapadékvíz, ami aztán érintkezik a tetővel, ami nem biztos, hogy annyira tiszta, szóval, hogy ez hogy néz ki?
3: Ez bizony ráesik a tetőre, a tetőn ott vannak, mit olyan a madarak, meg a darázsfészkek, meg adott esetben ki tudja még mi minden. Az, hogy mi esünk ránk az égből, azt már egyáltalán nem tudjuk szerintem, tehát az, hogy mikroműanyag, vagy nem tudom, ugye meg ilyen olyan feloldott ipari gázok, ez mind oda ráesik. Nálam egy nagyon egyszerű fizikai szűrésen megy ez csak át, és ami a csapból kijön mosásra, fürdésre és mosogatásra, az ez az esővíz ilyen szintű tisztítással. A betonozott ciszterna falán ott keletkezik egy ilyen mikrofilm jellegű ilyen bakteriális együttérés, amiben vannak mindenféle lények. Erről is nagyon sokan írtak már ugye mindenféle tudományos megközelítést, hogy az ott gyakorlatilag egyfajta tisztító hatást is gyakorol, illetve az esőnek a savasságát kicsit ellensúlyozza. Amit megiszunk, nálunk az van extrán tisztítva, ahhoz pedig vannak szűrők, ezek ilyen 1-5 mikronos szűrőn átnyomják a vizet, és aktív szénszűrők vannak. Tehát nálunk csak ennyi tisztítás van. Aki úgy érzi, hogy ez nem elég, az még mehet egy fordított ozmózis membránig. Mi azt megjártuk, aztán úgy döntöttem, hogy nincs rá szükség.
2: Tehát akkor ez kijelenthető, hogy ez egyébként egy egészséges, teljesen tiszta ivóvíz.
3: Így van, én bevizsgáltattam egyébként még az első évben, amikor oda költöztünk, és akkor ez így volt, hogy ez rendben volt. Én azóta ezt nem vizsgálgattam, tehát én elhiszem, hogy ez nekünk jó, azt figyelem, hogy érezzük magunkat.
2: És ez a rendszer, amit működtettek, ez mennyire önműködő, vagy mennyi törődést igényel, mennyi karbantartást igényel?
3: Leginkább jól kell megtervezni a rendszert, és hogyha az jól van megtervezve, akkor nagyon kevés karbantartást igényel. Arra kell figyelni, hogy az eltárazott vízbe ne legyen szerves anyag. Tehát meg kell szűrni a beérkező vizet. Erre nagyon sokféle módszert lehet kombináltam, vagy külön-külön alkalmazni. Le lehet az egész ereszt csatornát fedni hálóval, hogy már oda sem menjen be a falevél. Aztán a kifolyó csövön, a függőleges csövön még lehet extra szűrésbe rakni, akkor még egy előülepítő aknát is akár lehet rakni, az iszapolódást is kiszedni. Tehát az a lényeg, hogy ami már a ciszternában van, amit ott tárolunk, az tiszta legyen. Ha abban nincsen szerves anyag, és az sötétben van, hűvösben, akkor évekig jó marad a víz. Én nekem pont most kellett megitatnom az állatokkal olyan vizet, amit már 2-3 éve tárasztam IBC-ben, pincében. Teljesen sötét helyen, az egy tiszta víz volt ott benne, ugyanígy esővíz, és hát most elő kellett venni ugye az idei aszály miatt, és tökéletes, szaktalan, gyönyörű víz jött ki belőle.
2: És nagyon jó, hogy említed az idei aszályt, mert hogy nyilván az a kérdés is felmerül, hogy vajon az a csapadék mennyiség, ami hullik a tetőinkre, jelesül a ti tetőtökre, ugye a sztyeppeketben, az elegendő-e ahhoz, hogy ellásson minket, és akár egyébként más feladatokat, ugye ti ott gazdálkodtok is, tehát hogy például ezeket a felhasználási területeket el tudja látni.
3: Alkalmazkodni kell. Az esővíz önellátásnak az az egyik legérdekesebb szempontja, hogy nagyon közel vagyunk a forrásokhoz. Tehát pontosan tudja az ember, hogy mennyi van a ciszternájában, és napi szinten tud alkalmazkodni gyakorlatilag a felhasználással. Az én rendszerem úgy van kialakítva, hogy van egy nagy ciszternám, meg egy ilyen tartalék ciszterna, amiből akkor még föl tudok juttatni, úgyhogy mi olyan szinten össze tudjuk magunkat húzni a használattal, a háztartásban, hogy gyakorlatilag fél évig, ha nem esik az eső, akkor is jók vagyunk. Úgyhogy erre azt mondani, hogy ez megoldható, de ez alkalmazkodást igényel. Tehát nagyon tudatos jelenlétet. Számomra az idei év az állattartásban volt úgy, hogy kellett vizet importálnom, mert a lovaimat nem tudtam már itatni. Ott a meleg miatt annyira sokkal többet ittak. Nem volt fű, ugye már csak ilyen száraz anyag, meg szénát kellett már adni nekik. Úgyhogy gyakorlatilag ez a kettő az ő fogyasztásukat szinte, hát mondjuk meg másfélszerezte szerintem, a beérkező víz az meg ugye nuku.
2: És ugye azt mondod, hogy alkalmazkodni kell. Mit jelent ez a gyakorlatban? Tehát például egy átlagos magyar családhoz képest ti vízhasználati szokásaitok miben különböznek?
3: A legnagyobb különbség az biztos, hogy a WC használatban van. Ez ugye nagyon jól dokumentált. Nekünk nincsen ugye a vízöblítéses WC-nk, csak alumszékünk van. Ezzel körülbelül 40% vízhasználatot eleve megspórol bármilyen háztartást. Tehát amit leszoktunk húzni a WC-n, az egy nagyon tetemes mennyiség. De ez nálunk alap, tehát hogy ez mindig van, ugye akkor is, ha esik az eső. Azon kívül az összes szerelékünk az ilyen vízspórolós, a csaptelepek, meg a zuhanytelep is, azok ilyen perlátorral ellátottak, ugye, amik nagyon kevés vizet eresztenek át. Az, hogy nagyon gyorsan zuhanyzunk, és akkor adott esetben, hogyha szorul a hurok, akkor a zuhanyzást az ugye lavorból lehet intézni. A mosogató vizet azt nálunk amúgy is ugye a fák alá kerül, de egyébként idén még én is azt is elkezdtem most fölfogni, és konkrétan a zöldségek alá kijutatni pluszba, mert azok is nagyon igényelték. Nem mosunk csak azért, mert egy picit összekoszolódott bármilyen ruha, tehát hogy már abban is tudatos az ember, hogy mondjuk fele annyit mos, mint komfortból esetleg mosna, és hát ha szorul a hurok, akkor lehet minden másnap is csak zuhanyozni, és akkor ilyen mosdó megoldásokat használni. Tehát igazából nagyon-nagyon vissza lehet venni, tehát az ivás az nyilván abból nem engedünk, tehát azért mindenki így van, de én most azt látom, vissza lehet jönni ilyen napi, nem akarok nagy túlzásokba esni, de most direkt ezt végig gondoltam idefele. 30-50 liter az egy teljesen komfortos napi létezés, tehát akkor nem is éreztem úgy, hogy most így nagyon vissza kellett fognom magam.
2: Most akkor már látjuk azt, hogy mennyi víz szükséges a mindennapokban, de a folytatásban nézzük meg, hogy egyáltalán ez a vízmennyiség rendelkezésre tud-e állni, illetve mennyi vízzel számolhatunk, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után jövünk vissza.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.

0: Fenntarthatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a holnap után itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Pandur Zsanett, a hosszú hetényi Sztyeppe kert megalkotója, illetve gyakorló permakultúrás gazdálkodó, akivel a csapadék alapú vízönellátásról beszélgetünk, és hát bennem az merült fel, hogy én még annó földrajzórán úgy tanultam, hogy Magyarország éghajlata nedves kontinentális, és nagyjából 500-800 mm csapadék esik átlagban évente. Na most nyilván vannak olyan területek, ahol ez jelentősen kevesebb. De ez vajon mire elég? Az ország bármely területén bele lehet vágni abba a fajta vízönellátásban, amiben ti gondolkoztok, vagy amiben ti vagytok, vagy azért ennek is megvannak a keretei, hogy mi az a minimum, amekkora csapadéknál ezt el lehet kezdeni?
3: A kulcsó mindig az arányok. Én még az ausztrál példákat szoktam emlegetni, ahol ugye hagyományosan is az ilyen alap, hogy akkor 6 hónapig nincs eső. És abból szoktam kiindulni, hogyha ők tudtak erre megoldást találni, akkor minden valószínűség szerint Magyarországon is lehet erre megoldást találni, mondanám, hogy akárhol. Jelen pillanatban azt látjuk, hogy nagyon nagyok a kilengések, meg az eltérések, és valóban országon belül is ugye nagyok az ilyen területi eltérések. Az idei év az meg még erre így külön rá is erősített, tehát most úgy nagyon sok helyen nem esett, de valahol még annyit sem, mint máshol. És így van, sokan el is bizonytalanodtak, hogy akkor ebből akkor így mit fogunk tudni kihozni, meg hogy érdemes gondolkodni. Valószínűleg újra kell értékelnünk azt, hogy a lakótereinkben mennyi helyet szánunk a víznek. Az, hogy van egy adott nagyságú terület bármivel, fűvel, vagy bármivel, vagy mit tudom, ilyen térkővel, ugye, lefedve adott esetben, annak majd vissza kell adni akkor, vagy abból vissza kell majd adni a víznek. És hogyha egy ilyen jellegű megtartásban gondolkodunk, mint az enyém, akkor lehet, hogy az lesz, hogy egy kertnek egy része az már nem fű kell, hogy legyen, hanem konkrétan víztározás, hogyha máshol nem tudjuk ugye ezeket tartani. Ez szerintem most még nagyon az elején van, az erről való gondolkodás. Nekem az a meggyőződésem, hogy el lehet érni azt az arányt, hogy ez bárhol megvalósítható legyen, mert hogyha most így csak a számokat nézem, hogy nekem most mekkora egy ciszternám van, és ahhoz képest most mennyi eső esett, és még így is milyen sokáig lehet húzni. Tehát azt gondolom, hogy ez nem a megvalósíthatatlan kategória, de biztos, hogy a szokatlan kategória lesz számunkra, nem ebben szocializálódtunk, ugye megszoktuk, hogy nyitjuk a csapot, jön a víz, de most úgy tűnik, hogy ebben meg kell változnunk majd a tudatosságunkat ítélve, és ahol meg kell tanulnunk, akkor betárazni, amikor van.
2: És talán az is nagyon fontos, hogy nem biztos, hogy teljes önellátásról kell beszélnünk, hanem alapvetően beszélhetünk arról is, hogy az év nagy részében, ahogy egyébként mondtad is ebben az ausztrál példában, megpróbáljuk ezt megvalósítani, és egyébként nyilván ezzel a hozzáállásunk is változik, meg a szemléletünk is, és ezért, amikor igazán nagy szükség lesz, akkor egyébként olyan takarékosan tudunk majd bánni a hálózati vízzel is, hogy talán abból sem lehet probléma, vagy abból sem fogunk kifogyni. Viszont még az jutott eszembe, hogy ti ugye hosszú hetényben vagytok, ami Baranyában van. Arról ott van számod, hogy ott hogy néz ki az éves csapadék mennyiség?
3: Ez a Mecseknek a keleti része, ahol én vagyok. Hagyományosan az egy ilyen a nedvesebb régiók közé sorolták az egész Mecseket. Azért ott az látszik, hogy a kelet és a nyugat Mecsek az kevesebbet kap, mint a közepe például. Mindig azt mondjuk erre, hogy nem véletlenül rakták oda a Pécset, ahol van. Tehát ott szoktak javarészt leesni. A nagyobb esélyek, de azért nálunk egy 500 és 700 milli között még mindig lehet stabilan számolni, úgyhogy az elmúlt években azért nem egyszer az fordult elő itt is, hogy decemberben jött 100 milliméter ebből, tehát hogy akkor átment rajtunk valamilyen nagyon csapadékos zóna, és akkor leesett rengeteg, miközben meg évközben akkor volt olyan telünk, hogy 3 hónapig nem esett télen, volt olyan is, hogy nyáron nem esett olyan sokat, tehát nagyon, csak mióta én mérem, ez pedig nem olyan sok év még, azóta is már ilyen nagyon-nagyon szerte ágazó mintázatok vannak. De azt gondolom, hogy mi még így a kezelhető mennyiségben vagyunk még idén is eddig.
2: Nagyon jó, hogy említetted ezt a nagy csapadékot, mert azzal is tisztában vagyunk most már, hogy nem feltétlenül a csapadék mennyisége csökken, hanem sokkal inkább az eloszlása változik meg, és sokkal rapszódikusabb lesz a dolog. Simán lehet, hogy egy-egy alkalommal 100-150 mm is leesik, és aztán utána hónapokig semmi. És hát ennek kapcsán azért felmerül az a kérdés, hogy ezt tudja kezelni a rendszer, tehát az egyszeri nagyon nagy mennyiségű csapadékot ugyanúgy be tudjátok fogadni és el tudjátok tározni, mint hogyha egyébként ez folyamatosan esne le?
3: Nálunk ez nem probléma, igen. Ha mondjuk olyat azért még talán nem is láttam, hogy nagyon sok kifolyt volna. Erről is lehet gondolkodni, tehát lehet a lépcsőzetesére tenni a rendszernek, moduláris rendszerekben gondolkodni, ugye, hogy ami még túlfolyik, az is akkor még valahova folyjon, ami tudatos. Nálunk a két erre kijelölt ciszterna egyébként elég, tehát hogyha az tele van, akkor ami onnan kifolyik, az nálam belefolyik a kültéri rendszerbe. Tőlem egy cseppvíz nem teszi ki a lábát a birtokról, tehát ott minden, ami leesik, az ott marad, meg még az utakról is ugye bevezetjük a vizet. Úgy kell kitalálni a rendszereket abszolút. Erről ugye most már szintén szerencsére egyre többet hallunk, tehát itt most már akkor nem csak a tározókról beszélünk, ami konkrétan ilyen falazott tározó, hanem az, hogy a vizet azt a talajban kell tartanunk, ugye, meg a növényekben, amit már mondtunk is. Ez a kettő megint csak szervesen összefügg, tehát a lakótereink köré olyan talajt kell tudnunk csinálni, ami mint egy szivacsként ezeket a vizeket akkor el tudja tározni, és később vissza tudja adni a növényzeteink számára, amikor szükséges.
2: Ugye ezt gyepekertek a neve egy kicsit megtévesztő lehet, mert hogy ez nem csak egy kert, hanem ez az otthonotok. Viszont egy nagyon hangsúlyos része a gazdálkodás, ugye mondhatod, hogy lovakat is tartotok, és más állataitok is vannak. Az merült még fel bennem ugye ezzel kapcsolatban, hogy az a vízmennyiség, amit ott helyben meg tudtok fogni, ez elegendő arra, hogy a gazdaságot ellássa, és hogy még kertészkedni is tudjatok, öntözni is tudjatok belőle, mert ugye nagyon sok embernél ezen a nyáron talán ez vált igazán kérdésessé, tehát még nem arról beszélünk, hogy nincs mit inni, mert nem folyik a csapból, viszont locsolni már nem nagyon tudunk. Tehát, hogy arra elegendő-e az elfogott víz nálatok, hogy egyébként tudjátok a kertészkedést és a gazdasági tevékenységeket ellátni?
3: Nálunk most jelen pillanatban nagyon kevés intenzív élelemtermelés folyik, tehát én zöldséget csak ilyen minimális mennyiségben állítok most elő, mert az életem most jelen pillanatban olyan szakaszban van, hogy keveset voltam, vagyok egyszerűen otthon, úgyhogy ezt a részét elengedem. Most azt tudom mondani, hogy az idei nyáron nem tudtam volna ellensúlyozni azt a mennyiségű hőhatást, ami jött a sugárzásból is, tehát az egy dolog, hogy a talajban nálam azért egy nagyon szép élő talaj van, meg használom ugye ezeket a takarásos módszereket, stb. De az úgy tűnt, hogy itt vagy egy nagyon intenzív árnyékolás kéne még, vagy pedig olyan szintű párologtatás, amit már a mi fás rendszereink is csak nagyon nyögvenyelősen tudnak most biztosítani, hogy tényleg egyszerűen olyan hősok van a levegőben az UV-sugárzással együtt, meg a légköri aszállyal együtt, hogy azon már nem segít a betározott víz. Most mondanám, hogy azon éppen semmi nem segít, vagy nem tudom, mi a jó megfogalmazás. Én ezt a nyarat egy ponton elengetem abban az értelemben, hogy beláttam, hogy azokkal az eszközökkel, amik nekem ott vannak, azokon egy nagyon szelektált módon meg kiválasztott növényeknek tudok segíteni. Minden évben ültetek, ugye, és hát most is ültettem a legutóbbi ültetési szezonban, és akkor ilyenkor most megpróbálom azokat a fákat életben tartani, mert azok még ugye nagyon igénylik ezt. Ami már több éves, amire már egyszerűen nincs kapacitás, annak meg csak szurkolni tudok, hogy reméljük, hogy túléli. Most egyébként azt kell mondanom, hogy épp a héten leltároztam, és a szárazság miatt még mindig csak egy-két fát vesztettünk el. Nálam most jelen pillanatban a vadak nagyobb kárt tettek, mint az aszály, de majd jövőre fog igazából megmutatkozni az, hogy milyen állapotban fognak kihajtani újra a fák, miután most elmennek ugye szegények kényszeralvásra.
2: Hát bízunk benne, hogy ki fognak hajtani tavaszra. Most viszont el kell mennünk egy rövid szünetre, de a folytatásban megnézzük, hogyan tud működni a gyakorlatban a vízönellátás. Vidéken, illetve akár a városban is alkalmazható megoldásokat is fogunk majd látni, úgyhogy maradjatok velünk.
0: Ez a greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
1: Holnap után.
0: Ez a legújabb magyar zene.

0: Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Ez még mindig a Holnap után, itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Pandur Zsanett, a hosszú hetényi sztyeppekert megalkotója, gyakorló permakultúrás gazdálkodó, és a vízönellátásról beszélgetünk, és a szünet előtt azt ígértem, a gyakorlati tippeket is meg fogunk nézni, és szerintem első körben nézzük meg azt, hogy egy városban mit lehet csinálni, hiszen eddig alapvetően vidéki életmódról beszéltünk, de ugye Magyarországon a lakosságnak nagyjából a 70%-a városokban él, úgyhogy igazából az a kérdés merült fel bennem, hogy egyáltalán lehetséges-e vízönellátásról beszélni bármilyen szinten egy városban.
3: Mindenképpen érdemes előbb végig gondolnunk azt, hogy milyen vizek vesznek minket körül, akárhol is vagyunk. Eső az ugye egy városi háznak a tetejére is leesik. Hogyha városi házban laknék, akkor valószínűleg első körben megpróbálnám azt kideríteni, hogy az én házamnak a tetejéről hova érkeznek a vizek, és hogy az csak elfolyik-e egy csatornába, vagy csak kifolyik oda az aszfaltra a parkolóba, vagy esetleg lehet-e a házam körül, vagy panelházam, vagy bármilyen társas házam, vagy családi házam körül csinálni egy esőkert zónát. Ez most már szerencsére szintén egyre népszerűbb, már nagyon sok a jó példa, és a ház körüli területet úgy beültetni olyan biodiverz növényzettel, ami és olyan szivacs talajjal, ami az odaérkező vizeket akkor megfogja. Ezzel már nagyon sokat javítanék, így azon a kis mikroklímán, ami körülveszi a házamat. Bent a háztartásban ott nyilván az embernek azért jobban meg van kötve a keze, tehát ott azért nem lesz soha ciszternás megoldás, ugye, mint egy családi házban. Ott el kell kezdeni víztakarékos szerelékekkel dolgozni. Nagyon erősen érdemes elgondolkodni azon, kikérni a vízszámlát, ha eddig még nincs nekünk. Ugye én felszoktam tenni az előadásaim elején mindig a kérdés, hogy tegye föl már a kezét, aki tudja, hogy mennyi vizet használ. Hát kevés ember szokta föltenni a kezét, nem vagyunk erre egyáltalán ránevelve. Tehát kezdjünk el egyáltalán gondolkodni, hogy mégis úgy mennyi megy le, és az honnan áll össze, kezdjünk el a szokásainkon változtatni. Most egy alomszék egy városi környezetben ugye megint nem feltétlenül mindenhol egy egyértelműen értelmezhető, egy panelban mondanám, hogy lehet, hogy kizárhatjuk. Tehát próbáljunk meg mindig abba belekapaszkodni, amibe tudunk. És abban viszont biztos vagyok, hogy mindenki tudja egy kicsit jobban csinálni.
2: Tehát sokkal inkább vízhasználat csökkentés lehet itt a valódi cél, sem mint egyfajta vízönellátás, hiszen azért valljuk be, nem feltétlenül adottak a lehetőségek. Említetted azt, hogy esőkerteket hozhatnánk létre, vagy hozhatnának létre a városok, vagy a városokban. Ezek micsodák és hogy működnek?
3: Sőt, nem csak a városokban, egyébként ez a falvainkban ugyanúgy érvényes, konkrétan hosszú hetényben is. Tehát most ez, azt mondjuk, hogy falu, de hogyha ott végigmegy az ember a fő utcán, akkor nem éri különösebben más hatás, mint ha végigmegy egy városi utcán. Aszfalt, árok, járda, ház, sehol egy fal adott esetben. Az esőkert az egy olyan megoldás, ami a burkolatot csökkenti a növényzet javára. Erre nagyon-nagyon jó példák vannak, külvárosi övezetekben tényleg csodálatos dolgokat lehet ezzel elérni, de még akár egy ilyen fő utcai, meg egy városi, egy ilyen forgalmasabb út mellett is meg kell keresni azokat a sávokat, ahol azt meg lehet csinálni, hogy föl lehet törni a burkolatot, és ott lehet hagyni teret a víznek. És akkor nem arra kell gondolni, hogy most ezek után majd a sárba fogunk tapicskolni, ugye, mint a középkorban tették, hanem ott lesznek olyan fák vagy bokrok, amik alatt töve körül annyi hely van, hogy oda be lehet vezetni vizet, akár ugye a tetőről a csatornákról, vagy pedig a járdákról lefolyó, tehát az is ugye ott az úttesteken a járdákon ugye összefolynak a vizek. És ezeknek ideális esetben ugye már egy város tervezésnél úgy kéne megtervezni a lejtéseket, az ilyen gyűjtőpontokat, hogy azok összeérkezzenek logikus helyekre, és ahol vannak ilyen lefolyások, ott pedig csinálni ilyen nagyon koncentráltan bevezető kis zónáknak, képzeljük el ezt, ahol be tud lépni a víz, ott az ott jelen levő talaj a nagy szerves anyag tartalma miatt meg tudja ezt tartani, és onnan pedig leszivárog, ugye mindig lefele fog menni, ahonnan már tud akkor kicsit terülni a burkolatok alatt is, tehát hogy ez akkor egy ilyen nagyobb hatást fogod kifejteni. Erre egyébként szerencsére nagyon sok jó példa van, és azt látom, hogy most Magyarországon azért így elkezdett már eléggé fájni ahhoz, hogy egyre többen gondolkodjanak. Bardóczi Sándor ugye Budapesten kifejezetten világmegváltó munkát végez szerintem ezzel kapcsolatban, de most már egyre több önkormányzat fog ebben az irányban haladni.
2: Hát igen, és azért nagyon fontos ez, mert hogy a városainkban is hatalmas mennyiségű csapadék esik le, ugye ez a 500-800 mm átlag, amiről beszéltünk, ez ott is megjelenik, de hogy egy kicsit megértsük, mit jelent egy milliméter eső?
3: Ezt hivatalosan ugye úgy tanultuk, hogy az egy milliméter eső az azt jelenti, hogyha elképzelünk egy ilyen egy négyzetméter alapterületű négyzetet, mondjuk vegyük egy kockának, tehát van egy kocka alakú tartályunk, aminek minden fala egy méteres, és ebbe beleesik egy milliméter eső, akkor lesz ennek az alján konkrétan egy milliméternyi víz réteg. Az pedig, hogyha fogjuk és összeöntjük egy ilyen kis kancsóba, akkor azt fogjuk látni, hogy akkor az egy liter. Ezt, hogyha fölszorozzuk, és akkor mondjuk veszünk egy családi házat, ami mondjuk lehet egy 100 négyzetméteres tető, az egy ilyen elég átlagos méret szerintem mostanában. Akkor, hogyha oda leesik egy milliméternyi eső arra az egész családi házra, akkor abból lett 100 liter esőnk. Ha pedig ugye esik 10 milliméternyi eső, akkor ezt a 100-at megszorozzuk 10-zel, tehát akkor lett 1000 liter vízünk, az 1000 liter az ugye egy köbméter. Ezt, hogyha az ember elkezd csapadékvízzel foglalkozni, akkor ezt rászoktatja magát erre a gondolkodásra, és akkor átáll, így hozzá lehet ezt szokni ezekhez a számokhoz, és akkor tudjuk, hogy ja, hogy akkor, ha van egy 10 köbméteres ciszternám, akkor az mennyi idő alatt fog megtenni, stb. Stb.
2: És ugye most egy városi környezetről kezdtünk el beszélni, hát ott azért mondjuk, ha csak az útfelületet nézzük, ott ugye nem 10 meg 100 négyzetméterekről beszélünk, hanem hatalmas területekről, következésképpen hatalmas mennyiségű vízről, ami hogyha ilyen módon nem folyik el a csatornába, hanem ott is meg tudjuk őrizni valamilyen módon, akkor az akár ezen a városi hősziget hatáson is, például a fákon keresztül biztos, hogy tudna javítani. Viszont még akkor nézzük meg azt, hogy ezt a hatalmas mennyiségű vizet hol tudjuk eltárolni. Ugye beszéltünk már arról, hogy ez egy családi ház esetében, például a sztyepekert esetében, ciszternákban, tartályokban történik. Beszéltünk arról, hogy a talaj az egy nagyon jó közeg arra, hogy megtartsuk benne a vizet. De milyen más megoldási lehetőségek vannak még?
3: Hogyha szükségünk van olyan vízre, amihez hozzá tudunk nyúlni konkrétan, hogy az ki tudjuk onnan meregetni, vagy ki tudjuk szivattyúzni, mert azzal akarunk locsolni, vagy abból akarunk itatni, vagy bármi mást akarunk belőle csinálni, akkor nagyon érdemes olyan tározókban gondolkodni, amik elég jó árérték arányban, könnyen kivitelezhetőek, hogyha van már az embernek egy ilyen családi házövezet méretű kertje. Ez a nyílt színű víztározó, nevezzük kerti tónak. És akkor az, hogy funkciójában mi mindenre használjuk, ugye az egy végtelen lehetőségek tárháza gyakorlatilag. Nagyon leegyszerűsítve, ez egy gödör, ami ki van tömve valamilyen szigetelő anyaggal, ez általában tófólia. Lehet bármilyen műanyag fóliát használni, a tófóliát azért praktikus használni, mert azt olyan értelemben erre gyártották, hogy bírni fogja a terhelést. Ugye itt van egy mechanikus terhelés is, ahogy a víztömeg rátelepszik, és akkor dörzsöli alulról a föld. Hát van közte ugye általában egy ilyen geotextil, vagy valamilyen tömőréteg, és hát bírnia kell az UV-sugárzást, tehát ezért érdemes azt választani. Én nagy szószólója vagyok ugye a kerti tavaknak, mert azt látom magam körül, hogy nagyon sokan azért nem mernek belevágni. A nagy para a szúnyog az egyik, ami feltételezi, hogy van víz a tóban, és akkor majd szúnyogok lesznek. Érdekes módon a másik nagy para, az teljesen ellentmond ennek, az pedig az, hogy el fog párologni a víz a tavamból. És akkor ez a kettő így annyira hatékonyan működik, hogy a legtöbb ember inkább bele se vág. Hát a szúnyogokról azt kell tudni, hogy azok olyan vizekben szeretnek szaporodni, ahol nincs semmilyen más élet. Legritkább esetben egy egészséges kertitóban, mert ott meg fogják enni. A szúnyogok azok a kint felejtett vödörben szaporodnak, meg a rosszul kitisztított ereszt csatornában, ahol megáll a kis víz, és ott pár hétig van, akkor ott már biztos, hogy ki kell egy adag, tehát itt lesz szúnyog. Az egészséges kertitóban ott nem igazán lesz szúnyog, nagy nem kezelhetetlen mennyiség. A másik félelem pedig ez az elpárolgás. Ugye én most idén direkt meghagytam a tavaim közül az egyiket kontrollcsoporttónak, ahol sebe nem megy semmilyen víz, csak ami ráesik, és azt tudom mondani, hogy nem párolog el a víz a tóból. Van belőle párolgás, tehát lejjebb ment a vízszint, de még most is bőven rengeteg víz van benne. Tehát én mindenkit arra biztatok, hogy ettől ne féljen, hanem vágjon bele, és a lehetőségeihez mérten csináljon legalább egy kerti tavat, mert óriási szüksége van rá, hát egyrészt így a párologtatás miatt is már sokat tud számítani, de hát az élővilágnak meg nagyon nagy szüksége van rá, mert egyszerűen nem tudnak inni az állatok, akik körülvesznek minket.
2: Az biztos, hogy vízre mindenkinek szüksége van. Ma ugye a csapadék alapú vízönellátásról beszélgettünk, a vendégem pedig Pandúr Zsanett volt, a Hosszú Hetényi Sztyeppekert megalkotója. Zsanett, nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem voltál, nektek pedig köszönöm, hogy velünk tartottatok ezúttal is. Már ennyi volt a Holnap után, viszont a jövő héten újra érkezünk. Addig is sziasztok!
0: Ez a Greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
1: Holnap után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Visszatér a nyárias idő. Ütemezetten halad a paksi fenék küszöb építése, írta Magyar Péter. Holnap még lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Műszaki hibás jármű vesztegel el az M1-es autópálya országhatár felé vezető oldalán Herceghalomnál. A 30-as kilométernél 4 kilométeres torlódás alakult ki. A 8-as főúton Devecsernél két jármű karambolozott. A 92-es kilométernél teljes útzár mellett helyszínelnek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Ütemezetten halad a munka Paksi és Duna-Szent Benedek között, csak nem 70 ezer köbméternyi követ építettek már be, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook oldalán azt írta, egy fenékküszöb építésekor a meder mélyülése természetes folyamat. Hozzátette, a Duna bal partján jól halad a kikötő építése is, a Paksi atomerőmű stabilan termel. Várhatóan 250 milliárd forint jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére, ezt mondta a Híradónak a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügy megújításához szükséges döntésekbe. Az ágazatnak jutott plusz forrásokból jut majd pénz az új bértáblára is. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszer dolgoznak ki, amely jobban elismeri az egészségügyben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és képesítéseket. Holnapig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, illetve a jelentkezésről szóló legfontosabb információk fent vannak az Oktatási Hivatal honlapján. Nagy területen ég a száraz növényzet az ország több pontján, közölte a katasztrófa védelem. A Hajdú-Bihar megyei Újszentmargita határában több hektárnyi legelő és erdősaj növényzet kapott lángra, a baranyai versennél pedig gyepes területek égnek. 5 hektáron ég az erdő a Csongrád-Csanád megyében Kiszombor mellett is. Mindhárom helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók.
0: Petőfi Rádió. Sport.
3: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Kreisz Bálintól hallják. 2-2-es döntetlenen ért véget a Ferencváros-Újpest mérkőzés a labdarúgó OTP Banklika 7. fordulójában. A derbin a Fradi 2 gólos előnybe került, innen tudott egyenlíteni a lila-fehér együttes, amely most ugyan tudott pontot szerezni, de 2015. decemberre óta nem győzte le a legnagyobb riválisát. A nap másik már véget ért összecsapásán, Zalaegerszeg Puskás Akadémia 1-0. A 19. helyre rajtoló olasz Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es olasz nagydíjat. A Mercedes 20 éves versenyzője pályafutása 7. futamgyőzelmét ünnepelhette Monzában, hazai közönség előtt. Ezzel megszakadt egy 60 éves sorozat, hiszen 1966 óta Antonelli az első, aki olaszként megnyeri hazája nagydíját. A második helyen csapattársát George Russellt intették le, a dobogó harmadik fokára Max Verstappen állhatott fel. Karsai Gábor és az augusztusi Birminghami Európa-bajnokság női maraton versenyének ezüstérmese Windisch Tóth Lilianna nyerte a Budapest félmaraton keretében rendezett országos bajnokságot. Mindketten megvédték címüket. Ezek voltak a sporthírek, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Petőfi Rádió, időjárás.
2: Holnap napos idő várható, a délután képződő gomoly felhőkből eső nem lesz. A déli szél több felé megélénkül. A hűvös hajnal után 25 és 32 fok közé melegszik a levegő, nyugaton lesz a melegebb.
1: A hírek után.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Meg is

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a sütemények, illetve a desszertek világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban Magyarország egyik legismertebb és legjobb cukrász séfe, Ötvös Zsuzsi. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Zsuzsi!
2: Szia, és köszöntöm én is a hallgatókat, köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Csapjunk bele oly módon az egésznek a kellős közepébe, hogy pár évvel, pár évtizeddel ezelőtt ugye a klasszikus sütemények, a klasszikus magyar sütemények világából indultunk, ezen döttünk, fölettük a ludlábszeletet, meg a dobostortát, stb. Stb. A te írói munkásságot, hogyha fogalmazhatok így, az is ezzel indult, aztán utána te is rátéltél arra, ami egyébként manapság, hát mondjuk úgy, hogy leuralja a világot, a desszertek a sütemények világában. Hagyjuk ezeket a klasszikus, kicsit gejle, sok-sok liszttel meg cukorral készített süteményeket, és akkor gondoljuk ezeket újra, mentesen, vegán módon.
2: Igen, elég sokat foglalkoztam ezzel a témával az elmúlt 3-4-5 évben.

0: Egészen pontosan, ahogy mondtad is, a mentes vonalon belül a növényi alapú vagy vegán desszertekkel, tehát ahol nem használunk állati eredetű termékeket, tejterméket, tojást, illetve vajat, tehát semmilyen állati eredetű alapanyagunk nincsen. És igazából ez egy kötelező feladatként érkezett az életembe, egy munkahelyi feladatként, még anno egy volt éttermi munkahelyemen, ahol azt mondták nekem már a nyitáskor, hogy már pedig itt van egy vegán menüsor, ahova értelemszerűen vegán desszert fog kelleni. Én egy kicsit pánikba estem, megmondom őszintén, hiszen kb. Nulláról kellett indulnom. Ez ugye nem úgy működik, hogy veszed a hagyományos receptjeidet, és akkor itt egyenlőségjeleket teszel, hogy ami ott egy tojás volt, az itt ez lesz, ami ott nem tudom, egy fél kiló vaj volt, az egyenlő ezzel, hanem egy új alaprecept készletet kell felépíteni. Tehát egy teljesen előről induló tanulási folyamat volt ez ekkor, úgyhogy elég messziről indult ez nálam.
1: Azon gondolkodom közben, hogy a 90-es években, vagy talán még a 2000-es években is egy cukrászdában, vagy egy cukrászműhelyben azt mondod egy cukrásznak, vagy egy cukrászmesternek, hogy akkor itt most elfelejtjük a vajat, aki egyébként úgy szocializálódott, hogy rendeljünk be hétről hétre, hónapról hónapra 250 kiló vajat, meg 300 kiló lisztet, akkor szerintem ő azért elhajtott volna a 90-es években, hogy ilyen nincs, nem létezik.
0: Igen, biztos, viszont most már eljutottunk oda, hogy az nem létezik, hogy nem tudsz alternatívát mondani egy olyan vendégnek, aki valamilyen ételérzékenység miatt mentes desszertet keres, legyen ez egy cukrászda, szálloda vagy étterem, de muszáj ezeket az igényeket kiszolgálnunk.
1: És mint ahogy mondtad, azért ez nem egy egyszerű folyamat, tehát hogyha az van, hogy akkor nem tudom, kell fél kiló liszt, meg kell nem tudom 30 deka vaj, akkor azt nem tudod egy az egyben behelyettesíteni valamivel, mert nincs alternatíva, hanem hogy akkor el kell kezdeni gondolkodni, hogy ha mandula lisztet veszek elő, akkor abból nem annyi kell, mint a rendes lisztből, a B55-ből, hogyha a vaj helyett nem tudom, bármi mást szeretnék használni, akkor sem jó, cukor helyett akkor az eritritből, vagy nem tudom micsodából el kell kezdeni, és akkor naponta kétszer-háromszor lesütni, hogy nem 2 gram kell, 2,5 gram kell belőle, hogy megtaláld a megfelelő ízeket, ami alapján az nem lesz ilyen nagyon művi, ilyen nagyon darabos, mint hogyha az ember valamilyen tápot enne.
0: Igen, ez a másik, hogy mondjam, picit ilyen negatív előítélet, főleg azoknál, akik mindenevők, tehát nem esznek mentes desszerteket, hogy a mentes desszertek szükségszerűen fűrészporízűek, kutyatápízűek, és én egy picit ezzel az előítélettel is szerettem volna leszámolni. Én a mentes desszertjeimet rendszeresen a mindenevő kollégáimon teszteltem, úgyhogy nyilván nem árultam el nekik, hogy ez az, kimaradt a desszertből. és csak utána mondtam meg, hogy igen, finom volt ez a kókuszkocka, jó volt ez a somlói, hát mert amúgy ez növényi alapú volt, tehát nem volt benne tej, tejszín, vaj, és így tovább. És akkor ment át nekem a teszten egy desszert, hogyha a mindenevő is azt mondta, hogy ú, igen, ez egy baromi jó somlói volt, attól függetlenül, hogy ez az kimaradt belőle.
1: Hogy történt ez a tanulási folyamat, vagy az átalakítási folyamat? Nagyon régóta benne vagy ebben a szakmában. Ismered a szakma csinyát, bínyát, a klasszikust. Aztán utána meg kellett tanulni az újat, nyilván lépésről lépésre rakódott ez is rád. De úgy történt, hogy leültél valakivel, aki egyébként már évek óta benne van, és akkor összedugtátok a fejeteket és gondolkodtatok. A mindentudó barátunkat, az internetet hívtad segítségül, vagy elmentél a nem tudom melyik nagykertbe, és elkezdtél bevásárolni mindenféle alternatív alapanyagokat, és magadnak kísérleteztél. Vagy ez a kombinációja?
0: Igen, több fronton próbáltam itt támadni. Egyrészt nagyon érdekes, mert picit ahhoz hasonlít, amikor az ember egy új nyelvet kezd el tanulni. Először van egy nagyon korlátozott alapszókincs készleted, és arra vagy rákényszerítve, hogy ebből a szókincs készletből fejezd ki magad. Tehát én is szétnéztem az eddigi receptjeim között, nyilván voltak olyan elemek, részelemek, amik amúgy vegánok voltak, csak nem úgy gondoltam rájuk, hogy ezek vegán elemek, hanem hogy ezek alapvetően nem tartalmaznak ilyen összetevőket. És akkor azokat ugye rögtön be tudtam emelni. Persze elkezdtem interneten nézelődni, kurzusokon jártam. Egyébként itt Budapesten tartott egy nagyon inspiráló és nagyon jó kurzust a londoni Harrodsnak az akkori főcukrásza, aki egyébként vegán desszerteket készített, például az ő kurzusán is jártam, és az nagyon-nagyon inspiráló volt számomra, mert alapvetően itt két ilyen szélsőséges irányt látok a mentes cukrászatnál. Az egyik az, amikor ilyen nagyon-nagyon leegyszerűsítő módon a vaj helyett margarint használunk. Én nem szeretem a margarinnak se az ízét, se ezt az állagát, amikor picit ilyen műanyagos, fóliás érzetszerű bevonatot képez a szájpadláson. A másik, igen, úgy megkívántad, ahogy
1: is,
0: mesélek róla.
1: Egyből éreztem.
0: Ugye, rögtön, igen. És a másik szélsőség, amikor egy ilyen vegyészeti arzenált kéne felhalmozni, borsófehérjétől, ilyen-olyan, tehát hogy olyan összetevőktől, amiből az ember, ha ötöt lát egy receptben, amit soha nem használtam, soha nem találkoztam vele, akkor nem fogom elég magabiztosnak érezni magam, hogy úgy neki menjek, és azt úgy berendeljem, és nekiálljak. És egyébként a könyvemnél is később ez egy fontos szempont volt, hogy könnyen beszerezhető alapanyagok legyenek, hiszen nekem is ez adott komfortérzetet, hogy olyan alapanyagokkal dolgozzak, amiket már korábban is használtam, kukoricakeményítő, agar-agar, tehát amik mondjuk egy sima bioboltban beszerezhetőek.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Ötvös Zsuzsi cukrászséf. A közelmúltban látott napvilágot a legújabb könyve, a címe az, hogy természetesen desszert. Kicsi szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Sanni Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Ötvös Zsuzsi cukrász séf ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello!
3: Szia, szia, és köszöntöm újra a hallgatókat.
2: A közelmúltban látott napvilágot a legújabb, immáron a negyedik könyved, jól mondom?
3: Így van.
2: Igen, a címe az, hogy természetesen desszert. Nagyon sokat beszéltünk az elmúlt szűk negyed órában erről a tanulási folyamatról, ami az elmúlt években hát ott volt az életedben, hogy akkor a klasszikus cukrászat világából hogy tudsz átlépni a mentes, vagy vegán, vagy növényi eredetű cukrászat világába. Megszületett a könyv, úgyhogy olybá tűnik, hogy sikerült. Te arról vagy híres, hogy ilyen mindenféle különböző, hát egymáshoz látszólag nem passzoló, de mégis passzoló alapanyagokat pakolsz össze egy desszerten belül, 3-1-ben, free in one, hogyha fogalmazhatok így, amelyek úgy néznek ki, mintha nem tudom, bemenne az ember az Albertinába, és akkor ott az akármelyik ilyen kis kalitkában látna valami műalkotást. Ezek a desszertek, amik itt vannak a könyvben, ugyanilyenek?
3: Nem, szerintem nem, mert nagyon fontos volt számomra, hogy picit tankönyvszerű legyen az összeállítása. Az ennek a különlegessége talán, hogy a magyar nyelven megjelent növényi alapú könyvek, azokat alapvetően olyan szerző írja, aki maga is ezt az étrendet követi. És értelemszerűen nem csak desszerteket tartalmaznak ezek a könyvek, hanem a reggelire fogyasztható kencéktől kezdve levesek, főételek, tehát egy teljes étrendet lefedő szortiment van bennük. Én viszont nem az életmód felől közelítettem meg, hanem pusztán szakmai alapon, nem lényeges a történet szempontjából, de én nem vagyok vegán, tehát én abszolút szakmai érdeklődésből mélyedtem el ebben a vonalban, és ebben a könyvben szeretnék azoknak is segítséget adni, akik mondjuk cukrászként dolgoznak étteremben, cukrászdában, szállodában, és le kell tenniük az asztalra minden alkalommal, minden szezonban mentes desszerteket is. Úgyhogy ennek megfelelően úgy építettem föl, hogy ugye a cukrászat nagyobb témaköreit ölelik fel az egyes fejezetek, tehát van leveles tésztának szentelve fejezet, klasszikus magyar desszerteknek szentelve fejezet, akkor ilyen kis édes, apró falatok, teasütemények, ami lehet akár egy keksz, francia jellegű teasütemények, illetve monodesszertek, torták, tehát egy elég széles spektrumot igyekeztem lefedni, van még egy tányérdesszertes fejezet is a végén, ez nyilván már tényleg itt a szakma felhasználókra gondolva, és épp ezért igyekeztem azért a, hogy mondjam, az általad már felemlegetett nagyon extrém vagy extrémnek tűnő ízpárosításoktól úgy visszafogni magam, de azért egy kis maláta megjelenik benne, kamilla például, de mindig adok alternatívát, hogy ha nem akarunk sörfőző webáruházakból malátát rendelni, akkor őrölt kávéval helyettesíthetjük. Úgyhogy abszolút felhasználó barátra igyekeztem alakítani, és elég sok ilyen helyettesítős opciót, meg variációs lehetőséget megadni, hogy tényleg saját desszert építhessenek ezekből.
2: Az egyik következő kérdésemet lényegében meg is válaszoltad az elmúlt mondataiddal, ami az lett volna, hogy akkor természetesen desszert úgy, hogy akkor vegyük a klasszikus magyar retró süteményeket, talán fogalmazzak így, amiket újra gondoltál ebben a könyvben. Dobostorta, Eszterházi, stb. Stb. Csak akkor kiveszük a lisztet meg a vajat, és akkor mégis ugyanaz születik, vagy majdnem ugyanaz születik. Vagy hát ugye azóta annyit változott a cukrászat, hogy akkor a milföly, az is nem tudom, lehet mindenmentes, vagy egy akármilyen, nem tudom, Spanyolországból származó pastel del nata is beleférhet, és akkor nem csak a magyar süteményeket gondoltad újra, vagy tök újakat is kitaláltál. Tehát ezt elmondtad, hogy minden is van benne.
3: Igen, egyetlen pontosítást szeretnék majd itt tenni, hogy ugye itt a könyv évben csak növényi alapú desszertek vannak, tehát nem olyan értelemben mindenmentesek, hogy ugye ezek a desszertek csak az állati eredetű összetevőktől mentesek, tehát lisztet, illetve cukrot tartalmaznak. Szoktam ezeket én is helyettesíteni, ha már tovább dolgozok ezekkel a receptekkel, de alapvetően ez a könyv, ez tényleg erre a vonalra fókuszál, ezt csak mondom így zárójelben.
2: A malátát mondtad, a mizót mondtad, és akkor még egy dologra gyorsan rákérdezek. A mai fiatalság körében elég divatos ugye a well-being, és akkor amíg mi annak idején nem tudom, ittuk a presszó kávét, vagy a cappuccinót, vagy akármit, ők már inkább matcha lattét isznak. És a matcha az egy nagyon elterjedt alapanyag az elmúlt egy-két évben. Matcha van benne?
3: Szerintem a variációs lehetőségek között van. Islernél például, hogy egy macsás isler tésztát készítsünk. Ott biztos, hogy írom, konkrétan macsás desszert nincs, megmondom őszintén, én nekem a macsa az nem annyira a szívem csücske, és azért egy kicsit ilyenkor így az embernek azért a saját ízlése az óhatatlanul benne van. Azért igyekszem, mondom, mindig számtalan ilyen variációs lehetőséget megadni, hogy ne csak az én ízlésemet tükröző desszertek készítésére lehessen használni.
2: Mi a baj a macsával? Miért nem szereted, Zsuzsi? Nekem alapvetően nincs bajom vele, csak tudom, hogyha innék egy akármit, amiben van macsa, vagy ennék valamit, amit egyébként macsával nem tudom felhúzni kicsit, hogy zöldebb legyen, vagy szórnak egy kis macsaport a tetejére, annak nekem fűíze van.
3: Az az igazság, hogy a macsa az egyenlő azzal, hogy nem a kávét választjuk, én kávés vagyok. Aha. Tehát hiába dolgoztam anno csoki manufaktúrában, a forró csokival szemben is a kávét választanám, úgyhogy a kávéval szemben nálam a macsának sajnos nincs esélye. Desszertekhez egyébként szeretem használni, nagyon jól lehet trópusi gyümölcsökkel, nagyon sok mindennel jól lehet kombinálni, de így saját fogyasztásnál így a kávé az nekem magasan kiüti a nyerekből, főleg ilyenkor a tonikos kávé nyáron.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Ötvös Zsuzsi, cukrászséf, a közelmúltban látott napvilágot, a legújabb könyve, a címe az, hogy természetesen desszert. Kis szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Ötvös Zsuzsi cukrászséf ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Szia, Zsuzsi.
3: Szia, szia, nagyon örülök, hogy itt lehetek.
2: A közelmúltban látott napvilágot a legújabb könyved, a címe az, hogy természetesen desszert, lisztet tartalmaz, cukrot tartalmaz, azt mondtad, viszont ugye alapvetően, tehát, hogy növényi eredetű alapanyagokkal készült desszertek találhatók benne. Az elmúlt pár hónapot azzal töltötted, mint amivel szoktad egyébként, hogy akkor utazás, utazás, inspiráció, inspiráció, és akkor találunk ki új desszerteket a megélt élmények, vagy elfogyasztott sütik hatására alapján?
3: Is, illetve az elmúlt hónapokban elég sok kurzust, workshopot tartottam, úgyhogy, sőt az elmúlt jó egy évben. Nagyon sok recept meg is jelenik a könyvben. Ugye azért ez a legjobb tesztelési mód, amikor egy workshopon teszteljük ezeket. És utazás is volt szerencsére. Párizsban egy háromnapos tányérdesszertes workshopon voltam résztvevőként, még a híres csokoládémárka Varhona iskolájában. És hát az egy elképesztően nagy élmény volt. Tehát Párizsban a cukrászat tényleg fellegvárában tanulóként egy workshopon részt venni, tehát az nekem az év egyik leginspirálóbb élménye volt, azt hiszem.
2: Számtalan helyen voltál már a világban, vagy stázsoltál a világban különböző éttermekben. Berlinben ugye elég sok időt töltöttél annak idején. Na de hogyha felülről nézzünk rá egyébként a cukrászat világára, így kezdtük a beszélgetést egy jó fél órával ezelőtt, hogy manapság ezek a mentes, a vegán desszertek mennek. Nem biztos, hogy igaz ez, mert a francia, a klasszikus francia sütemények azok úgyis mindig ott lesznek valahol a csúcson, de felülről nézzük rá manapság 2026-ban a cukrászat világára globálisan. Akkor most mi a trend egyébként, Zsuzsi? Te, aki benne van ebben két lábbal, két mancsal évek, évtizedek óta, nyilván pontosan tudod.
3: Mindenképpen a szezonalitás az ugye nagyon erősen, illetve ami szerintem ugye az éttermi világból szivárog le, vagy érkezik, az alapanyag központúság. Tehát, hogy a cukrászdákban is egyre inkább kezdenek nagyon transzparensek lenni azzal kapcsolatban, hogy honnan jönnek az alapanyagok, nem csak a csokoládé, hanem a tejterméktől kezdve, a gyümölcsökön keresztül. Ez ugye inkább az éttermi világban volt eddig jobban jellemző, hogyha azt nézzük, hogy ez a kommunikációban is elég erősen megjelent, illetve a fenntarthatóság, ami azért, valljuk be, hogy egy nagyon pozitív, nagyon sok pozitív hozadékkal rendelkező trend, és valahol ehhez sorolható be ugye a vegán, növényi alapú desszertek, illetve nem csak desszertek, hanem ugye az éttermi világban is a növényi alapú ételek térhódítása. Itt egyébként Londonban voltam egy kifejezetten növényi alapú degusztációs menüket kínáló étteremben, akik Michelin csillagot is elnyerték a nyitás után nem sokkal. Sietetlenül inspiráló volt, hogy tényleg egy olyan menüsort kóstoltam, építettek föl, tehát nekem más szemmel nézem nyilván, hogy fogyasztok állati eredetű összetevőket, de hogy semmilyen hiányérzetem nem volt.
2: A klasszikus sütemények azok mennek még manapság? Van még helye az olyan cukrászdáknak, és akkor most gyorsan az éttermek világáról átmegyek a cukrászdák világára, ahol egyébként a klasszikus, nem tudom, krémeseket lehet megenni, meg a klasszikus torta szeleteket?
3: Persze, abszolút. Itt is ugye nagyon fontos az edukáció, hogy ugye az árazás, illetve a minőség, a minőségi alapanyagok használata, az hogy tud összefüggni, de hát szerintem a krémes lesz, ami utoljára fog kimenni a divatból.
2: Az van ezzel, és persze javíts ki, ha tévedek, hogy azok, akik nem tudom, évtizedek óta benne vannak, és a saját kis cukrászdájukat viszik, mondjuk egy 50 éve, ők már nem biztos, hogy hajlamosak és képesek, és akarnak egyáltalán bármit változtatni. A klasszikus receptek, ezek mennek, nem tudom, 30 éve, akkor ne változtassunk rajta. Így viszont azért nem biztos, hogy tud az ember fejlődni.
3: Viszont van az a fogyasztói réteg, akik meg szerintem pont ezeket a jellegű tortákat keresik, és őket meg abszolút ki tudják szolgálni egyrészt. Másrészt nagyon sok cukrászdánál lehet látni, hogy ja, különösen a TikTokon megjelenő trendeket hogyan követik le, hogyan reagálják le. Ugye ez most itthon, miután a Dubaj csoki az lecsengett, most a realisztikus gyümölcsök trendje, ami nagyon divatos, hogy ugye TikTokon megmutatják, hogy beleharap, roppan, és akkor tulajdonképpen itt azzal lehet egymásra licitálni, hogy kinél van többfajta gyümölcs, meg ki tud olyan gyümölcsöt kitalálni, amit még más nem talált ki, vagy nem annyira talált még ki. Tehát igazából ez sem egy új trend, hanem azért nagyjából 10 éve Cédric Grolet, az egyik legismertebb francia cukrász, kezdte ezt el. Valamiért itthon ez most pörgött föl nagyon, így leváltotta kvázi a Dubaj csokoládét.
2: Maradjunk ennél a srácnál. Említetted a Cédricet, nem tudom, hogy kell pontosan kiejteni a nevét, Grolet. Te vagy a kér hozzá. Mindegy. De hogy amit ő kitalált, vagy elkezdett, nem tudom, egy jó másfél-két évvel ezelőtt, amikor még nem tudom, csak páran követték az Instán, vagy a TikTokon, vagy akármi, és én néztem nagy szemekkel, hogy ember hogy tud ilyen süteményeket csinálni. Tehát, hogy olyan stáb van mögötte, meg olyan szakmai tudás van mögötte, hogy szerintem bárki megirigyelhetné azt, amit ő csinál.
3: Abszolút, ez egy ugye nagyon komolyan felépített brandről van szó. Én most idén Párizsban és Londonban is kóstoltam, ugye az ő, hát nem is cukrászdának, ezt butiknak hívja már az ember.
2: Olyan sor van előtte, hogy hosszú órákat kell várni, hogy az ember egy sütit kapjon.
3: Ezzel én nem találkoztam. Igen? Tehát, hogy nem találkoztam sorral. Párizsban még egy picit így jobban féltem, hogy sor lesz, és akkor ugye előre lehetett rendelni online, és akkor az adott időpontban csak felveszed a kiválasztott desszertet. De én nem találkoztam sorral, úgyhogy valószínű itt is megvan azért az, hogy egy trend valahol, nem az, hogy lecseng, de hogy ugye azért az érdeklődés legnagyobb hype-ja után értelemszerűen lefelé fog vinni a görbe. Viszont ő ugye folyamatosan képes a megújulásra. Most ott Párizsban az operánál a cukrászdája, vagy a cukrász butikja mellett van már egy elképesztő dizájnnal rendelkező csokoládé boltja is, illetve egy kekszes boltja, ahol ilyen torta méretű, vagy pizza méretű kekszeket szeletben, mint a pizza szeleteket tudsz megvásárolni. Úgyhogy nála tényleg az az elképesztő, hogy folyamatosan megújul. És egyébként amit kóstoltam tőle, az nagyon jó is volt.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Ötvös Zsuzsi cukrász, séf. Icipici szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Ötvös Zsuzsi cukrászséf ül velem szemben a stúdióban itt az A38-on. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer itt nálunk. Hello!
2: Szia, szia!
1: A közelmúltban látott napvilágot a legújabb könyved, a címe az, hogy Természetesen desszert. Beszéltünk nagyon sokat arról, hogy miket tartalmaz és miket nem tartalmaz összetevők kapcsán. Liszt van benne, vaj van benne, illetve...
2: Vaj nincs.
1: Vaj nincs, igen, liszt van és cukor van, vaj nincs, mert hogy ugye növényi eredetű a alapanyagokkal dolgoztál. És beszéltünk arról, hogy klasszikus sütemények, meg megújulás, meg újragondolás, meg új sütik kitalálása. Ezt a bizonyos francia cukrász zsenit is említettük, Cédric Grolé, azt mondta, hogy még kell kiejteni. És hogy azért beszélgettünk ennyiféle korszakban megjelenő süteményekről, vagy korszakot leuraló süteményekről, mert hogy a könyvben nálad is megjelenik például a zserbó, a somlói galuska, stb. Stb. Ami egyébként szerintem, hogyha elmegyünk valahová vidékre, és azt mondjuk a nagyinak, hogy akkor kéne egy ilyet csinálni, akkor nem biztos, hogy a növényi eredetű alapanyagok fognak eszébe jutni, és lehet, hogy nem tudja majd, hogy mihez nyúljon, hogyha szeretné a, nem tudom, somlóiba a krémet valahogy másképp elkészíteni.
2: Igen, itt azért van egy kis alkotói szabadság az embernél. A somlóinál én például a vanília krémet cseréltem le egy rumos diókrémre. Ugye a vanília krém az egy kicsit fából vaskarika lenne, hogyha a növényi alapon szeretnénk elkészíteni, hiszen az tej, vaj és tojás alapú főzött puding tulajdonképpen, tehát a három fő összetevőt azt nagyon nehéz lenne reprodukálni, és ugye ilyenkor az ember próbál egy picit egy más alkotót, mondjuk a diót, nekem egyébként az a kedvenc részem a somlóiban, egy kicsit hangsúlyosabban megjeleníteni, de akik eddig kóstolták, tehát azok szerint abszolút hozza ennek ellenére is ezt a somlói feeling, hiszen az nagyon fontos, hogy azért bármilyen mentességgel kell valakinek táplálkoznia, mindig a megszokott ízeket keresi. Tehát, hogy tök jó dolog új dolgokat kipróbálni, de azért az, hogy az ember beiglit tudjon enni karácsonykor, az azért nagyon fontos dolog. Beigli is van benne egyébként.
1: Majd később rátérünk esetleg a beiglire, hogyha lesz még idő, viszont amikor elkészültek ezek a sütik, nyilván ezeket le kell sütni, ki kell próbálni, jól sikerült, nem jól sikerült, és az, hogy te megkóstolod, akinek egyébként nyilván tök jó az ízlése, és pontosan tudod, hogy mit szeretnél benne érezni, az nem biztos, hogy elég ahhoz, hogy az tényleg másnak is tetsződjön, vagy az ízlelő bimbóit elvarázsolja. Szóval biztosan kellett valaki, vagy valakik, akiknek oda kellett adni a lesütött sütiket, hogy akkor kóstold már meg, hogy tetszik, nem tetszik, kik voltak az első, második, harmadik csekk.
2: Egyébként volt ezzel kapcsolatban egy nagyon-nagyon jó visszajelzés. A könyv fotósa Kárai Dávid volt egyébként, tehát őt is megemlítem, nagyon szépek a képek. Ugye minden fotós nap után egy pak süteménnyel ment haza nyilván, és valahogy itt a 10 napos fotózási időszakunk vége felé mesélte nekem, hogy képzeljem el, hogy a párja, aki nyilván minden alkalommal kóstolta a hazavitt sütiket, így a fotózás vége felé megkérdezte, hogy de végül is mi a témája ennek a könyvnek, mert így egyszer krémest, vagy hát mélyfőt visz haza a dobozban, egyszer babkát, egyszer tortaszelet, egyszer zserbó, vagy kókuszkocka, és hát mondta neki a Dávid, hogy hát ezek vegán desszertek. És ott esett le, miután végigette gyakorlatilag a könyvet, hogy ja, ezek vegán desszertek voltak. Tehát ez nekem egy olyan erős, pozitív visszacsatolás volt. Ugye ott se voltam, amikor ugye kóstolta az illető, és ez egy ilyen nagyon-nagyon jó visszajelzés volt nekem. Tényleg, aki ugye eleve mentesen táplálkozik, sokkal jobb indulatú kóstoló. Lehet, hogy 5-10 éve nem fogyasztott már vajjal, tejjel, tojással készült desszerteket, akkor nem úgy emlékszel már az ízére, az állagára, nem annyira erős az összehasonlítási alapod, mint hogyha ezeket párhuzamosan tudod fogyasztani a mentes desszertekkel.
1: Ha már említed a kókuszkockát, ami szerintem a világ legjobb süteménye, hogyha jól van elkészítve, az vegán módon, vagy mentes módon hogy tud elkészülni? Abba kell tojás, abba kell vaj, nem kevés. Az összes többi az egyébként, nem tudom, a méz az állatinak vagy növényének számít, a méhecskék azok szerintem...
2: Hát alapvetően az nem, tehát az határeset, van, aki fogyasztja, van, aki nem, én nem használok mézet a könyvben.
1: Na, a kókuszkocka az hogy tud teljesen mentes lenni, Zsuzsi?
2: Nálam az alapja egy kakaós piskóta, nálunk gyerekkorom óta kakaós piskótával készítettem, meg készíti mai napig mindig az édesanyám.
1: Az a jó, úgy kell.
2: Úgyhogy a kiinduló pont az ez a kakaós piskóta volt. Az én változatomnál egy kis 100%-os mandulapaszta, meg mandulaliszt gazdagítja még a tésztát, és tulajdonképpen a magvajak természetes zsírtartalma az nagyon jól tudja pótolni a tejszínvaj révén kieső zsírtartalmat. És ugye a mandula az ad egy ilyen jó szaftos állagot is neki, úgyhogy egy ilyen elképesztően puha piskótát kapunk.
1: Tojás
2: így.
1: Helyett mi kerül bele?
2: Nincsen tojás a tésztájában, sütőpor van benne, ennyi? Egy jó. Kis almaecettel kombinálva, itt egy ilyen kémiai reakció játszódik le a sütőpor ecet között, hogy ezt a levegős szerkezetet segít elé. Érni.
1: És akkor utána hát már csak kakaó kell hozzá, mondjuk a kakaóhoz is elég sok vaj kellene, hogy azt felhevítsük, és utána a piskótákat
2: hát
1: megforgassuk benne.
2: Az kókuszsír, hát ugye kókuszkocka, tehát itt az nem probléma, hogyha íze is van a kókuszsírnak, hiszen a kókusz íz a célunk, úgyhogy meg hát azért én kis kávéval, lefőzött kávéval mélyítem még meg egy kis rummal az áztatónak az ízét.
1: Egy kis narancs, meg egy kis fahéj, még jót tenne neki.
2: Hát az egyébként abszolút, abszolút. Legközelebb úgy próbálom ki.
1: Utolsó kérdések egyike a végére, Zsuzsi, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Számtalan, mennyi? 35, jól emlékszem, recept van benne?
2: 35 így van, 7 fejezet.
1: Van a könyvben. Igen. Volt-e olyan a kísérletezések közepette, hogy akkor hát ezt nem tesszük bele, mert 12-ére csinálom, és így sem jó.
2: Szerintem ilyen nem volt, viszont az egyik fejezet az utólag került bele. Féltem is, hogy a szerkesztőm el fog küldeni melegebb éghajlatra, hogy egy leadott kéziratba nem tuszkolunk bele még egy fejezetet, de egy kicsit, hogy mondjam, így tovább vitt a lendület, amikor befejeztem a könyvet. De egyébként szerintem puncstortát akartam csinálni, de nem tetszett a piskóta, nem tetszett így az állaga, az nem is került bele.
1: De hát neked a puncstorta az ilyen, az hozzá tartozik. Ha valaki nagyon jól csinál az országban puncstortát, az te vagy.
2: Hát az nem növény alapú.
1: Igen, ja, értem, igen. Így oké, rendben van.
2: Úgyhogy a puncstortának még tartozok ezzel, hogy a növény alapú verzióját megcsináljam, az még várat magára.
1: Legeslegutolsó kérdés a végére, most már ez az utolsó utáni kérdés a végére. Számtalan helyen dolgoztál már cukrászséfként, stázsoltál cukrászséfként, vagy hát majdnem cukrászséfként különböző helyeken. És hogyha már említettük ezt a srácot, ezt a bizonyos Cédric nevezetű francia zsenit, aki szintén úgy kezdte, hogy akkor egy ilyen kis helyen mindenféle videók készültek, megcsinálta a süteményeket, aztán odaadta, és most meg mindenféle cukrászatok, meg cukrászdák vannak már mögötte. Ilyenben nem gondolkodik 50 Zsuzsi?
2: Hát nem csak gondolkodik, de erről hamarosan minden kiderül, nagyon hamarosan.
1: Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
3: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Visszatér a nyárias idő, ütemezetten halad a paksi fenék küszöb építése, közölte Magyar Péter. Holnap még lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: A 8-as főúton Devecsernél két jármű karambolozott korábban, a 92-es kilométernél félpályán már megindult a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Ütemezetten halad a munka a Paks és Dunaszent Benedek között, csak nem 70 ezer köbméternyi követ építettek már be, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook oldalán azt írta, egy fenékküszöb építésekor a meder mélyülése természetes folyamat. Hozzátette, a Duna bal partján jól halad a kikötő építése is. A Paksi atomerőmű stabilan termel. Holnapig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra, a diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk fent vannak az Oktatási Hivatal honlapján. Kijev biztatónak, Moszkva pedig hasznosnak nevezte az amerikai delegációval az ukrajnai háború lezárásáról folytatott tárgyalásokat. Donald Trump amerikai elnök külön megbízottja Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai üzletember előbb Vladimir Putyin orosz, majd Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel egyeztetett. Az amerikai külön megbízottak remélik, hogy további előrelépést érhetnek el a béketárgyalásokon. Az Alternatíva Németországnak párt kaphatta a legtöbb szavazatot a kelet-németországi Sachsen-Anhalt tartományban tartott választásokon. Az urnazárás után közzétett exit poll felmérések szerint az AfD a voksok mintegy 44%-át szerezte meg. A második helyet Friedrich Merz szövetségi kancellár pártja, a Kereszténydemokrata Unió szerezte meg a voksok 14,5%-ával.
1: Petőfi Rádió, időjárás.
3: Holnap napos idő várható, a délután képződő gomoly felhőkből eső nem valószínű, a szél több felé megélénkül. A hűvös hajnal után 25 és 32 fok közé melegszik a levegő, nyugaton lesz a melegebb.
1: A hírek után
0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, egy musical világában fogunk kalandozni, ami most született nullából, az Anna, csak egy tánc más nem számít című darab, aminek nem sokára bemutatója lesz, méghozzá egy felolvasó színházi est keretében, és a darab két szerzője már itt ül velem szemben a stúdióban, Molnár Karesz és Nagy Richárd, köszöntelek benneteket, de jól jöttetek, sziasztok, hello!
2: Sziasztok, köszönjük.
3: Köszönjük szépen, sziasztok.
1: Na, csapjunk bele az egésznek a kellős közepébe. Felolvasó színházi est keretében fogjátok bemutatni. Nyilván vannak tervek, hogy akkor majd fölteszitek rendesen szereplőkkel, kosztümökkel, jelmezekkel, díszlettel a színpadra. De még mielőtt erről beszélnénk, mit tudjunk magáról a történetről? Számtalan szerelmi történet létezik a világban, a világtörténelemben, Szép Helénától kezdve egészen odáig, hogy Vivien kisasszony itt a herceged. Ez milyen jellegű szerelmi történet?
3: Hát ez a szerelmi történet, ez tavaly januárban kezdett körvonalazódni. Ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, mert 6 éve készül maga az előadás, de az, hogy ez ebben a formában kerüljön színpadra, ez egy 1,5 éves történet. Még 6 éve 3-asban kezdtünk el dolgozni egy zenés darabon Ricsivel és Fabacsovics Lilivel, akit én a Víg Színházból ismertem, ő ott volt dramaturg, mi ott ismerkedtünk meg, és őt vontuk be, hogy legyen a mi dramaturgunk. És akkor nekiálltunk egy Oscar Wilde regénynek, hogy majd azt felpakoljuk színpadra, és a Covid alatt bőven volt idő zeneileg kibontani ezt a dolgot. Nagyon jól tudtunk emberek viszonyára reflektálni a zenén keresztül, akár hónapok voltak egy-egy dalban. Csak rájöttünk arra, hogy az az Oscar Wilde sztori sok mindenre alkalmas, de arra, hogy mondjuk magyar színpadon megjelenjen, és esteként mondjuk ezren nézzék meg, arra teljesen alkalmatlan. Tehát Nagy-Britanniában esetleg, hogy működne, vagy nálunk egy kamaraszínházban, de egy 20x fős zenekarra írt musicalre nem fognak bejönni a nézők ilyen sokan. És elraktuk ezeket a dalokat a fiókba, egy fél évre, egy évre talán, és tavaly januárban leültünk Lilivel, beszélgettünk egy pohár bor mellett, és akkor dolgoztam pont a PR ügynökségen keresztül, ahol dolgozom minden nap, az Anna Grand Hotellel, akik a 200 éves Anna Bál apropóján szerveztek egy beszélgetős est sorozatot. És így Lili Füredi ráadásul, és így azon gondolkodtunk, hogy milyen jó lenne csinálni egy felolvasó színházi előadást az Anna Bálból. Tehát, hogy az Anna Bál egy mindenki számára ismert tradíció, sokaknak van vele története, de mi lenne, hogyha mi is kitalálnánk egy történetet, ami az Anna Bál.

0: halálához köthető. Gyakorlatilag aznap este megszületett az egész történet, és másnap reggel, amikor ültem a metrón, így ötlött be, hogy úristen, de hát ezekre a dramaturgiai pontokra nekünk vannak dalaink.
1: Megvannak a dalok, megvan a történet, viszont a történet, és akkor fordulok hozzád, Ricsi, remélem tudod a kérdésre a választ.
2: Én is.
1: Az hát nem egy ilyen kellemes szerelmi történet. Kellemes persze, mert emberünk találkozik a hölgyel, és akkor egyből beleszeret. Na de hát kiderül, hogy itt bizony a háttérben vannak már egyéb szerelmi történetek, amik múlóban vannak, vagy nincsenek múlóban. Szóval ilyen megcsalós történet ez, na!
2: Igen, hát van benne ilyen szál is igazából. Én azért örülök egyébként ennek a végkifejletnek, amit most nem fog elárulni, viszont nem egy szokványos végkifejlet, tehát nem egy ilyen tipikus happy end vagy depi end van a végén, hanem egy erős tanulság vonható le az egészből, és a mondani való az pedig az, hogy mindig maradjunk hülyek önmagunkhoz, és próbáljuk meg megvalósítani azokat, amiket valóban érzünk magunkban. És ez pedig mindenképpen egy olyan darab követi le az előző, vagy az előző jelenetekkel, amik pedig ezt a végét fogják szépen és értetően előkészíteni.
1: Kicsit rébuszokban beszélünk a sztoriról, akkor most már áruljuk el, amit el lehet árulni a darabról, tehát hogy Anna Bál, a klasszikus hagyományokkal rendelkező, mindenki által ismert Anna Bál. Tele van gyönyörű hölgyekkel, meg tele van aranyi fiúkkal, és talán fogalmazzak így, és akkor én ennyit mondok el, Karesz, inkább te mond.
0: Napjainkban kezdődik a történet, megérkezik Franciaországból egy fiú Füredre, és egy telefonbeszélgetést folytat, és ebből a telefonbeszélgetésből kiderül, hogy ő azért jött Füredre, hogy feltérképezze a családja múltját, hogy elkezdjen kutatni, hiszen a dédapja meg a dédanyja Füreden is lakott, volt ott egy kúriájuk. És egyszer csak bekopog egy takarítónő, akiről majd később kiderül, vagy mi nézők már lehet, hogy fogjuk tudni, hogy ő maga Horváth Krisztina szelleme, akinek ugye az apja az első Anna Bált rendezte a legenda szerint, hogy ő férjet találjon, de ő takarítónő képében 200 évvel később bekopog, és átnyújt egy Anna Báli szívet a fiúnak, Benjinek, és ezáltal a tranzakció által gyakorlatilag visszamegyünk a múltba, 1925-ben a századik Anna Bálra, és meglátjuk a nagy találkozást, ahogy az ő dédapja beleszeret az akkori Anna Bál szépébe, csak hát ugye kiderül a bökkenő, hogy lehet a főszereplőnek, Richardnak van felesége, van kisbabája otthon, és igazából innét indul az egész történet, hogy 1925-ben mit lehet kezdeni egy ilyen helyzettel.
1: Ez ilyen idősíkukon átugráló történet, vagy egyszer visszamegyünk a múltba, és akkor ott is maradunk.
0: Egyszer visszamegyünk, ott is maradunk, és aztán nyilván a végén pedig visszajövünk a jelenbe, de a szellem figurája azért megidézi a legelső Anna Bál is valamilyen módon. Ez már egy olyan meglepetés, hogy milyen módon. De egyébként azért érdekes ez a történelmi dolog, hiszen ugye már bebizonyosodott az, hogy nem feltétlenül igaz ez az Anna Báli legenda, nem is biztos, hogy 1825-ben volt az első, ezért rímel szépen arra az is, hogy 1925-ben van szerintünk a századik Anna Bál, ami ugye papíron tényleg akkor történt, valószínűleg titokban történt ez az Anna Bál akkor, hiszen ugye a két háború között, meg a háborúk alatt nem volt klasszik értelemben megrendezve ez az esemény. Úgyhogy mi egy ilyen fiktív világba rakunk egy fiktív történetet, amiben egyébként vannak történelmi kikacsintások.
1: Mennyire filmszerű a történet, mennyire engedtétek el magatokat benne? Gondolok itt arra egyébként, hogy lehet úgy csinálni, hogy akkor jó, visszamegyünk a múltba, jön a szellem, és akkor maradunk az Anna Bálon, és akkor nem tudom, az Anna Grand Hotel különböző tereiben, vagy esetleg ott mellette a parton történik valami. Vagy, hogyha elengedem magam a gondolataimat, akkor visszatehetjük Budapestre a történetet. Szóval, hogy maradunk a hotelban, vagy ugrálás van helyszínek között?
0: Sokat vagyunk Füreden a történetben, de vagyunk például Pesten és Budán, sőt, akkor már, igen, már Budapesten vagyunk éppen. Ugye akkor alakul a Magyar Rádió, tehát ugye tavaly volt 100 éves, úgyhogy az első rádió bejelentkezés is benne van az egyik dalban. Rábai Balázs mondta fel nekünk ezt az egy mondatot, hogy ez a Magyar Rádió kísérleti adása. Tehát vannak különböző helyszínek, sőt lett volna egy kávéházi jelenetünk, ami aztán a Royal Orfeum kávéházába került, és azért a Royal Orfeum, mert az a Madách Színház elődje, tehát a Madách Színház Színház épülete helyén állt a Royal Orpheum, és mi ezt a darabot gyakorlatilag a Madách Színház musical pályázatának a keretén belül fejeztük be, úgyhogy így akartunk egy kicsit arra is utalni.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Molnár Karesz és Nagy Richárd. Kicsi szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Molnár Koresz és Nagy Richárd üldögélnek velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek. Sziasztok!
3: Sziasztok!
4: Sziasztok!
2: Megszületett ez a bizonyos musical, aminek nem sokára bemutatója lesz egy felolvasó színházi est keretében, méghozzá az Anna Grand Hotelben Balatonfüreden. Anna, csak egy tánc más nem számít, hogyha jól mondom, ez a pontos cím.
3: Egy tánc más nem számít, de majdnem igen.
2: Köszönöm szépen. Na, még mielőtt folytatjuk a történettel, meg a felolvasó színházi estel, meg a dalokkal, meg a szereplőkkel, ti hogy találtatok egyébként egymásra? Hármasban kezdtétek el 6 évvel ezelőtt, vagy 1,5 évvel ezelőtt, bármelyik helyes lehet a munka. Ricsi, te hogy kerültél be ebbe a körbe?
5: Hát igazából Karesszal én 2014-ben ismerkedtem meg, akkor én egy tévéműsor kapcsán költöztem fel Budapestre Nyíregyházáról, én Nyíregyházán éltem, ott is érettségiztem le, már utolsó magántanulóként, de a lényeg az, hogy találkoztam Karesszal ebben a műsorban, Karesz volt a sajtófőnöke,
3: igen,
5: sajtófőnöke volt ennek a műsornak, és nagyon jó barátságba kerültünk, és amikor a műsor véget ért, akkor is utána tartottuk a kapcsolatot, de utána azért nyilván volt egy kis szünet, mindenki élte az életét, én utána elkezdtem ugye kőbányára járni, és...
2: Zenei stúdióba?
5: Igen, igen, ugye gyerekkoromtól kezdve zenesulikba jártam, és akkor kőbányát oda nagyon szerettem volna járni, és akkor amikor ezt a sulit elvégeztem, akkor Covid előtt, azt hiszem, vagy valamikor, vagy Covid alatt találkoztunk a Karesszal újra egy ilyen 3, 4 vagy 5 év után, és akkor kérdeztük, én nyilván beszélgettünk, hogy akkor kivel mi a helyzet, és én mutattam neki dalokat, amiket akkoriban írtam, és Karesz pedig arra azt mondta, hogy ez színházi zene, és hogy az a dal, amit mutattam, igazából ott lett végül az egész darabnak a nagy dala, tehát tulajdonképpen az, amit akkor mutattam meg neki, azt hiszem most már 6 éve, vagy nem tudom mikor. És aztán mondta Karesz, hogy mit szólnék ahhoz, hogyha csinálnánk egy ilyen projektet, és aztán elkezdenénk én egy ilyen dolgot. Én nagyon örültem neki, meg mindig is nagyon szerettem egyébként ezt a világot. Annak ellenére, hogy most a Tornóczi Olaxesben blueszenét játszunk, vagy sok más projektben, akár popot is. Nekem ez a klasszikus, meg ez a musical világ minden nagyon közel állt a szívemhez. És hát igazából egy nagyon új dolog is volt nekem szakmailag, ugye én akkor még csak 23-4 éves lehettem, és nyilván gyerekkoromtól kezdve használtam számítógépet, stúdióztam meg ilyesmi, de azért egy ilyen nagyméretű projektet nyilván én úgy kezdtem ebbe bele, hogy fogalmam sem volt, hogy a mappákat hogy kell jól elkészíteni. Ezzel még mai napig vannak egyébként problémák, de hogy akkor még ez ettől is sokkal rosszabb volt. És aztán azért is olyan fura tényleg, hogy így sokan mondják, amikor ezt így mondjuk erről beszélgetünk, hogy hú, hát igen, olyan sok évig csináltuk, és hogy a jó munkához idő kell, de ha rosszhoz meg még több, de hogy egyébként meg igazából azért, így utólag azért írtuk ezt a dolgot eddig, mert hogy nem siettünk vele sehova, tehát ez nem megrendelésre készült, ez nem azért volt, mert ebből valamelyikünk házat akart venni, vagy kocsit, hanem ez azért készült, mert mindegyünk a szívügye volt, Karesziknek a történet, nekem maga az egész világ, hogy ebben én részt vehetek, és az évek során nyilván, ahogy én is fejlődtem, úgy lettek egyre jobbak a dalok is, meg a hangszerelés is, meg minden más, és akkor most, ahogy eljutottunk ide tavaly januárig, amikor ugye kiderült, hogy akkor beadjuk erre a pályázatra ezt a műzikát, ugye ahhoz teljesen kell készíteni, tehát az alapokat, a kottát, a szövegkönyvet, a mindent, tehát hogy minden kompletten kell, és erre nagyon-nagyon jó volt ez a pályázat, amire ezt elkészítettük, viszont ugye ez a pályázat arra való, tehát az már a másik sztori volt, ez az Anna Grandos, nem a Oscar Wilde, mint a Karesz mondott az elején, és így találkoztunk a Karesszal, és mostantól soha többé nem válunk el, hanem elkezdünk dolgozni a következőn.
2: Karesz, mi elég régóta ismerjük egymást, ugye nem tudom, a Víg Színházban, vagy a Madásban, vagy fogalmam sincs, hol találkoztunk először, te marketinggel, PR-ral, kommunikációval foglalkozol még mindig, aki a dolognak a másik oldalán áll, nyilván belelát abba, hogy hogyan születnek a darabok, hogyan kerülnek fel a különböző színpadokra. Neked hogy jött az életedbe ez a művészi véna, hogy akkor te majd írsz valamit? Úgyhogy egyébként te csak koordinál azt, hogy akkor azt, hogy lehet majd a megfelelő helyeken kitenni a kirakadba.
3: Igen, ugye a Víg Színházban találkoztunk, de egyébként a Madách Színházban is találkozhattunk volna, mert ott a sajtófőnök egy nagyon jó barátnőm, úgyhogy sokat járok az ő premierekre.
2: Igen,
3: a Melinda, a Kósa Melinda. És igazából én Állítólag akkor rúgtam először anyukám hasában, amikor nézték a zalaegerszegi sportcsarnokban a Rock Színháznak a sztárcsinálók előadását és a Róma égése dala alatt. Ez a családi legenda. Úgyhogy igazából nekem nagyon nincs olyan emlékem kiskoromból, hogy én már ne szeretném magát a musical műfaját. Valahogy így ebben nőttem bele, és aztán az egyetemen esztétika szakon én ebből szakdolgoztam. Azt hiszem, én voltam az első, aki az ELTE-n ezt bemerte vállalni, hogy az esztétika szakra nem tudom, nem operáról vagy filmről, hanem musicalről csinál szakdolgozatot. És valahogy így mindig vágytam arra, hogy egyébként amellett, hogy én a mindennapjaimban ugye e-maileket írok, meg sajtóközleményeket, meg szervezek, meg mondjuk hozzád küldöm be az embereket beszélgetésre, amellett tudjak csinálni valamit, ami egyszer aztán majd zenész színpadon látható. Hogy nyilván van egy ilyen vágy az emberben, de azért nagyon nehéz ehhez megfelelő partnereket találni. És túl azon, hogy akkor 6 éve júliusban meghallottam azt a dalt, ami most ugye az egyik nagy dal a darabban, akkor már éreztem, hogy Ricsiben lehet egy olyan fajta kémia, amiben mi jó hatással vagyunk egymásra az alkotó folyamatban. Lilivel pedig ugye a Vixinházban már dolgoztunk együtt szövegeken, nyilván azok sajtóanyagok voltak, meg ilyen kísérő szövegek, tehát nem színpadra szánt dolgok, de Lilivel is már volt egy olyan nexus, hogy úgy éreztem, hogy működni fog ez a csapat. És amit Ricsi mondott, hogy ugye ebből nem házat akarunk venni, meg nem autót akarunk venni, ez igazából valahogy így belengte az egész alkotó folyamatot. Dobó Enikő színésznő és Jenőveri Miklós, ők gyakorlatilag az első demo feléneklésektől 6 évig, amíg le nem adtuk a pályázatot, álltak a rendelkezésünkre, jöttek bármikor, mikor mondtuk, hogy van egy új dal, amit fel kellene énekelni, és aztán a pályázati időszakban pedig tényleg így a legtehetségesebb mai magyar fiatal musical színészek mondták azt, hogy eljövünk, segítünk nektek, énekelünk, és ezekből az emberekből állt össze az a csapat. Nyilván egy kis szűkebb csapat, hiszen ez egy 10x fős kórusra, nagy tánckarra, 10-akárhány főszereplőre írt darab.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Nagy Richárd és Molnár Karesz. Kis szünet után folytatjuk a beszélgetést.
0: Tegnap még

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Nagy Richárd és Molnár Karesz ülnek velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttetek, köszöntelek benneteket még egyszer. Sziasztok.
3: Sziasztok. Sziasztok.
2: Anna, egy tánc más nem számít. Ez a címe a musicalnek, amit megírtatok, készen van, ugye? A Madács pályázatára fejeztétek be. Nem ez volt az eredeti elképzelés, említetted Karesz egy jó fél órával ezelőtt, egy Oscar Wilde darabot szerettetek volna föltenni a színpadra, azt lógva hagytátok, és akkor lett belőle egy ilyen, Anna Bálhoz kötődő történet, ami a múltban és a jelenben is játszódik. Na, alapvetően musicalről van szó, szóval a prózai és a zenés részek váltják egymást. Hogyan született a mű, a nagy mű? Szimultán dalokkal és prózai szövegekkel együtt, vagy kitaláltátok a történetet, és akkor kb. Erről fog szólni, ilyen dialógok lesznek benne, gyorsan érjünk hozzá 26 dalt. Hogy történt?
3: Én elkezdtem briefelni a Ricsit, gyakorlatilag elmondtam, hogy most egy duettet szeretnék, amiben egy férfi és egy nő veszekednek, vagy arról énekelnek, hogy nem tudom, milyen jó kedvük van. És akkor a Ricsi utána nézett, kutakodott a musical irodalomban, egyébként mások esetleg hogy dolgozták fel ezt a témát, és szerintem egyébként nagyon próbált arra figyelni, hogy megtalálja a saját hangját, és valami nagyon egyedi dolgot csináljon, és akkor ő föl nanázva, meg föl szólmizálva elküldte nekem ezeket a dalokat, és akkor én így BKV-n, otthon, nem tudom, sétálva, fülessel, és egy telefonba pötyögve vázlatba a dalszöveget írtuk.
2: Elkezdtem briefelni a Ricsit, azt említetted. Ahhoz, hogy elkezd, vagy el tud kezdeni briefelni a Ricsit, ahhoz tudni kell azt, hogy honnan indul a történet, most hogy vagyunk, ők hogy állnak éppen egymással, tehát hogy akkor azért az alapvető dramaturgiának elejétől végéig már meg kellett lennie.
3: Hát ugye ez még az Oscar Wilde story. Tehát itt megvolt, és ezért tudtuk nagyon jól szerintem átadaptálni az Annába, mert annyira kiélezett dramaturgiai pontokra raktunk dalokat, hogy azok vagy minimális dalszöveg változtatással, vagy teljes dalszöveg változtatással, de energiájában, mondani valójában tudták képviselni azt, amire nekünk szükségünk volt.
2: Megkaptad a megfelelő iránymutatásokat a Karesztől, és akkor leültél, és akkor számítógépen elkezdted összepakolgatni, vagy nem tudom, hangszert vettél a kezedbe, vagy csak úgy gondolkodtál rajta, hogy hát a Szépség és a Szörnyetekben van egy olyan duett, amit hogyha teljesen átalakítok, akkor kb. Megkapom, amit most szeretnék.
4: Hát alapvetően mind az összes igazából egybevéve, én gyerek, tehát hogy 7 éves koromtól zongorázok, én igazából a zongora így a hangszerem, és ezek mindig zongorán születtek, ezek a dolgok, és igazából amik az összes dal, ami ehhez a musicalhez született, az mindegyik úgy, hogy kísértem magam, dallamokat találtam ki, és akkor azt leszolmizálva átküldtem a Karesznak. Nyilván, mivel a technika már nagyon fejlett volt ezelőtt 6 évvel is, nem tartott semmit, tehát egy nap alatt meg lehetett csinálni egy hangszerelést egy kitalált dalnak, mert hogy bármit meg lehet csinálni gépen, de igazából a megírás része, ahhoz kutakodtam, tehát hogy néztem egyébként, hogy mondjuk milyen egy nyitánydal, sok milyen nyitányt megnéztem, hogy mik azok a pontok, amikben egyeznek, és ettől volt olyan eset, amikor szándékosan próbáltam eltérni, hogy picit más legyen, de volt olyan eset, amikor pedig követtem, mert nagyon megtetszett, vagy csak simán tényleg csak követtem, és alapvetően ez a így tulajdonképpen.
2: A dallamot értem. Dalszöveg?
4: Hát a dalszöveg az ugye úgy néz ki, hogy a Karesznak éneket küldtem át, hogy do, so, mi, ti, re, do, ti, do, la. Igazából ugye én is írok dalszöveget, meg hát írtam már magamnak is, meg másnak is, de hogy az egy nagyon jó pont volt, hogy az első dalnál kiderült, hogy a Karesz is tud magyarul, és hogy a prózódiával is jó barátságot ápol, és nagyon kevés rész volt, amit így javítanunk kellett, és volt, amit mondjuk én mondtam, de utána meg sokkal jobb volt, amit a Karesz mondott, és tényleg, ahogy te is mondtad, hogy így nagyon működött így a kémia, és minden nagyon gyorsan haladt, küldött egy szöveget, és volt benne egy rész, amit 10 év, akkor nem az is kész.
3: Sőt, igazából, bocsánat, ugye, és a végső formáját akkor nyerték el ezek a demók, amiket leadtunk, amikor ugye bejöttek a színészek a képbe, és ők tették magukévé a dalszöveget, és gyakorlatilag mindannyian azt emelik ki, hogy nagyon ritka egy színész életében az, hogy úgy kerül bele egy musicalbe, hogy nem megkapja a kottát, vagy egyébként
2: ráírják.
3: Hanem igen, gyakorlatilag ráírják, és hogy ő is formálja azt, ami végül megszületik.
2: Nagyon régóta benne vagy a művészvilágban, említette már, hogy sok évvel ezelőtt ugye még a Vígszínházban találkoztunk, de hát a legtöbb színházban megfordulsz, de meg nagyon régóta benne vagy a zenei világban, úgyhogy nyilván ismeritek a különböző hangokat, a különböző adottságokat, a különböző színészeket, amikor megszületett a darab, akkor kb. Tudtátok, hogy mit kinek szeretnénk odaadni, és akkor gyorsan most egy ilyen kis halvány fordulattal már nyilván a bemutatóra gondolok, hogy akkor ott azért lesznek vagy színészek, akik ezeket el fogják énekelni.
3: Hát az, hogy a főszereplő Kard fia is a legyen, az gyakorlatilag egyértelmű volt, amikor kitaláltuk a történetet, és nem tudom miért, vagy ez hogy jött, hogy neki kell Annának lennie, de hogy valahogy ilyen magától értetődő nekünk, hogy ő Anna. És nyilván, hogyha ez mondjuk bekerült volna a Madách Színházba, és a nagy színpadon lett volna, akkor tudnék mondani még öt alternatívát, aki a hármas szereposztásban ezt vele el tudná játszani, de tényleg ez az ő hangjára formálódott.
2: És ő még csak az egyik szereplő, rajta kívül számtalan szereplő van még, hogy kik még, és hogy hogyan kerül föl a színpadra, ott Füreden, az Anna Grand Hotelben, a felolvasó színházi est keretén belül. Erről is beszélünk nem sokára. Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Nagy Richárd és Molnár Karesz. Mindjárt folytatjuk.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Molnár Karesz és Nagy Richárd üldögélnek velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek, sziasztok.
2: Sziasztok. Sziasztok.
1: Anna, egy tánc, más nem számít. Ez a címe a musicalnek, amit megírtatok, és nem sokára bemutató lesz belőle. Egészen pontosan 28-án, méghozzá Füreden, az Anna Grand Hotel báltermében. Felolvasó színházi est, de hát nem csak felolvasó színházi est, mert nem egy ember vagy két ember vagy tiketten felültök a színpadra és felolvassátok, hanem jönnek a színészek, és éneklés is lesz, úgyhogy hát ilyen szenírozott előadás inkább ez?
2: Valami olyasmi, igazából amikor csináltunk április környékén egy olvasó próbát, amikor először ültettünk le mindenkit, és akkor én ott nagyon nagy víziót így elmondtam, hogy ez hogy lesz az évezred olvasó színháza, és aztán ahogy mostanában voltak a korrepetíciók, és ugye mindenki egyesével elkezdett járni, és átvettük sorról sorra újra a dalokat, meg bennem is tisztult ez az elképzelés, rájöttem, hogy itt igazából egyetlen egy feladatunk van, hogy ezt a történetet átadjuk úgy a hallgatóknak, hogy megszólítsa őket, és meg tudjuk mutatni ezt, hogy milyen lett maga a darab. Nekünk ezzel nincs több feladatunk, nyilván minimális módon ez meg lesz rendezve csúnya magyar szóval. Van egy látványtervező, Baranyai Marcell segít nekünk, hogy legalább minimálisan azért tényleg ez úgy nézzen ki, mint egy színházi előadás, de most azt van bennem, két napot leszünk lent egyébként a hotelben, két napig intenzíven próbálunk, és a második nap este lesz az előadás. Azt érzem most, hogy érezzük jól magunkat ebben a képnapban, és érezzék aztán a nézők is jól magukat, és legyen egy élményük, amit elmondhatnak, hogy ez milyen jó, meg nekünk egy felvételünk, amit el tudunk küldeni színházigazgatóknak, hogy amúgy született egy darab, és alig várja, hogy bemutassák.
1: Korrepetíciót említettél. Te vagy a korrepetítor?
3: Yes.
1: Ezt annyira sejtettem. Te írtad a dalokat, ugye alapvetően mármint, hogy a dallam az hozzád kapcsolódik, a felöltöztetés hozzád kapcsolódik, a szövegben is vannak ugye részek, amiket te írtál, de az Koresz is van benne, és akkor jöttek hozzád a szereplők, többek között az Ajsa, és akkor leültél a zongorához, hogy akkor megfelelő beéneklés után kedves Ajsa kezdhetett.
3: Így van, pontosan. Igazából itt már ugye annyi a feladat, hogy azokat a dalokat, amiket alapvetően felénekelt például az Ajsa, mert az ő felvételével küldtük el még a pályázatos időszakban ezeket a dalokat, azokat egy picit begyakoroljuk, de tényleg hál' Istennek mindenki felkészülten jön, és mindenki annyira profi, hogy ha még nem is lenne felkészülve, akkor is kb. 10 perc pluszunk lenne, ameddig kétszer meghallgatjuk, és ugye, ami a nehézség ebben, hogy azért sok dal van, meg hogy alapvetően sok dalban van kórus, tehát van olyan ember, akinek szólódalokat is kell nézzünk, kórusokat is nézni kell, meg hát sok olyan dal van, ahol gyorsan váltják egymást egyébként a szereplők, valahol próza van, valahol vissza, és ezeket mind fejben tartani, ami hál' Istennek nem az én feladatom, én csak ott ülök és nyomom a space, megmondom, hogy esetleg így, de egyébként az egészet ezt mondjuk a Koresz tartja össze, tehát hogy a logisztikát, az, hogy az emberek ott legyenek és időben megérkezzenek, és nekem már csak le kell ülnöm velük és arról beszélgetni, hogy mitől lesz ez jobb szerintem, azokon a részeken, amiket szintén a Koresz mond, hogy akkor ezeket csináljuk meg, azért én nagyon-nagyon hálás vagyok, és a színészeknek is, hogy olyan alázatot és profizmust mutatnak fel minden egyes alkalommal, ami tényleg önmagáért beszél.
1: Azt említette az imént többször is a Ricsi, hogy te tartasz mindent kézben. Neked meg volt egy ilyen elszólásod pár perccel ezelőtt, hogy szép magyar szóval kifejezve meg lesz ez rendezve. Te Koresz, amennyire ismerlek én téged, szerintem te fogod ezt megrendezni.
2: Igen, de hogy mondták több is, hogy ez tulajdonképpen te rendezed, tehát miért nem ez van kiírva, és mondtam, hogy nem, mert én ennek a projektmenedzsere vagyok, tehát hogy egy szakma az, hogy valaki rendez, és szerintem ezt tiszteletben kell tartani. Mi szeretnénk tényleg egy nagyon-nagyon jó előadást csinálni, és azokkal az eszközökkel, amikkel mondjuk tudunk mi abban a térben, azon az este élni, azt szeretnénk maximálisan kihasználni és megmutatni, és erre fog elmenni ez a két nap, hogy megnézzük, hogy ami a zongora mellett meg mondjuk a stúdióban működött, az ott működjön a színpadon is, és ráadásul nem az egész zenei alappal fog menni, tehát Ricsi néha leül a zongorához, valahogy csak kísér, amikor mondjuk egy 100 zongorás dal van, de van egy Rohonyi René nevű sztárzongorista a darabban, és akkor azt szintén Ricsi fogja adni.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Egy hölgynek a nevét már említettük, méghozzá Kartfi Ajsájét, aki a főszereplő lesz. De hogy rajta kívül azért ezen a bizonyos esten, ugye ez még nem egy teljes előadás, tehát hogy nem díszletek, jelmezek, stb. De hogy felolvasó színházi est, és mégis többen lesznek ám egyébként, tehát hogy le vannak osztva a szerepek.
2: Igen, Kartfi Ajsa lesz Anna, Nemes Tibor játssza Richárdot, az ő szerelmét, Richárd felesége Dobó Enikő, közben itt számolom az ujjamon, hogy tuti ne hagyja ki senkit, Horváth Mónika fogja alakítani több kisebb szerep mellett Horváth Krisztinának a szellemét, Zsit Varéka lesz Ilus Anna barátnője, és társalkotó nője, plusz egyéb kisebb szerepeket fog csinálni. Tarlós Feri lesz Teodor, a festő jó barátja, a festő, nagyon híres füredi festő ez a karakter neve, azt maga Ricsi fogja csinálni, és Janka Barnabás, aki egyébként pedig Fabacsovics Lilnek, a dramaturgnak a férje, ő Petyát, a kocsist fogja énekelni, és hát nyilván mindenkinek el kórusokat, meg különböző ensemble szerepeket.
1: Utolsó kérdés most már a végére, mind a kettőtökhöz egy-egy, szóval 28-án Füreden az Anna Grand Hotelben, pontosabban annak a báltermében, Anna, egy tánc, más nem számít. Említettél egy zenekart, Tornócki, Olexesz, az működik még neked az életedben?
3: Hogy nem működik, gyere a koncertünkre bátran. Most voltunk, hol voltunk a hétvégén? Nem tudom megmondani, de most a naptárt nem fogom elővenni, de hál' Istennek nagyon sok buling volt már ebben az évben, és még lesz is, kisebb is, nagyobb is. A Dürerben lesz most kivételesen, és nem a Barbanegrában egy nagyobb koncertünk. Ez a gitárünnep, amit már negyedjére vagy ötödjére fogunk megrendezni, és egyébként meg most nyáron nagyon sok vidéki koncertünk volt, télen pedig a klubokat járjuk jobbnál jobb helyeken, és nyomatjuk a koncerteket, és ugye elkészült a második nagy lemezünk, amit most ebben az évben adtunk ki, de a srácok, a Feri pontosabban már töri a fejét a következőn, és már azt hiszem, hogy meg is van az ötlet, hogy mi lesz, de erről majd egy másik alkalommal velük mindenképpen.
1: Karesz, te vagy most a projektmenedzsere ennek a bizonyos új musicalnek, aminek a címe Anna, egy tánc, más nem számít. Ezen kívül van még PR, kommunikáció és marketing az életedben?
2: Van. Tehát nekem ez a főállásom, úgyhogy ezt csinálom főmunkaidőben, meg ugye néha este, meg néha hétvégén. És pont az egyik projektemen az Andagrandal és az egyik női magazinnal van egy beszélgetős estünk havonta a hotelben, az például egy ilyen nagy szerelem projekt, amikor híres hölgyekkel, akik valami fontos dolgot letettek az asztalra, beszélgetek az Andagrandban. Az például egy ilyen szép este mindig.
1: Ricsi, Karesz, Ricsi, köszönöm szépen, hogy jöttetek.
3: Köszönjük szépen.
1: Köszönöm szépen. Köszönjük. Szép estét.
3: Köszönjük.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, amiben most a hétvégi, egészen pontosan a vasárnapi program ajánló következik. Fekete Lacitól már, amit hoztál. Szia, Laci!
1: Szia, Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Hétvégére ismét egy életrajzi regényt hoztam el. Tudod, hogy imádom őket, már számtalan könyvet hoztam el. Ezúttal Sylvester Stallone könyvét. A címe az, hogy Menet. És hát ugye 1969-ben egy nincstelen beszédhívás fiatalember érkezik New Yorkba zsebében csupán pár dollárral, a lelkében viszont hát minden álommal. És ugye Hollywood újra és újra nemet mondott rá, viszont ő nem volt hajlandó meghátrálni, és ebben a megrendítően őszinte és inspiráló memoárban először meséli el teljes részletességgel a Rocky felemelkedése mögött rejlő valódi kíméletlen küzdelmet, meg hát gondolom én, hogy az életének számos egyéb aspektusába is betekintést nyerhetünk, úgyhogy szerintem el fogom olvasni, és ajánlanám mindenkinek.
0: Köszönjük szépen, Laci!
1: Köszi, Roli!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Halkan kérdezem, hogy senki meg ne hallja. Tegyétek a szívetekre a kezeteket, és válaszoljatok őszintén.
3: Pogány induló. Exkluzív koncertrészlet a Sziget Fesztiválról. Ma 23 órakor az M1-en.
1: A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hello mindenkinek, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Tüzesen süt le, amiben ezúttal fókuszban a jazz zene világa. Ehhez kapcsolódva vendégem Christoph Huber, a bécsi Porgy & Bess Jazz Klub társalapítója. Tarts velünk ma este is!
0: Itt egy újabb óra!

0: Vidéki Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Tüzesen süt le. Ma este fókuszban a jazz zene világa. Ehhez kapcsolódva pedig vendégem Christoph Huber, a bécsi Porgy and Bess Jazz Club társalapítója, akivel az A38 hajón beszélgettem budapesti látogatása során. First of all, kedves Christoph, először is nagyon-nagyon köszönöm az időd. A jazz zenéről fogunk beszélgetni Budapest és Európa viszonylatában, de még ezek előtt kérlek, menjünk vissza az időben. Ha jól tudom, te eredetileg sporttudomány és menedzsment szakon tanultál a bécsi egyetemen. Mikor és hogyan kapott el a jazz zene szeretete?
1: That was before actually.
2: Yeah, ez még az egyetem előtt történt. Egy kis faluban nőttem fel, Saalfeldenben, ami Salzburg tartományban van. Svájcban, Zürich mellett születtem. Édesanyám német volt, míg édesapám osztrák. Egyszer csak elhatározták, hogy visszaköltözünk Ausztriába. Így általános iskolában már Zell-Lámszébe jártam. Innen 1975-ben költöztünk Saalfeldenbe. Az első dolog, amit itt felfedeztem, a szupermarket előtti kis sátrak voltak. Kiderült, hogy ez egy jazzfesztivál volt. 1980-at írtunk ekkor. Megkérdeztem a szüleim, hogy mi ez? Mire ők, ez nem neked való. Ennek ellenére felkeltette a figyelmem. Aztán egy-két évvel később történt valami. Egy híres ember jött a faluba, aki miatt sok szórólapot szórtak szét. Kiderült, hogy ő a híres jazzzenész, Sonny Rollins. Ő lépett fel Saalfeldenben 1983-ban. Mivel csak 14 éves voltam, így nem tudtam ott lenni ezen a koncerten, amit a mai napig nagyon sajnálok. Egy évvel később viszont elmentem a jazz fesztiválra, és kintről hallgattam a zenéket. Ekkor már volt egy kis rádióm, amin egy legendás osztrák jazz szakértő, Walter Richard Langer beszélgetését hallgattam, aki a mi helyi jazz fesztiválunkat is megemlítette, ami így még inkább elkezdett érdekelni. 1984-ben csatlakoztam is ehhez a társasághoz. Az iskolámban kosárlabdáztam, mivel egy sportiskola volt, és mint kiderült, azok, akik a kosárcsapatban játszanak, mind a jazz klub tagjai voltak. Nagyon érdekelt ez a világ, így emlékszem, 1985 júniusában elmentem életem első koncertjére, ami teljesen megváltoztatta az életem. Innentől az életem részévé vált ez a stílus, a jazz. Azok, akik Saalfeldenben rendezték a jazz koncerteket, dupla olyan idősek voltak, mint én. Én akkor 15 éves voltam, ők 30. Én még iskolában voltam, nekik meg már cégeik és munkahelyeik voltak, a közösség tagjai voltak. A szüleim egyáltalán nem támogatták ezt a fajta érdeklődésem, mert úgy gondolták, valami hagyományosabb dolgot kellene választanom. De én őket választottam. Ők pedig befogadtak, mint lelkes kezdőt. Meghívtak a berlini jazz fesztiválra is. Szóval rövid időn belül nagyon sok információra és tudásra tettem szert a jazz kapcsán. És volt még egy pozitívum, hogy ezek a jazz klub tagok alig beszéltek angolul, én viszont tanultam nyelvet az iskolában, így az újságírókkal és más zenészekkel például csak én tudtam kommunikálni.
1: With the others, with the journalists, but also with the musicians.
0: Kérlek, mesélj a jazzklubodról, a Porgy and Bess-ről.
2: 1988-ban kezdtem tanulni, és 93-ban fejeztem be. Matthias Rüg pedig épp ekkoriban alapította meg a Porgy and Bess-t Bécsben. Matthias először egy fesztiválnak képzelt el a Porgy and Bess-t. Egy 3 hónapig tartó klubfesztiválnak, melyen svájci és osztrák zenészek játszanak. Tehát a Porgy először egy cég volt, amit 4-en alapítottak meg, és én is társalapító vagyok. Innentől kezdve 3 ember felelt a programokért. Egy kis helyszínen kezdtük, viszont a városközpontban. Nem akartunk a második kerületben lenni, kizárólag az elsőben. Matthias megtalálta ezt a hajdani legendás kabaré helyszínt, a Fledermaust. Viszont az én elképzelésem egy kortárs jazzklubról teljes mértékben más volt. A következő pár évben együtt dolgoztunk. A következő nagy döntés aztán 1998-ba jött, mivel a szerződés, amit a Fledermaussal kötöttünk, lejárt. Így jött képbe egy másik híres hely,

0: Szín a korábbi Rundel Cinema. Maga az épület teljes mértékig romos állapotban volt. Érdekesség, hogy mi nem is gondolkodtunk ebben a helyben. Felajánlották nekünk, hogy érdekel-e minket. Engem természetesen nagyon is érdekelt. Végül pedig megkaptuk a helyet és az engedélyt, hogy teljesen felújítsuk. Az állam, a város és a bank segítségével szereztünk rá forrást. Elég sokat, ami azt illeti. Még a helyekből is pénzt csináltunk. Eladtuk a székeket a vendégeknek. Például 1000 euró volt egy saját helyed, bármikor is jöttél el egy koncertre. Tehát felújítottuk a helyet, amiben belépítettünk még egy teljes, izolált és hangszigetelt teret, mivel ez egyébként egy 5 emeletes lakóépület is. Biztosítanunk kellett, hogy a zaj, ami a koncertekkel jár, nem szűrődik ki a klubból. Nagyon boldog vagyok, hogy annó belevágtam, mivel egy igazán remek klub lett. Nyilván én szubjektíven látom, de tényleg szuper. Az akusztika kiváló, nagyon örülök, hogy így összeállt az egész.
1: I'm really happy that it developed the way it developed.
2: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Pet.

0: magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Azt hittem játék lesz csak egy nagy játék, s hogy megóvsz majd mindentől, mint naptól az árnyék. Igen, így volt, de szép is volt. Én a fényben mindig valami mást kerestem, és addig-addig vártam, míg végül kicsit vak is lettem.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Tüzesen süt le. Ma este fókuszban a jazz zene világa. Ehhez kapcsolódva vendégem Christoph Huber, a bécsi Porgy and Bess Jazz Club társalapítója. What attracted you to jazz? Mi fogott meg a jazzben, mint stílusban?
1: I don't know.
0: The feeling itself.
1: Everything actually. The music.
2: Minden. A zene, a filozófia, a zenei szabadság, mivel ez egy improvizatív műfaj. Igazán különleges világ ez, a jazzzenészek pedig egyszerűen remek emberek. Én tudom, és szerintem te is, hogy zenészekkel dolgozni különleges. Máshogy kell egy popzenészhez állni, és máshogy egy zenészhez, aki klasszikus zenét játszik. Valamint a jazz nem csak egy műfaj, egy zene, inkább egy teljes életfilozófia, életfelfogás. Sosem volt a középpontban, a fókuszban. Mindig inkább a periférián mozgott ez a műfaj. Természetesen viszont nálam a zene volt, és van a középpontban. Megváltoztatta az életem. Nagyon sok kedves emlékem van, amikor zenészekkel beszélgettem, sőt, sok barátom is van közöttük. Például az amerikai jazzzenész Charles Lloyd. Nagyon szeretett nálunk játszani. Most már nem koncertezik. Persze most már nem találkozunk sokszor, sőt, nem is levelezünk, de a kapcsolat megmaradt, és ezt imádom. Amikor például Bécsben vagyok, nagyrészt ott vagyok, akkor minden nap ott vagyok a klubban. Ez az én zeném, a saját klubom. Felelős vagyok érte. Én jelentem be a klubba a kapcsolatban, ha bármi is van. Ott vagyok akkor is, ha valaki panaszkodni akar. De ilyen nem szokott lenni, viszont a közönség is remek. Mivel aki szereti ezt a műfajt, az valahogy különleges. Ha például elmész az operába, akkor tudod, mire számíthatsz. Idősebb, konzervatív emberek feltehetően jómódúak. Öltöny mindig ugyanaz. A Porgy más. Nálunk mindenféle ember megfordul. Egyetemi professzorok, fiatalok, tanulók, munkások, szinte az egész társadalom, minden réteg feltűnik.
1: It's like a cross through the whole society.
0: This is the best in jazz, I think. Szerintem is ez a legjobb a jazzben. Te mit gondolsz az európai jazz világról? Biztos, hogy nagyon-nagyon sok zenésszel találkozol.
1: No, look, in the beginning, I mean, jazz is Afro-American music.
2: A jazz ugye alapvetően egy afro-amerikai zenei műfaj, de aztán később persze Európa is felfedezte a szépségeit. Volt egy alműfaj viszont, a roma jazz, ami tényleg európai. Minden más műfaj, a bebop, a swing, a dixie, mind afro-amerikai. Kivéve a roma jazz. Viszont mindenképp érdemes beszélni az európai jazzről, mivel létezett. Csak kezdetben ezt semmibe vette a klasszikus amerikai zenei közösség. De aztán ez megváltozott olyan neveknek köszönhetően, mint a híres osztrák jazz szaxofon művész Hans Koller. Az 50-es években játszott, és ő volt az egyik úttörője, vagy katalizátora az európai jazznek. Szóval az európai irányzat eléggé különlegesen fejlődött ki, többek között azért is, mert mindenki bele akarta tenni a saját hagyományait. Ez egyrésztről klasszikus zene, másrésztről folklór. A folklór, ami a saját országok sajátja, ami ez esetben nem amerikai, hanem olasz, osztrák vagy francia. Egy szó mint száz, az európai jazzzene nagyon érdekes utat járt be az elmúlt 60 évben. Sőt, talán az sem erős kijelentés, hogy mindeközben pedig színesebbé és innovatívabbá is vált, mint a klasszikus értelemben vett afroamerikai.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenével folytatom itt a Petőfit.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Tüzesen süt le, ma este fókuszban a jazz zene világa. Ehhez kapcsolódva vendégem Christoph Huber, a bécsi Porgy and Bess Jazz Club társalapítója. Now let's focus on Budapest. Most fókuszáljunk Budapestre. Itt is vannak remek helyek, mint például a Budapest Jazz Club, az A38, vagy éppen a Budapest Music Center. Összehasonlítható Budapest és Bécs zenei fronton.
1: Compare Vienna and Budapest?
2: Yeah, of course you can compare Vienna to Budapest and
3: Igen, természetesen párhuzam vonható a két város között, már csak azért is, mert hosszú közös történelmünk is van. Még a folyóink is ugyanaz. Na de a magyar jazzre visszatérve, még a Porgy and Bess kezdetén többször csináltunk olyat, hogy bemutattuk a kelet-dél-kelet-európai országok zenei világát. Még egy fesztiválunk is volt, aminek lefordítva az volt a címe, hogy Jó hírek Oroszországból, új zene a régi Szovjetunióból. 30 zenészt hívtunk meg Oroszországból, hogy egy héten át Bécsben játszanak a klubban. Ugyanezt megcsináltuk Lengyelországgal, Romániával, Bulgáriával, Törökországgal, Magyarországgal, Szerbiával, Boszniával, és még sokáig sorolhatnám. A magyar jazz szintér pedig nagyon szépen fejlődik. A Budapest Music Center munkatársaival például azóta is együtt dolgozunk, hogy ez a központ megszületett. Az A38 hajón is legalább kétszer voltam koncerten. Egyszer egy fesztivál volt osztrák zenészekkel, a másik alkalom pedig akkor lehetett, amikor az A38 megszületett. Persze ezek mellett sokkal többször és sokkal több koncerten is voltam már Budapesten, nagyon tehetséges zenészekkel. Az egyik ilyen például a jazzdobos Dés András is, aki Bécsben él. Tehetségből nincs hiány, viszont a közönség oldaláról már nehezebb a kérdés. A vasfüggöny már rég lehullott, de talán még sok ember fejében ott él az emléke valahogy. Magyarország mentalitásban pedig még néha olyan, mint ami megrekedt volna ebben a volt keleti blokk tag állapotban. Mármint az emberek fejében ez van. De az, hogy most itt vagyok Budapesten, pont ennek köszönhető, hogy mindezek ellenére nagyon érdekes és színvonalas klubok vannak itt, melyek nem csupán zenét szolgáltatnak, hanem zenét jelentetnek meg, és fontos dokumentáló munkát végeznek. Pont ezért szeretnénk velük, ezzel a három helyszínnel együtt működni egy párnapos zenei fesztivál keretében. Ezek a következők. Jazz oldalról a BMC, a népies folk oldalról a Fono, és a világzene és pop oldalról az A38. Ez három különböző filozófia, de itt nem is ez a lényeg, hanem hogy minőségi zenét játszanak. És ami még pozitívum, hogy a Bécs-Budapest táv még vonattal sem nagy, sőt, csak pár óra. Ezzel sok embert lehet elérni, Budapesten kívül is. Mivel egy ilyen zenei együttműködéssel és a bécsi Collegium Hungaricum segítségével még messzebb vihetjük Budapest zenei hírét, a jazz világét, a folk világét és az indie rock világét. Ezekre Bécsben is nagy érdeklődés van, és még ezeken felül talán a magyar kultúrpolitikának is segíthetünk, hogy igenis a magyar zene bárhol megállja a helyét a világban. Csupán a figyelmet kell felhívni. Ezt akarjuk elérni ezzel, és ez az, amit igazán támogatni akarok.
2: I really like to support. Yeah?
0: Már is innen folytatom a beszélgetést még egy utolsó körre, ezek előtt azonban még zenélünk itt a Petőfin.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Tüzesen süt le. Ma este még pár percre fókuszban a jazz zene. Ehhez kapcsolódva vendégem Christoph Huber, a bécsi Porgy and Bess Jazz Club társalapítója. How we can involve younger... Szerinted hogyan vonható be ebbe a zenei világba a fiatalabb generáció? A Porgy and Bessbe, ha jól tudom, fiatalok is járnak. You have younger audience too.
1: It depends on the bands,
2: Nagyrészt a fellépő csapatokon múlik, de persze ezek mellett még sok minden máson is. Elmondok egy történetet, aminek köze van a jazzhez is. Még anno 20 évvel ezelőtt csináltunk egy hétvégi délutáni színházat gyerekeknek, akik akkor még csak pár évesek voltak. Lejöttek, megnézték a színdarabot és újongtak. Ennek persze alapjaiban véve semmi köze sem volt a jazzklubhoz, de 15 évvel később odajött hozzám egy srác, hogy ő most éppen a jazzkoncertre jött, de legelső alkalommal még pont ezen a gyerekszínházi előadáson volt nálunk. Tehát a sztori tanulsága, hogy hosszú távon kell gondolkodnunk. Adódik a kérdés, hogy vajon most ez a srác miért érdeklődik a jazz iránt? Csak azért, mert ott volt? Vagy ott már feltűn neki valami? Egy régi szórólap, hogy hú, itt ilyen program is van.
1: Ah, that's also happening here. Yeah. Things like that. Yeah. So... I'm pretty sure you cannot, you can...
2: Szóval szerintem az embereket a minőséggel lehet megfogni. Nálunk ez úgy néz ki, hogy a jazz áll a fókuszban, és a többi zenei stílus is fellelhető mellette. Elektronikus parti, dalszerzőes, mindegy. És ez a lényeg, hogyha van egy bécsi csapat, amire elmegy a 20 éves fiatal közönség, mert kíváncsi rá, akkor azzal már ők is megismerték a helyet. Tehát nagyon fontos, hogy támogassuk a fiatalokat, a fiatalságot a színpadon. Ezzel meggyőzheted a közönséget, hogy ide megéri jönni, ehhez viszont minőségi színpadi zene szükséges. Ez a véleményem.
0: Christoph, thank you very much for the interview.
1: Pleasure.
0: Az elmúlt egy órában Christoph Huberrel, a bécsi Porgy and Bess Jazz Club társalapítójával beszélgettem a jazz zene jelenéről és jövőjéről Európában. Ez még mindig a Petőfi Rádió, és benne a Tüzesen süt le, amiben most ezek után már is zenével folytatom.

0: is lépek.
1: Petőfi Rádió minden magyar. Az elmúlt egy órában Christoph Huberrel, a bécsi Porgy & Bess Jazz Club társalapítójával beszélgettem a jazzzene jelenéről és jövőjéről Európában. A jövő héten természetesen ismét lesz majd Tüzesen süt le itt a Petőfin. Megéri majd akkor is minket hallgatni, addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
4: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

Szakcsi Jazz óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Ezt a műsort nem most hallod először. Meg

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a filmek világában, illetve a mozi világában, és hát kicsit a sztárok világában is fogunk kalandozni, hiszen idén is megrendezésre kerül szeptember 15-e és 20-a között a Budapesti Klasszikus Filmmaraton, és e kapcsán már itt van velem szemben a stúdióban Rádúj György, a Nemzeti Filmintézet Filmarchívumának igazgatója, a fesztivál alapító főszervező igazgatója. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szia!
2: Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ki tudhatna többet erről a bizonyos fesztiválról, mint te, aki jó magad pár évvel ezelőtt, 2017-ben létrehoztad ezt.
2: Így van, 17-ben indult a fesztivál. Tulajdonképpen egy alaptörekvés volt rögtön, amikor a filmarchívum megújításáról készítettem egy pályázatot, hiszen ez egy pályázat volt, ami 16-ban meghívásos alapon kiírásra került, és a filmarchívum teljes modernizációjáról szólt. Ugye ezt az akkori Magyar Nemzeti Filmalap hirdette meg, hogy az archívumot egyrészt integrálják a filmalapnak a struktúrájába, másrészt pedig az archívum modernizációja végbe menjen, amire nagyon nagy szükség volt. És az, hogy legyen egy európai mintára létrehozott filmörökség fesztivál, ez rögtön az alap célkitűzések között volt, hiszen azt gondoltuk, hogy ez, személyesen én azt gondoltam a nemzetközi tapasztalataimból kifolyólag, hogy ezek azok az események, amelyek platformot teremthetnek egyrészt arra, hogy újra visszavigyük a filmörökséget a nagyvászonra, másrészt, hogy egy nemzetközi találkozó helyet hozzunk létre, ahol külföldiek, magyarok, szakmai

0: évente sok ezer olyan szerződést kötünk, amivel külföldön mutatunk be magyar filmeket, tehát magyarul felkeltettük a magyar filmörökség iránt a nemzetközi érdeklődést.
1: Még mielőtt beszélnék az idei programokról, meg sztárvendégekről, meg nagy neveket és lovoggá ütött személyeket említenénk, azelőtt mind a ketten a 70-es évekből jövünk, kettő oldalról kell megközelíteni szerintem a témát, aztán majd kijavítasz, hogyha rosszat mondok. Az egyik a film témája, a másik pedig a mozi témája. Azért az elmúlt, ha csak 10 évet, 15 évet veszem, rengeteget változott a filmkészítés, maguk a filmek, illetve a mozi is. És hogyha a 70-es, 80-as éveket veszem, amikor még a Csillagembert néztük a moziban, vagy Bud Spencer filmeket, tehát hogy nagyon, nagyon megváltozott ez az egész.
0: Meg hát a digitális átállás teljesen átrendezte az erőviszonyokat. A mozi egy picit ezt megsínlette, bár szerintem egyébként a televízió jobban megsínlette az internetes platformok megjelenését, mint a mozi, hiszen a televízió addig is az otthoni képernyőnek számított, és tulajdonképpen a televízió elől viszi el a streaming szolgáltatók nagy része a közönséget, nem annyira a mozikból, bár természetesen jelentős visszaesést mutatott a moziknak a frekventáltsága is. Én azt hiszem, hogy a legnagyobb kihívás mégis a Covid jelentette. Tehát amikor egy évre körülbelül bezártak a mozik, akkor az egy nagy recsenés volt, akkor ott mindenki megjósolta a mozi halálát. Igen. Na most ehhez képest rettenetesen izgalmasak a számok, és a mozi világszerte jön vissza, hozza vissza a közönséget Magyarországon is. Én nem is gondolnánk azt, hogy évente több mint 10 millió jegyet adnak el Magyarországon, mozi jegyet, úgyhogy szinte már alig van mozink. Ne felejtsük el, hogy 92-ben még 3000 mozi működött Magyarországon, ma már nem éri el a mozik száma a 200-at. Tehát, hogy országosan rendkívül megcsapantak a filmszínházak, és ez a 200 mozi képes arra, hogy több mint 10 millió nézőt bevonzon a különböző filmekre. Tehát én azt gondolom, hogy remény van, hiszen az emberek keresik azt az élményt, amit a mozi és a nagyvászon tud adni nekik.
1: Ugyanazt adja még egyébként, mint amit adott a 80-as, 90-es években. Azért a kérdés, mert akkor megnéztük, nem tudom, a Grand Kapitány gyermekeit fekete-fehérben a tévében, és aztán igen, utána ünnep volt elmenni, nem tudom, három havonta, fél évente egyszer moziba is megnézni egy filmet. Manapság pedig ugorjunk el moziba, és ez egy ilyen, nem tudom, délután 2 órás program.
0: Nem igaz teljesen, mert egyrészt a moziba járás az rögtön egy aktív cselekvést igényel. Tehát az embernek fel kell öltöznie, el kell indulnia, rábeszélnie magát, hogy elmegy a moziig, és ahelyett, hogy otthon kapcsolgat a kanapéról kényelmesen a tévén, adott esetben összeszedni a családot, rábeszélni a gyerekeket, hogy most ez egy szuper élmény lesz. Tehát rögtön a cselekvő feladat, az már megadja ennek az egésznek az élményszerűségét. Tehát, hogy itt a franciáknak van egy nagyon jó szavuk erre egyébként, hogy franciák úgy mondják a mozi nézést, hogy assisté à une séance de cinéma. Ez azt jelenti, hogy a néző, az nem csak néz a filmet, és megtekinti, hanem részt vesz az előadáson aktívan, tehát asszisztál az előadáshoz. Magyarul az a cselekvés, hogy elmegy a moziba, oda megy, oda járul, megnézi az előadást, mint egy színházi előadást, ez tulajdonképpen egy aktív résztvevőjévé teszi a nézőt a mozi élménynek, tehát ezt ilyen tekintetbe kell vizsgálni, és azt hiszem, hogy ez nem változott az elmúlt 130 évben.
1: Arról nem is beszélve, hogyha elmész a moziba, kiválasztottad a filmet, megvetted a jegyet, ugye telefonon lefoglaltál mindent, kifizetted, most már sorba sem kell állni, nem úgy, mint annak idején nekünk, hogy hosszú sorokat álltunk a Debrecenben, még az Apollo moziban a Schindler listáját 2,5 órán keresztül faszéken néztem, úgy fájt minden, amire felálltam, hogy nagyon, most meg ugye egy fél másodperc alatt el lehet nézni, szóval odamész és megnézed, és tudod, hogy mit szeretnél. Otthon streaming, hogyha nem tudod azt, hogy mi az, amit szeretnétek megnézni a pároddal, a családdal, akkor 2,5 órán keresztül keresed a filmet, amit utána elindítasz, és utána 5 perc után azt mondod, hogy most már eleget néztem a képernyőt, hagyjuk. Inkább.
0: Nem ad maradandó élményt a streaming nézett filmeknek az élménye szerintem. Vannak, természetesen az én nappalimban is van egy flat screen, nyilván nem mozi méretű, hanem egy ilyen átlagos televízió, ami általában ma már minden háztartásban megtalálható, de ez nem váltja ki a mozi élményt. Tehát hiába szép a képe, hiába lehet gyorsan keresni rajta különböző szolgáltatók csatornái között, nem ugyanaz az élmény. Az már önmagában az, hogy az embernek megvan az a lehetősége, hogy kikapcsoljon vagy elkapcsoljon, az egy olyan komfortzónát nyit meg, ami elveszi pontosan azt a koncentrációs kényszert, amit a mozi ad. A moziba, hogyha az ember beül, elsötétítedik a terem, csöndbe kell maradni, nem kell, figyelni kell arra, hogy ne zavarjunk másokat, és tulajdonképpen át kell adni

0: magunknak, a magunkat annak az élménynek, amit a vetítés jelent.
1: Igen.
0: És a filmeket, a mozifilmeket azért mind a mai napig azok a rendezők, akik tudatosan tudják, hogy hogyan kell, tehát hogy tudatosan mozivászonra komponálják, vagy álmodják meg a filmeiket, azok nem azok a művészeti vagy alkotói szándékok nem beválthatók a televízió képernyőjén. Vagy még jobban mondva, még jobban kifejezve, egyszerűen azt a hasonlatot tudom mondani, amit sokszor elmondtam már, hogy a Sixtus kápolna freskóját meg lehet nézni egy gyufás katuján, de minek? Tehát egyszerűen ahhoz akkor kapja meg az ember az igazi élményt, hogyha ott van és megnézi abban a valóságában, amiben ahová az alkotó azt elképzelte, és méretben oda komponálta, oda alkotta, oda festette. És a mozinál ugyanez van. Sergio Leone, amikor volt egyszer egy Vadnyugat végén, csak a két főhős szemét mutatja közelről, akkor ő pontosan tudta, hogy egy 20 méter széles vásznon fogja nézni a közönség Harry Fonda és Charles Bronson szemeit közelről a Ennio Morricone iszonyú hátborzongató zenéjével, és a feszültséget annyira felfokozza, hogy ha valaki azt nagy vásznon megnézi azt a filmet és azt a záró jelenetet, a párba jelenetet, akkor az egész életébe fele marad. És ez az, amit azt hiszem, hogy a televízió és a televízió képernyői, vagy a kis méretű screenek, úgy általában mobil device-ok és a tévék nem tudnak visszaadni.
2: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Budapesti Klasszikus Filmmaraton alapító igazgató főszervezője Rádúj György. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness és még mindig a Nemzeti Filmintézet filmarchívumának igazgatója, aki egyébként a budapesti klasszikus filmmaraton alapító igazgatója. Rádú György ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Beszéltünk moziról, filmekről, illetve ezeknek a változásáról az elmúlt évtizedekben, és akkor itt az ideje, hogy beszéljünk arról, hogy klasszikus, mi számít klasszikusnak 2026-ban. Említetted az imént, volt egyszer egy Vadnyugatot, az klasszikus, szerintem. De hogyha még visszamegyünk, akkor akár egy Kölcsönkért kastély magyar film, 1930-as évek, az is klasszikus, hogyha valami, nem tudom, 2000 után született, például egy Gyűrűk ura trilógia, az manapság 2026-ban klasszikusnak számít már?
3: Hát erre nincsenek írott szabályok. Tulajdonképpen a filmmegőrzési szakma szereplői, akik a filmörökséget kezelik és bejutatják a közönséghez ilyen vagy olyan formában, azt az elvet követik, hogy ha eltelik 20 év egy film életében, akkor nagy valószínűséggel a film befutotta azt a természetes életútját, amire hivatott. Tehát magyarul kijött a moziban, levetítették televízióban, elérhetővé vált streaming szolgáltatón, és kiadták egy jó esetben Blu-ray-n, és már tulajdonképpen a 20 év alatt minden termék életciklust befutott, és elérkezett egy olyan stádiumba, ahol mondjuk úgy, hogy klasszikussá válik, vagy a filmörökség részévé válik. Természetesen ez korábban is megtörténhetett, vannak olyan filmek, amik már kortárs film korukban predesztináltak arra, vagy előre láthatóan nagy klasszikussá válnak, vagy kultikus filmé válhatnak, de azt gondolom, hogy tulajdonképpen az, hogy a filmek korát vesszük alapul ennek a meghatározására, ez nem olyan rossz, mert ez az egyetlen jól megközelíthető álláspont, vagy jól védhető álláspont, hogy amikor egy film az összes forgalmazási forma életciklusát befutotta, akkor már utánjátszásra predesztinált, tehát mondjuk úgy, hogy klasszikussá válik. Amit említettél, két filmet, például a Volt egyszer egy Vadnyugatot, vagy a Kölcsönkért kastélyt, ez egy nagyon érdekes, mert a klasszikus filmek között is vannak úgynevezett kultikus alkotások, amik a nagy népszerűség miatt beégnek a köztudatba, és mindig keresettek. És ilyen a Hippolyta laká, ilyen a Kölcsönkért kastély, ilyen egyébként a Volt egyszer egy Vadnyugat, a Jó, a Rossz és a Csúf, sorolhatnánk magyar és külföldi filmeket, amik 70 év után is keresettek. Tehát mit tudom én, a Moszkva tér ördög tudja, hogy miért, hát nyilván tudjuk, mert hogyha nagyon belemegyünk, hogy ez miért volt érdekes, akkor meg tudjuk magyarázni, de mind a mai napig egy keresett és egy szeretett film, miközben abban az évben, amikor a Moszkva tér készült, körülbelül 20-25 másik magyar játékfilm készült, ami lehet, hogy egyébként a maga idejében még akár nagyobb nézettséget is elért, de mára már elfelejtettük őket, mert valamiért nem hordozták magukban az időtállóságnak azt a kódolását, azt a kódját, amit ezek az úgynevezett kultikussá váló filmek hordoznak. És aztán vannak azok a filmek, amik a saját maguk korában sikertelenek, de 20 évvel később valamiért sikeressé válnak, mert hirtelen akkor válnak értelmezhetővé.
2: Zsánerüket tekintve most azért elég sok filmet említettél. A Kölcsönkért kastély az egy vígjáték. A Jó, a Rossz és a Csúf, illetve a Volt egyszer egy Vadnyugat, stb. Azok azért western filmek, spagetti western, vagy nem, ezt majd mindenki eldönti saját magának. De hogy például, hogyha az idő múlását tekintjük, mert hogyha kimondom azt, hogy klasszikus filmmaraton, akkor nekem ilyen művészi vagy művész film jellegű filmek jutnak eszembe. Viszont a saját és azóta is például az Ace Ventura az egy nagyon keresett film, de azt én nem mondanám klasszikus filmnek.
3: Vannak a könnyű műfajok, vannak az alkotói műfajok, vannak a történelmi filmek, vannak a nagy ikonikus alkotások, amik monumentál, tehát például Volt egyszer egy Vadnyugat, és a Jó, a Rossz és a Csúf, amiket említettünk, ezek azért váltak emlékezetesebb westernekké, mint mondjuk a Rio Bravo, vagy a Hatos fogad című John Ford western film, vagy a Kaoma, mert egyszerűen olyan monumentális alkotások voltak, és egy olyan rendezői tehetség komponálta meg ezt monumentális alkotásra, aki ebbe, aki pontosan tudta, kicsit úgy, mint egyébként Michelangelo vagy Leonardo annak idején, pontosan tudta, hogy hogyan kell azt a hatást elérni az alkotásával, ami a közönséget magával fogja ragadni, és időtállóvá tudnak válni ezek a darabok. Ezek kétségkívül nem hétköznapi zsenik, akik ezeket alkotják, tehát én azt gondolom, hogy Széke István, aki a Hippolitot megcsinálta a második magyar hangosfilmként. Tehát gondoljunk bele, hogy előtte 30 évig csak néma filmek voltak a moziban. Tehát a rendezés technika, a színészi játék, az egy teljesen más eszközzel dolgozott. Nem voltak dialógusok. Mutogatás, hogy mondjam, ilyen stilizált gesztusok fejezték ki a történést, és feliratokkal mesélték el, hogy mi történik két cselekmény között. És hirtelen a 1930-ban megjelenik a hangosfilm, elkészül az első magyar hangosfilm, totális kudarc, mert egy western remake, vagy egy ilyen western próbálkozás, a magyaroknak semmi közeli közük nincs hozzá, a később szupersztárrá váló Jávor Pál játssza a főszerepet, rettenetesen lehúzza a kritika, majd megjelenik a második film, ahol egy Széke István nevű zseni veszi kézbe a rendezést, és megcsinálja a Hippolitot, ami egy tökéletes hangosfilm. De ez olyan szinten, hogy New Yorkban tömegek állnak a mozik előtt, és nézik a Hippolita lakáit. Tehát a New York Times 1933-ban ír arról, hogy megdöbbentő, hogy milyen sikere van ennek a magyar filmnek, és nem csak a helyi magyarok körében. Tehát, hogy ez egy óriási dolog, és ma, hogyha megnézzük például a Filmió nevű streaming oldalát a Filmintézetnek, ahol most már 1200 magyar játékfilm érhető el, kortárs és régi egyaránt, akkor a Hippolita lakály majdnem minden héten a top 10-ben van a nézettségi lista alapján. Tehát egy olyan filmet csinált közel 100 évvel ezelőtt Széke István, ami ma is népszerű. Na most ezek a zsenik azok, akik olyan alkotásokra, létrehozására képesek, amik belépnek ebbe a kultikus a kultikus panteonba.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Budapesti Klasszikus Filmmaraton alapító igazgató főszervezője Rádúj György. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a kultúrfitness, és még mindig a klasszikus filmek világában kalandozunk, vagy a klasszikus filmek világában is kalandozunk, hiszen szeptember 15-e és 20-a között lesz egyébként a város több pontján, több moziában a budapesti klasszikus filmmaraton, és e kapcsán itt ül velem szemben a stúdióban a budapesti klasszikus filmmaraton alapító igazgató főszervezője, Rádú György. Köszöntelek még egyszer, de jól jöttél.
2: Szervusz, üdvözlök mindenkit.
1: Egy dologra szeretnék még rákérdezni az iménti mondatait kapcsán. 33-at említettél, New Yorkot említettél, Hippolyta lakály. Tömegek álltak sorban New Yorkban a mozik előtt, hogy láthassák. Szinkronizálták 33-ban angolra a Hippolyta lakály?
2: Természetesen nem. Feliratos filmeket vetítettek annak idején, tehát egyébként a néma filmek is exportképesek voltak, tehát a Magyarországon készült néma filmek már a 10-es években elképesztően nagy mennyiségben kerültek exportra. Az első nagy magyar játékfilm, a Sárga Csikó, 1913-ban készült Erdélyben, Kolozsváron, és Japánban is bemutatták. Tehát a filmexport az mindig is működött a kezdetektől fogva, feliratokkal oldották meg a fordítást, illetve a néma filmes időszakban még feliratokkal sem mindig, mert az inzerteket se tudták, nem volt mindig pénzük, hogy lefordítsák, vagy elkészítsék a saját nemzeti nyelvükre a feliratokat, ezért sokszor úgynevezett ilyen pálcás mutogatók elmesélték a közönségnek, hogy mi történik a képen, de hát nyilván a 30-as években, a hangos filmekben már azért külföldi, idegen nyelvű feliratokkal készítek a filmek.
1: Nagy sztároknak a nevét fogom említeni, mindannyian kapcsolódnak a budapesti klasszikus filmmaratonhoz, ha bár kicsit más műfajban alkotnak, vagy alkottak ők. Puskás Ferenc, Hidegkuti Nándor, Freddie Mercury, talán Audrey Tatut is ide tehetem, és Adrien Brodyt is.
2: Marilyn Monroe, Lia de Putti, Mathieu Kassovitz sorolhatjuk. Hát igen, az a helyzet, hogy amikor egy klasszikus filmfesztivált szervez az ember, akkor abban a luxusban van része, hogy válogathat a világ legjobb filmalkotásai közül, és a legjobb, világ legjobb filmalkotói, vagy a világ legjobb filmszínészei közül. Tehát tulajdonképpen dúskálunk az alapanyagban. És ez egy óriási dolog, hiszen felszínre hozzuk újra ezeket a neveket, amiket említett, akiket lehet, hogy elfelejtettünk. Puskás Ferencről nem gondolnánk, hogy mit keres egy filmben, pedig ugye a Csoda csatár eredeti verziójában ő szerepel, csak aztán az emigráció után őt kivágták a filmből, és helyettesítették Hidegkuti Nándorral, ami tulajdonképpen nekünk most alkalmat adott arra, hogy itt 56 kapcsán, és az 56-ot megelőző időszak bemutatása kapcsán elkészítsük azt a változatot, azt a restaurációt, és rekonstruált változatát a Csoda csatárnak, amiben visszahelyeztük Puskás Ferencet a filmbe. Tehát most, hogyha valaki elmegy a filmmaratonon megnézni a Csoda csatárt, ami egyébként egy szenzációs magyar vígjáték, tehát Keleti Márton tényleg a magyar film nagy mestere, hogyha közönségfilmekről van szó, minőségi közönségfilmekről, és akkor most Puskás Ferenccel lehet majd látni a Csoda csatárt. És hát igen, jönnek a különböző sztárokkal a filmek, néma filmes korszakból is érkeznek csodálatos alkotások, nem véletlenül említettem Lia de Puttit, azaz Putti Liát, akiről Magyarországon lehet, hogy egy kicsit keveset tudunk, mert elfelejtettük itt a nagy 20. századi történelmi viharokban azt, hogy ő a 10-es években Magyarországon kezdte a karrierjét, majd utána Németországban meghódította a német filmipart színésznőként, és Amerikába kötött ki, és Hollywoodban szenzációs karriert futott be. Nagyon drámai sorsú és drámai véget érő karrier volt ez, de például Liza Minnelli őt említi meg példaképéül a Kabaré című filmben, tehát egy elképesztően szuggesztív személyiségről volt szó, egy igazi díva volt, tulajdonképpen a közönségnek, hogyha azt mondom, hogy a Pulp Fictionben az Uma Thurman frizurájára emlékeznek-e, akkor hogyha ezt felidézik az emberek, akkor ezt lehet tudni, hogy Lia de Putti volt az első, aki ilyen stílusú frizurát vágatott magának, és tőle is vetítünk a német és amerikai filmeket. Az ő sorsát párhuzamba állítjuk Marilyn Monroe tragikus és ugyanakkor tündöklő életével és sorsával, karrierjével, hiszen nagyon sok hasonlóságot mutat a két hölgynek az élete és a szakmai karrierje. Úgyhogy olyan filmeket választottunk Marilyn Monroe főszereplésével, amiket szerintem lehet, hogy 20-30 éve nem vetítettek Magyarországon. világon, még televízióban sem, ilyenek a Kallódó emberek, a Niagara, tehát na, igazi kultikus filmeket. Aztán Adrian Brody természetesen a zongoristával került a programra. Miért kerül a zongorista a programba? Hiszen vendégünk lesz Pavel Edelman, Roman Polanski és Andrzej Wajda operatőre, aki mesterkurzust fog tartani, és hát mi más lenne a két fő alkotás, amit bemutatunk az ő munkásságából, mint a zongorista, Roman Polanski sokszoros Oscar-díjas filmje, amiben Adrian Brody felejthetetlen alakítását láthatjuk, és a Katyin című film, amit Andrzej Wajda rendezett.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Budapesti Klasszikus Filmmaraton alapító igazgató főszervezője Rádúj György. Kicsi szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness és még mindig a klasszikus filmek világában kalandozunk, hiszen 15-e és 20-a között, szeptember 15-e és 20-a között immáron újfent budapesti klasszikus filmmaraton, és e kapcsán itt ül velem szemben a stúdióban a filmmaraton alapító főszervező igazgatója Rádúj György. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
2: Üdv mindenkinek.
1: Adrien Brodyt említetted, Marilyn Monroe-t említetted, stb. Én még mondtam egy Puskás Ferencet, Hideg Kutinátort, én hozzátettem még Freddie Mercury-t is, akinek az életéről készült film talán egyébként Oscar-díjat is kapott, ugye Rami Malek az alakításáért, most nem így jelenik majd meg a Queen a budapesti klasszikus film maratonon.
2: Hát nem, sokkal jobban kötődik. Egy olyan alkotást fogunk bemutatni, egy olyan filmalkotás, ami Budapesten készült, a Queen koncertjén. Ez biztos, hogy a hallgatóság nagy része tisztában van vele, hogy 1986-ban a rendszerváltás előestéjén Magyarországra érkezett a Queen zenekar. Most ennek a történetét, hogy jöttek ide, azt hiszem, hogy hosszú lenne elmesélni, nincs ennyi időnk, de mindenképp el kell mondani, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos esemény volt, ami a rendszerváltást egy picit előkészítette kulturálisan. Egy-két nevet megemlítenék, mert a koncert, maga a koncert és az esemény létrehozásában nagyon nagy szerepe volt Hegedűs László rendezvényszervezőnek, aki tényleg minden akadályt leküzdve, a Queennel egyeztetve, a korabeli magyar állammal, tehát a kádári rendszer minden abszurditását leküzdve létre tudta hozni ezt az eseményt, és hát elkészült egy olyan film alkotás, amin a Ma Film akkori stábja, tehát a Dialóg Stúdió akkori stábja szinte teljes gárdával dolgozott, 16 operatőr ragályi elemér vezetésével, de van köztük az operatőrök között volt Szabó Gábor, Kende János, és akkor sorolhatnánk a magyar operatőrök legnagyobb kiválóságait, és a filmnek a rendezője Zsombolyai János volt, és a filmnek a producere, aki szintén hihetetlen munkát végzett, Mihály György. Ezeket a neveket szerettem volna elmondani, mert nem mindig mondjuk el, hogy kik vannak egy filmalkotás mögött. Freddie Mercury és a Queen csodálatos zenéje és ott készített csodálatos képek elvakítanak minket. Úgyhogy ha néha van erre alkalom, akkor mondjuk ki a nevüket, hogy kiknek köszönhető ez a film. Na, ez a film restaurálásra került az elmúlt időszakban a magyar a Nemzeti Filmintézet filmlabor stábja által, ugye a filmnek az eredeti negatívjait a filmarchívomban őriztük 40 éven keresztül, mert hogy én személyesen még nem voltam ott 40 évvel ezelőtt, de a filmarchívum intézménye és kollégái őrizték 40 éven keresztül a raktárakban, most digitalizálásra került a filmlaborban, és nem más restaurált a digitálisan, mint a Peter Jackson, a Gyűrűk urának, a rendezőjének, a cége, a Park Road, ami a világ egyik legelismertebb filmrestauráló vállalkozás, egyébként jönnek Budapestre a film bemutatójára, és velük közös együttműködésben a Sony megbízásából készült el a filmnek a 4K-s restaurált változata, és a megállapodásunk értelmében Budapesten a klasszikus filmmaraton nyitó estén lesz a világpremiérje a filmnek, aztán utána lesz még természetesen a fesztiválon még egy közönségvetítés, majd utána valamikor októberben kerül a film majd mozikba, IMAX formátumban és különböző formátumban a világ minden táján. Tehát világpremiér készülünk, és ez egy hatalmas élmény, hogy megkaptuk ezt a feladatot, hogy ebben helytáltunk, nem akármilyen partnerekkel, és tulajdonképpen bemutathatjuk a világon elsőként ezt a remek filmalkotást.
1: Itt az idejű, beszéljünk a sztár vendégekről, ha már a Peter Jacksonnak a cége kapta ezt a feladatot, vagy csinálta a restaurálást, és érkeznek is. A Peter Jackson maga is érkezik Budapestre?
2: Nem, sajnos ő nem fog tudni eljönni, a cégének a képviselő, illetve a cég stábja fog jönni.
1: Na, de kik jönnek akkor, kik lesznek itt, mint sztár vendégek?
2: Idén Mathieu Kassovitz, francia filmrendező, színész és producer vállalta, válaszolt pozitívan a meghívásunkra és a felkérésünkre, úgyhogy ő érkezik, egy mesterkurzus fog tartani, 6 filmjét vetítjük le, ami bemutatja az ő rendezői, színészi és produceri pályafutását. Ugye Mathieu Kassovitz a Gyűlölet című film rendezője, Cannes rendezői díjas filmről van szó, éppen egyébként 30 éve mutatták be a filmet, és magyar Magyarországon most volt az újra bemutatása a Budapest film által, velük partnerségben hívtuk meg a rendezőt. Tudni kell Matthieu Kassovicról, az Amelie csodálatos életének a főszereplője, de bemutatjuk az Amen című filmet Costa Gavras rendezésében, aminek szintén a főszereplője volt, és hát Matthieu Kassovicról tudni kell, hogy ő tulajdonképpen félig magyar, hiszen az édesapja Kassovic Péter volt, aki egy 56-os emigráns, és filmrendező maga is. Egyébként Kassovic Péter Robin Williams-el készített egy Oscar díjra jelölt filmet, a Hazudós Jakabot. Tehát egy nagyon komoly filmrendezőről van szó, és Matthieu is erre a pályára lépett. És egyébként Matthieu Kassovicnak a nagyapja, Kassovic Félix, aki Kassó néven volt a Ludas Matyinak a karikatúristája, ő pedig a magyar animáció úttörője volt a 30-as években, amikor Macskási Gyulával és Halász Jánossal együtt megalapították a Coloriton stúdiót. Tehát nagyon izgalmas élettörténet van a család mögött, és karriertörténet, úgyhogy Matthieu Kassovic itt lesz, mesterkurzus tart, jön még Pavel Edelman, amit említettem, a Andrzej Wajda és Roman Polanski operatőre, aki egy szakmai mesterkurzust fog tartani, és a harmadik meghívott vendégünk egy iráni filmrendező lesz, az iráni új hullám jeles képviselője Mohsen Makhmalbaf, aki világhírű filmrendező, csodálatosan érzékeny filmjei vannak, én azt gondolom, hogy egy elképesztően izgalmas világot tudunk felfedezni, és egyrészt a filmjeit is levetítjük, másrészt vele is lehet majd találkozni, egy közönség találkozó, egy hosszú beszélgetés keretében. Úgyhogy ők lesznek, akik érkeznek, de hát magyarok is jönnek, hiszen magyar filmalkotók közül is számtalan olyan tehetséget hívunk meg minden évben és idén is, akiknek a restaurált filmjeit bemutatjuk, ilyen Gárdos Péter, aki a Szamárköhögés restaurált verzióját fogja bemutatni, de velünk lesz Szabó István, aki egyébként személyesen válogatta ki azokat az Andrzej Wajda filmeket, amelyeket a fesztiválon be fogunk mutatni, hiszen Andrzej Wajda születésének a 100. évfordulóját ünnepli Lengyelország és a filmes világ, és a Lengyel Intézettel való együttműködésben szervezzük ezt a programot. És hát számtalan más magyar filmalkotó jön még, akikkel lehet majd találkozni a filmek előtt, után, és kerekasztal beszélgetéseket szervezünk, szakmai programokat, 56-tal kapcsolatban külön kerekasztal beszélgetésünk lesz, ahol megpróbáljuk megfejteni azt, hogy hogyan, milyen korszakokban hogyan mutatta be a magyar filmművészet a legfontosabb forradalmi eseményét a magyar történelemnek.
1: Kettő utolsó kérdés a végére, Gyuri, mert közeledünk a beszélgetés végéhez. Az egyik az, hogy említetted a nagy filmeket, amikre elmegy az ember felnőttként is megnézi. Az Amelie csodálatos élete, a Zongorista, stb. Lelkiállapot kell mindegyikhez. A Thelma és Louise az talán egy kicsivel könnyebb, ott az bárki számára hozzáférhető. Na de, hogyha már arról beszélünk, hogy klasszikus, budapesti klasszikus filmmaraton, gyerkőcöknek animációs filmek esetleg, vagy bármilyen rajzfilm beférhet?
2: Rengeteg ifjúsági programunk lesz. A hétköznapokban, tehát 15-e és 18-a között délelőttönként a diákoknak ingyenes vetítéseket rendezünk, ahová ráadásul a tanárok, pedagógusok előre regisztrálhatnak osztályokat. Itt különböző korosztályoknak előre kurátori leválogatással vagy kurátori szemlélettel leválogatott filmeket fogunk vetíteni, nyilván a kisebbeknek könnyedebb gyermek vagy ifjúsági filmeket, és a nagyobbaknak egy kicsit már komolyabb témákban válogattunk filmeket. Aztán hétvégén lesznek gyermek és családi programok az Uránia Filmszínházban, a Toldi moziban, tehát folyamatosan lehet követni a filmmaratonnak a programját, már most élőben kint van a weboldalon, a filmmaraton.hu-n, és egy folyamatosan töltjük fel az újabb és újabb olyan kísérő programokat, amikkel igyekszünk a családokat és a fiatal közönséget megszólítani.
1: Legeslegutolsó kérdés a végére, hogyha a nemzetközi palettát veszem, és természetesen Magyarországon is, de a nemzetközi palettát veszem, vannak megkerülhetetlen rendezők, Roland Emmerich, Ridley Scott, Christopher Dolan, és akkor ez utóbbi most az utolsó kérdés a végére. Ha ez a beszélgetés 25 év múlva történt volna meg, akkor az Odüsszea az klasszikusnak számít?
2: Szerintem biztosan. Tehát, hogy olyan módszerekkel készült a filmalkotásról beszélünk, ami ami ma már előrevetíti azt, hogy beírta magát a filmtörténetbe, vagy a filmtörténelembe. Egy digitális korban 70 mm-es filmszalagra forgatott filmről van szó. Egy epikus darabról, 3,5 óra, ha jól emlékszem, vagy 3 órás alkotás. Minden szempontból, gyártási szempontból, rendezői szempontból, forgalmazási szempontból annyira atipikus, és annyira bátor, és annyira monumentális vállalkozás, hogy ez beírta magát a filmtörténelembe. Tehát ez olyan, mint az Egri csillagok. Az Egri csillagoknak egyszer nekiálltak, megcsinálták, az mind a mai napig az Egri. Lehet csinálni Egri csillagok remake-et, de szerintem a Várkonyi fél Egri csillagok lesz az a film, aminek bérelt helye van a magyar filmtörténet idősávján.
1: Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét!
2: Köszönöm, viszont kívánom mindenkinek!

0: Flashben! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.